amit idáig nem tanulmányoztuk, ezeket egyenként szépen megismerjük. És ezek döntő módon a proféták. Egyetlen egy kivételes könyv lesz, ami nem profétai könyv, a Héber kánon logikája szerint, de mi annak érezzük, ez Dániel könyve. A Dániel könyvét nem tartották a héberek profétai könyvnek. De mi ez, hogy proféta? Ez egy olyan idegen szó, amit nem ismerünk, jó lehet, mindig használjuk. Mi azt gondoljuk, hogy a proféta egy olyan ember, aki a jövőről jósol. De ez nem így van. A proféta az ókori Izraelben nem a jövővel foglalkozott. Valami egészen mással. És a mai jósok azok nem nevezhetők profétának. Éppen ezért. Ennek a szónak a tartalma valahol kisikkadt, kificamodott, elsikkadt. És ezt kellene egy picikét megnézni. A héber szó az így van, hogy elnézést, hogy ezt is kell mondanom, de így lehet közelebb jutni. Az így van, hogy nábi. Ez a proféták, vagy proféta, nábi. Ennek a gyöke, tehát a szótári alakja, hogy így mondjam, az úgy van, hogy nábu. A nábu-nak a jelentése az, hogy hirdetni, néven nevezni, hívni. Ez megvan a héberrel rokon nyelvekben is, mert például arabul naba, az azt jelenti, hogy közölni valamit. Vagy arámul, ahogy Jézus korában beszéltek az emberek, nabiú, vagy nabium, az azt jelenti, hogy meghívni, meghívottnak lenni. De semmi köze sincsen a jövőbe való jósoláshoz ennek a szónak. Sőt, ennek van egy görög szava, ebből lett a magyar proféta szó, ami úgy van görög, hogy profiémi. A profiémi, a fiémi az azt jelenti, hogy mondani. A pro az azt jelenti, hogy valaki előtt mondani. Nem azt jelenti, hogy valamit előre elmondani, hanem azt jelenti, hogy én kiállok önök elé, és valamit önök előtt elmondok. Tehát a proféta a görög gondolkodás szerint is az volt, aki kiállt, és valamit a nép előtt elmondott. Kik voltak hát a proféták? Hasonló jelenségek vannak az Izrael környékén élő népek körében is, de, és ez egy nagyon fontos dolog, az izraeli prófétaság az egy egyedülálló valami. Azért egyedülálló valami, mert a prófétának az volt a szerepe, hogy egy különös szempontból a reális jelent átvilágítja. Majd Ézsaiás proféta könyvében mondok erre egy történelmi példát is. A proféta, úgy lehetne mondani, az Isten szemével látja a jelent. Isten szemével látja a múltat, és Isten szemével látja azt, hogy a jövő merre megy. Nem eseményeket jövendől meg, hanem helyzeteket jövendől meg, és tár fel. Nem azt mondja, hogy XY ezt és ezt fogja csinálni, hanem azt mondja el, hogy XY népnek mi lesz a sorsa, de nem eseményekben mondja el, hanem a végső célra nézve mi lesz ennek a népnek a sorsa. Hova vezet ez? Tehát a tanulságait mondja el a történelemnek. A proféta nem előre megmondja a történelmet, ez tévedés. A proféta elmondja a történelmet egy más nézetben, felülről. Az isteni igazság rend szerint mondja el a történelmet. Ez tulajdonképpen a profétának a feladata. Ez egy kicsit elméleti volt, elnézést kérek, majd gyakorlatban egy kicsit jobban megnézzük Ézsaiásnak éppen egy történelmi eseménye kapcsán. A proféták írásai, nagyon nehéz azt mondani, hogy ki írta Ézsaiás könyvét. Teológusul is fel lehet tenni, Isten, ember. Hogy van ez? Ezen rengeteget vitatkoztak a teológusok. Nagyon egyszerű a válaszom, és azt hiszem, ez könnyen eligazít mindent. Sokszor elmondtam, emlékeznek, egy pár előadást tartottam, vagy négyet a múlt fél évvel, mindig elmondtam, hogy a Biblia szóban született. Na most, ez a szóban született Biblia, ez sokáig szóban élt, és a történelem egy pontján leírták. Na most, mikor született meg mondjuk a Kömüves Kelemen nép? Ugye ez egy népballada. Akkor, amikor Kriza János lejegyezte először? 200 évvel előtte? 500 évvel előtte? A szakemberek is tépik egymás szakállát emiatt. Ha igazak akarunk lenni, és igazságosak, és ezért hoztam a Kömüves Kelemennét,
Ugye volt egy úgynevezett vadrózsapör még az 1860-as években. A vadrózsapör az volt, hogy a románul tudó magyarok Budapesten a Pesti Hírlapban megtámadták Kriza Jánosnak a Vadrózsák című népballada, népdal gyűjteményét, amit még 1846-ban az akkori akadémiai pályázatra adott be, és azt mondta, hogy tulajdonképpen a Könyves Kelemenné az egy román népballadának a lopott változata. Most ebből óriási nagy hajcihő lett, hogy lopta, nem lopta, kilopta, román lopta magyartól, magyar lopta romántól, mert oda-vissza megva. Szóval elkezdték ezt kicsit jobban nézni, és kiderült, hogy majdnem minden népnél van Könyves Kelemenné. És a folklórban nincs ilyen, hogy kilopta kitől. Mert ez a szóbeliségnek egy nagyon érdekes dolga. Na most hasonló ez az ézsaiási hajcihő. Egészen biztosak vagyunk, hogy Ézsaiás próféta könyve egy hosszú időt, egy nagyon válságos hosszú időt, és ebben a hosszú időben azt, amit a prófétákról mondtam az előbb, hogy felülről nézve a történelmet, közvetít. Egy ember írta, kettő vagy három, ezt nem tudom. Senki nem tudja. De egy biztos, hogy kezünkben van egy irodalmi alkotás, és ez a lejegyzett irodalmi alkotás egységes. Ez épp úgy van, mint Homérosznak a Odüsszeiájáról, vagy az Iliászáról biztos tetszettek még hallani. Ugye a Homérosznak az Iliásza és Odüsszeiájával kapcsolatban, és állandóan ezt érdekli a filológusokat, egyetemen mindig ezzel szoktuk kínozni az embereket, hogy ez egy szerzőnek vagy több szerzőnek a munkája. Nyilvánvalóan voltak rapszódoszok, így hívták azokat a vándorénekeseket, amik ezeket a történeteket mondták, és ezek a rapszódoszok sokszor elmondták ezeket a történeteket, tehát a fennmaradt Illiászban és Odüsszeiában sok ilyen vándoranyag van. De valaki volt, és volt Homérosz. Nem tudjuk, hogy ki. Ugye már a görögök idejében hét város veszekedett azon, hogy hova való Homérosz, még azt se tudták megállapítani, hogy hova való Homérosz. Az is egészen biztos, hogy Homérosz ezeknek a rapszódoszoknak a munkájára támaszkodott. De az biztos, hogy az Odüsszea vagy az Illiász egy csodálatosan felépített, rendszerű alkotás, ami véletlenül nem jön létre. És ez minden népköltészeti vagy minden szóban születő alkotásnak a tulajdonsága. Ugyanez van Ézsaiás prófétával is. Ézsaiás próféta könyve, amikor íródott, akkor cseréptáblákra íródott. Egészen biztosak vagyunk benne, hogy vannak olyan részek, amik ilyen cseléptáblás feljegyzésben, rövid mondások, rövid kisebb szakaszok, ezek megmaradtak. De egészen biztosan vagyunk abban, hogy volt valaki, aki ezekből a különböző prófétai beszédekből egy egységet hozott létre. És én azt hiszem, hogy nem érdemes azon vitatkozni, hogy Homérosznak most ez a szakasza, vagy az a szakasza, hogy volt. Tehát nem érdemes addig szétboncolni valamit, amíg egységben nem ismerjük, nem? Mert hogyha az engem, most egy nagyon morbid dolgot fogok mondani, engem föltrancsíroznak alkatrészeimre, mondjuk egészen a sejtekig, vagy a szervrendszerekig, és spiritusba raknak, akkor azért még azért nem én vagyok, nem? Minőségileg kevesebb az összes alkatrészem, mint én, nem? Ez így van minden élő dologgal, minden irodalmi alkotással. Biztos tetszettek utálni a verselemzéseket az iskolában, nem? Hát akkor nagyon jól csinálták a tanárok. Nagyon sok diákot találunk, aki éppen ezért utálja, mert a vers azért elemezve, ha nagyon művésznek kell lenni, aki jól elemzi a verset, hogy a szándékaiban mi elmélyüljünk, nem pedig azt, hogy ez most ilyen, meg olyan, meg amolyan. Vagy még úgy mondom, hogy nyelvtanilag elemezni egy verset, és a verset úgy magába élvezni, az egészen más, vagy verstanilag elemezni, attól is félnek a diákok. Sajnos. Elég az hozzá, hogy most nézzük Ézsaiás könyvét. Ez a prófétaság, amelyik megjelent itt, ez már megjelenik Izrael népének a korábbi szakaszában. Sőt, ezt a képet vissza is vetítették. Például Mózest is prófétának tartották az ókorban. Holott Mózesnek semmiféle jövendőlése nem volt, csak Mózest azért tartották prófétának az ókorban, mert ő felülről Istennel való kapcsolatban látta a jelent. Ez volt Mózesnek a
tulajdonság, és ez a prófétai tulajdonság. De igazán a prófétaságra akkor lett szükség, amikor az ország ketté vált. Tudnélik, az ország kettéválása ez egy óriási trauma volt. Létrejön ugye az izraeli királyság Saul idején, csak így itt ismételünk, aztán jön Dávid, aki ennek a királyságnak a nagyon ügyes megszervezője, és Salamon, aki ennek a királyságnak a gazdasági alapját felépítette. Ezt is egyszer elmondtam, hogy ez a gazdasági alap az észak-déli kereskedelmi útvonalon épült fel, hogy az Akabai öböltől Tíruszig, Szidonig, tehát a föníciai városokig egy utat épített ki, egy kereskedelmi utat, ami védett kereskedelmi út volt, és ebből volt Izrael gazdagsága. Igen ám, de Salamon után ketté szakad az ország. Két rivalizáló félre. És akkor a nagy kérdés, hogy mitől egy a kettő. És ez mindig vallásos kérdés is. Hiszen már Jeroboám is azt csinálja, hogy valahogyan megpróbál kibújni a jeruzsálemi kultusznak, a Jeruzsálembe felépült templomnak, kultuszi központnak, mondjuk így, a nyomása alól, és ezért feleleveníti az ősi kánáni kultuszhelyeket, feleleveníti azokat az ősi kánáni kultuszhelyeket, amelyek ugye vissza-vissza mennek régi-régi hagyományokra, és jönnek a proféták. A proféták mindig aktuális eligazítást adnak. Felfele tanítanak tájékozódni. A mindennapi életben. Gondoljunk ilyen nagy prófétai egyéniségekre, akinek a történetéről olvastunk, Illés, Elizeus. Őnekik nem maradtak fenn könyveik, de Illés és Elizeus olyan valaki volt, ma úgy mondanák, olyan hatalmi tényező volt, a civil szférának, ma így mondanák, a civil szférának olyan ütőképes képviselői voltak, hogy olyan nagy uralkodó, mint mondjuk a Aháb király, aki a korának az egyik jelentős közép birodalmának az uralkodója volt, se hagyhatta figyelmen kívül. És ahogyan Asszíria nőni kezd, és ez a 8. században erősödik meg, úgy lesz egyre jobban Izraelnél a lenni vagy nem lenni kérdés az, hogy ezt a fajta prófétai látást, ezt a felső látást bírja a nép vagy nem? Mert ebben a nagy-nagy globalizálódó világban az asszír birodalom ugye egy multikulturális, multinacionális világbirodalom, amelyik rátör a délre lévő kicsi országokra, ez mindenkit állásfoglalásra kényszerít. És Izsaiás szolgálata itt indul a 8. században. Nézzük ezt a kort egy kicsikét közelebbről. Először azt el tudom mondani, összecsengés van a vége és az eleje között, például ez egy nagyon szép héber irodalomban nagyon fontos alapvető dolog, hogy a bevezetés és a befejezésnek passzolni kellett, ez mai napig is stílus követelmény, azután vannak olyan szavak, amik csak itt fordulnak elő, vannak olyan fogalmak, aminek a tudatos használata végigmegy az egész művön, vannak olyan szavak, vagy vannak olyan részek, amik párhuzamban vannak egymással, a legfontosabbakat is fel is soroltuk nagyon röviden. De nézzük a kort, mert ez izgalmasabb. Mondtam, hogy jön Asszíria. Az asszírek tulajdonképpen egy kis nép voltak. Azzal lettek nagy néppé, hogy felettébb agresszív népség volt. Akik soha nem arra törekedtek, mint a mezopotámiai városok, hogy kialakítsanak egy városias kultúrát, és ezeknek a városias kultúráknak az volt a lényege, hogy ugye a földművelést, aminek az volt a lényege, hogy öntözéses, Tigris-Eufrates folyamenti kultúrára tessék gondolni, öntözéses körülmények között ugye meg lehet termelni sok élelmiszert, de ezt az élelmiszert össze lehet kapcsolni egy ipari tevékenységgel, mert ugye az iparosnak már nem kell kenyeret gyártani magának, és elkezd differenciálódni a különböző ipar, és létrejönnek nagyon érdekes magas kultúrák. Az asszírok nem ezzel foglalkoztak. Ezek katonák voltak. Méghozzá szadistak, egyetlen katonák. Akik a kor első imperialistái voltak, mondanánk így a régi szerint, mert azt mondták a kereskedőknek, hogy ide figyeljetek, vagy kirabolunk benneteket, vagy pedig a védelmi díjat kifizetitek. És kereskedő gondolkodott, azt mondja,
Hát azért a védelmi díj még mindig kevesebb.

akkor ment a kereskedelem, ugye az indiai áruk befutottak a Tigris-Eufrates torkolatára, és a Föníciáig el lehetett vinni, és akkor minden nagyon szép, minden nagyon jó, a kereskedő zsebre vágta a pénzt, és rendben van. Igen ám, de Asszíria nem elégedett meg a Tigrissel és Eufrates-szel, hanem van egy másik ígéretes föld, ez Egyiptom. Egyiptom egy nagyon védett állam, mert ez ilyen cső állam. Tessék megnézni mai napig is, hogy a sivatagba folyik egy folyó, ameddig öntözni lehet, addig van Egyiptom, tehát ez ilyen zöld sáv, ha mondjuk a műholdról nézzük, én láttam nagyon szép műhold felvételeket, zöld sáv a Nílus mentén, amíg elér a Nílus víze, addig van élet, az a többi sivatag, az mindegy, hogy ki, csak álloké. Igen ám, az egyiptomiak már túl vannak a nagy kultúrájukon, már az új birodalomnak is régen vége ekkor. De az asszírok azt mondják, hogy jó lenne ez az Egyiptom. Igen, ám csak Egyiptomban a vezető út, az itt megy Szírián, az északi ország részen, a déli ország részen keresztül. És ezek a kicsi vagy középhatalmak, ugye itt elég sor van, mert van ilyen Moab, Edom, félsivatagos területen. Ezek elkezdenek cincogni, mint az egerek. Mindegyik nagynak képzeli magát. És ebben a bűnben beleesik Szíria is, és Izrael is, az északi ország rész. És azt mondják, hogy össze kell fognunk, gátat kell vetnünk ennek az egésznek, és hozzunk létre egy koalíciót, és ezzel a koalícióval verjük meg az asszírokat. Ézsaiás proféta munkássága ekkor kezdődik, amikor harmadik Tiglat-Pilézer idején ez a koalíció létrejön, ez a szír-efraimi, mert ugye így hívták az északi országot akkor, hogy Efraim, vagy Omri országa a asszír forrásokban, összefog egymás. A harmadik Tiglat-Pilézer az 745 és 727 között van. És hát ekkor ugye az történik, hogy Judea nem hajlandó ebbe a szövetségbe belépni. Miért nem? Ez egy nagyon pontos, reál politikai döntés volt. Ő lenne ebben a szövetségben a legkisebb, mindig a legkisebbre róják a legnagyobb terhet, nem? Ez mindig így van. És különben is Judea nem akarja feladni az önállóságát. És ugyanakkor Izraelben van olyan gondolat, hogy íme itt van a szorongató külső veszély, ennek a segítségével egyesítjük az országot, ez azt jelenti izraeli megfogalmazás, hogy benyeljük Júdát. De ennek vallási jelentősége is lett volna. Mi lesz vele egy Jeruzsálem, jeruzsálemi templom? És ezért Ézsaiás ekkor indul, ez ellen a szír-efraimi szövetség ellen bátorítja az akkori uralkodót. Igen ám, de az ekkori uralkodó egy reál politikus, és nem vár arra, hogy az Isten valamit tegyen, hanem mi történik? Behívja az asszírokat. Az asszírok tényleg mintaszerűen az északi országrészt elfoglalják, Samáriát megostromolják 722-ben, Samária elesik, ezt tetszettek hallani már az előző fél évben, és kiderül, hogy Judea is olyan lesz, mint a kalickába csalt madár, ez egy Ézsaiási kép. És Júda elkezd kapkodni, szövetséget akar kötni Egyiptommal, és azt mondja, a proféta ez olyan, mint hogyha a nátszára támaszkodsz, átfúrja a tenyered, de összetörik. És ebben a helyzetben mi lesz veled? Mi lesz veled, Izrael? Ézsaiás proféta könyvét, hogyha átnézzük, akkor az első hat fejezet egy csomó intő üzenettel foglalkozik. Ezek különböző korban keletkezett szakaszok, mert a profétai könyvet nem úgy állították össze, hogy időrendbe, hanem téma szerinti rendbe. És ha megnézzük ezeket a profétai könyveket, akkor ebben vannak nagyon tömör profétai beszédek, amik ilyen csattanós mondásokból, másállókból állnak. Aztán vannak profétai történetek, példázatok, például ugye a 5. fejezetben van a szőlőkép, vannak költői szakaszok benne, és ezt proféta könyvében nagyon magasrendű költészeti elemek vannak, és így tovább. Ez egy nagyon vegyes kép, de ezt itt intő üzenetek és ígéretes üzenetek találkoznak. És
ez azért van így, mert

Ézsaiás proféta könyvének az ismeretlen írója, aki végképp lejegyezte ezt az egységes könyvet, nevezzük ezt is Ézsaiásnak, nem tudjuk, hogy hogy hívták, végig gondolja az egész történelem logikáját. A történelemnek az a logikája, hogy Isten szól, int, és az intéshez való viszonyom határozza meg, hogy ígéret vagy ítélet lesz a következménye. Istennek nincs kétféle szava. Isten nem mondja azt először, hogy na most mérges vagyok, megítéllek, aztán meggondoltam, és mégse ítéllek meg. Istennek van egy szava, ezt az isteni egy szót közvetíti a proféta, és ez az egy isteni szóhoz való viszonyom, ennek az elfogadása vagy elutasítása dönti el a sorsomat. Ez a profétai alap. Ezért a proféta mindig úgy kezdi a beszélni, így szól az Úr, vagy ezt mondja az Úr, az én Uram. És akkor mond valamit. És ebben a mondott valamiben mindig benne van az ígéret és az ítélet egybe. Azért van benne az ígéret, mert ha elfogadom, akkor ez ígéret, vagy benne van az ítélet, ha elutasítom, ez fog a nyakamba visszaesni. Ilyen sor van itt. Azután. Utána a lévő szakasz, a 7-től 12. fejezetig, az előbb említett történelmi problémával foglalkozik, pontosan ezek proféciák Júda elleni arámi és izraeli fenyegetés kapcsán. Ez egy nagyon fontos gyakorlati rész, és itt hadd mondjam meg a profétákat. A profétákat, mint sokszor úgy gondoljuk el, hogy a világ végén ülnek, lógatják a lábukat a nagy semmibe, és beszélnek valamit a jövőről. Nem. Proféták, ha itt tetszik, reálpolitikusok voltak. Csak nem a politikai erőknek az egyensúlyát követték, vagy keresték, hanem ezek a proféták, és ez a lényeg, mindig az Isten szemével akarták láttatni, hogy most mit kell tenni, mi az aktuális döntés. És ebben találjuk azokat a proféciákat, ha majd eltetszenek olvasni, nagyon érdekesek vannak benne, amelyek az asszírokkal és az asszír fenyegetéssel, és asszír fenyegetés ellen kialakuló arám-izraeli fenyegetéssel szembeni proféciák. És ezt azért mondtam ilyen bonyolultul, mert a proféta láthatja, hogy itt egy csiki-csuki helyzet van. Te fordulhatsz segítségére az asszírokhoz, hogy a közvetlen téged veszélyeztető arámokat és az izraelieket leverd, és ez biztos meg is fogja tenni, Asszíria meg is tette, de ennek az az ára, hogy te is elvesztetted a függetlenséget. Úgy szabadulsz fel, ahogy a 20. században ismerünk egy pár felszabadulást. Igaz? Ez a kis edények ünnepe, tudják, csödörbe, vödörbe. Emlékeznek még. Ez pontosan ugyanez a helyzet volt. Most ebben mit kell dönteni? Mi a döntés? Ezek vannak ezekben a proféciákban. Utána következik egy nagyon érdekes szakasz. És ez a profétáknak talán a legérdekesebb tulajdonsága. Hogy minden nép abban az időben úgy gondolkodott, hogy van egy nemzeti istenünk, ez a nemzeti isten mondjuk a zsidó nép esetében Jahvé, és ez a mi istenünk. És nem törődünk a világgal, a világnak száz bajával. Igen ám, csak a többi népeknél sok isten van. Minden népnek van egy istene, és ezt mindenki el is fogadta. Ez az én istenem, ez meg a te istened, az kész. Legfeljebb azon szokott lenni a vita, ez volt az akkori teológusok vitája, hogy melyik isten az erősebb. Nem így Izraelben. Izraelben, mivel egyetlen egy isten van, ez az isten az egész világtörténelmet a kezébe tartja. És most egy nagyon fontos dolgot fogok mondani. A Bibliánál sokkal régebbi történelmi feljegyzések vannak, mint ami a Bibliában van. Talán 1000 évvel régebbiek a sumér feljegyzések, amik ránk maradtak. De a világtörténelem fogalmát a bibliai proféták fedezték fel. Miért? Mert a sumér királylisták azt mondták, hogy ott, ahol mi élünk, mi történt. Punktum. Ez nem világtörténelem, ez krónika. A világtörténelem az, hogy hogy függ össze. Hogy függ össze a világ sorsa, és ez először azért volt lehetséges, mert csak a zsidók hitében volt egy olyan Isten, aki az egész világegyetem felett van, és minden népnek az ura. És ezt a proféták úgy mondják el, itt Ézsaiás úgy mondja el, hogy sorba megy. Asszíria és uralkodóinak mi lesz a vége, hogyha ilyenek lesznek.
nagyon félelmes profétai képezi, be is teljesedett. Aztán a filiszteusoknak mi lesz a sorsa? Moábnak mi lesz a sorsa? Szíriának és Izraelnek mi lesz a sorsa? Etiópiának mi lesz a sorsa? Ugye pedig egész kiesik az Etiópia szemhatárból, ez ugye Egyiptomtól délre van. Aztán Egyiptom nem maradt ki. Egyiptom és Etiópia ellen közösen mi a sorsa? Mi lesz Babilonnak a sorsa, a nagy lesipuskásé? Ez majd Dániel könyve kapcsán látjuk, hogy, hogy milyen nagy lesipuskás volt. Akkor Edom ellen, amit Dumának mond, ugye Dumának, Edomnak volt a régi neve, vagy Duma ellen. Akkor az Arábia ellen, ez az arab pusztaság, ahol beduinok éltek. Akkor a Tírus ellen, sőt, Tírus Szidon ellen is proféciák sora van. Tehát akkor, ha mindenkit megítél az Isten, akkor a proféták valami pessimista ideológiát vallanak? Mi lesz ennek az egész folyamatnak a vége? Mert az emberi életnek van egy nagyon különös tulajdonsága, hogy csak reménnyel tudjuk elképzelni az életet. Van-e reményünk? És ez a nagy kérdés. Van-e reményünk? Mi lesz a reménységgel? És ezután következik a 24-től 27. fejezetig egy olyan ígélet és ígéret Izrael népe felett, és itt megfogalmazódik egy másfajta királyságnak a dolga, ahol nem egyszerűen a nyers hatalom, nem a másik népek leigázása, hanem a történelem célba érkezésének a látomása. És hogyha van előremutató Izsaiás proféta könyvében, akkor ez az előremutató szakasz. És ezt a szakaszt lezárja az, a 28-tól 33. versig, hogy 6 jajkiáltást olvasunk, méghozzá 5-öt ebből az izraeliek ellen, egyet pedig Asszíria elleni jajkiáltásokat, amik nagyon szép költői formában szinte összefoglalják ezt a szakaszt. Utána még 2 fejezetben további ígéretet látunk, hogy arra nézve, ahogy hogy a népek pusztulása és Isten népének az uralma, ez hogy függ össze egymással, és ott fejeződik be ez a szakasz, hogy megújul Sion eljövendő áldása. Ez a 35. fejezet, az egy nagyon gyönyörű költői fejezet. Önmagában is egy gyönyörű költői alkotás, ha héberül tudnának olvasni, jaj, nagyon gyönyörű. A nyelvemlék is csodálatos szép. Ez a héber nyelvnek a legszebb szövegeinek az. Ezután Ézsaiás proféta könyvében, ez az ismeretlen Ézsaiás, aki ezt összeállította, elkövetkezett a középső rész. És ennek a középső résznek van egy nagyon nagy érdekessége. Első pillanatra megszűnik minden profécia. Egy csontkemény történelmi beszámoló következik. És ezt, ha megengedik, néhány percben megnéznénk, mert itt lehet meglátni, hogy ki is tulajdonképpen a proféta. Ha kinyitjuk a Bibliát, a 36. verstől, a 36. fejezet első versétől kezdjük nézni, és ha valaha is beleolvastak Ézsaiás könyvébe, itt lehet látni a stílusváltást. Így kezdődik. Slőn, Ezékiás király 14. esztendejében feljöve Szanhérib, Asszír király Júdeának minden erős város ellen, és azokat megveré. Ja, mintha a királyok könyvébe lennénk, nem? Ez egy teljesen történelmi feljegyzés. Pontosan datálja, hogy szokta a bibliai kor datálni, lőn Ezékiás király 14. esztendejében, Szanhérib király, a Szanhéribet is tudjuk pontosan hogy, és ezt tudjuk azt, hogy ez 701-ben van. Valóban tudjuk más feljegyzésekből, Bibliából és Biblián kívüliből, hogy ekkor történik valami. És ez a valami, ami történik, az az, hogy most Asszíria behajtja azt az árat, amit az északi ország rész és az arámok megveréséért Kiró Júdára, aki behívja felszabadítani a szír-efraimi háború idején Jeruzsálemet az idegen erősebb uralkodó. És jön, és sorba megy a városokon. Azt mondja, elküldi Asszíria király rabsakét Lákiszból Jeruzsálembe, ez már nagyon sokat mond, a Lákisz volt a déli országnéznek az egyik legerősebb városa, és az az érdekesség van, hogy ez a Lákiszi ostromnak a pontos képét ismerjük, ha a British Museumban tetszenek járni, mindig szoktam mondani, ingyen be lehet menni, tessék elmenni a
fő egyiptomi terembe, ott Balkész felől van a második lejárat, ott pontosan odaérnek a Szanhéri palotájából a Lákiszi ostrom képéhez, ami egy egész falat betört. Derék angolok ugye szétszették kövekre, vasúti kocsira rakták és elhozták, elzabrálták, és ez ott van azóta is. Félelmesen időszerű kép. Lákiszt porrá verték. És most Lákiszból elküldi rabsakét, itt nagybetűvel van írva helytelenül, mert a rabsaké ez egy tisztséget jelent, azt lehet mondani, hogy fővezér, vagy főudvarmester, vagy miniszterelnök, ha modernizálnám, vagy hadseregfőparancsnok, valami ilyesmi. Tehát elküldi ezt a rabsakét Jeruzsálembe, Ezékiás királyhoz, nagy sereggel, tehát nem egyszerűen ilyen turista kirándulásra jött, vagy ilyen követi látogatásra, és megállt a felső tó folyásán a ruhamosók mezeinek útján. Ez Jeruzsálemnek az északi részén van, máshol nem tudott volna megállni, hogy bevégezze a hivatását, mert ugye Jeruzsálemről még a Zsoltár is tudja, hogy hegyek vették körül. Tehát úgy lehet mondani, hogy egy olyan fensíkon van a Jeruzsálem, ami egy földnyelv, és mélyen bevágott völgyek, ilyen patakok által kialakított völgyek határolják északról, délről, keletről, nyugatról és délről, csak északról lehet megközelíteni, és itt van a ruhamosók mezeje, egy laposabb rész, ide feláll a hadsereg. Na nézzük, hogy mi lesz. Ugye, és kijöve hozzá Eljákim, Hilkiás fia az udvarnagy, Sébna az író, de ennek megtaláltuk a sírját, annyira történelmi személy, hát megvan a Sébna sírja, a Jeruzsálem Múzeum egyik büszkesége. Sébna az íródeák, ez nehogy ilyen kis kalamárissal járkáló firkásznak tessék gondolni, ez volt a kulturális miniszter és a diplomáciai kapcsolatok minisztere, mindig az íródeák volt az ókorban. És Joák Asáfnak fia, az emlékíró, ez pedig az udvari krónika vezetője volt, megint egy nagyon fontos tisztség az ókorban. És mondanékik rabsaké, mondjátok meg kérlek Ezékiásnak, így szól a nagy király, Asszíria királya, micsoda bizalom ez, amelyre támaszkodott. Azt mondom, hogy csak szóbeszéd az, hogy ész és erő van nálatok a háborúzhoz. No hát kiben bízol, hogy ellenem feltámadtál? Íme a te megtört nátszálban bízol, Egyiptomban? Ez diplomáciai knockout volt. Tudnélik, Egyiptomban tényleg nem lehetett bízni. Ezt már kezdik sejteni 701 táján. De egyiptomi, ez a új birodalom utáni utód dinasztiákban, ekkor jön a líbiai dinasztia, belső óriási cirkusz, hatalmi harc, az egyiptomiak el vannak foglalva, tényleg olyan, mint a megrepett nátszára támaszkodva. Melyre aki támaszkodik, a tenyerébe megy és átfúrja azt. Nagyon jó kép. Ilyen a fáraó, Egyiptomnak a királya, minden benne bízóknak. És azt mondod nékem, hogy az Úrban, ami Istenünkben bízunk, vajon nem ő az, akinek a magaslatait és oltárait elrontotta Ezékiás? És azt mondta a Júdának és Jeruzsálemnek, ezelőtt az oltár előtt hajoljatok meg. Miért meg arra szól, hogy volt egy ezékiási reform, amikor azokat a magán Baál oltárokat, ami minden rendesebb izraelinek, vagy rendetlenebb izraelinek a kertje végébe ott volt, ezeket elromboltat. És ugye ez egy ideológiai fellazító beszéd, majd rögtön kiderül, hogy miért. Most ebbe bízol? Tudnék, a harchoz nem csak fegyver kell, hanem mindig kell egy ideológiai meggyengítés. Ez pontosan ez. Most azért harcolj meg, kérlek az én urammal, az asszíria királlyal, és adok néked 2000 lovat, ha úgy tudsz lovagokat ültetni rájuk. Ugye ez az asszíroknak az erőssége volt a lovas hadsereg. Hú, ez egy ilyen klokautolás, nem? Azt mondja, miképpen állsz ellene egyetlen helytartónak is, aki a legkisebb az én uram szolgái között? De hisz Egyiptomban van bizodalmad a szekerekért és lovakért. És most talán az Úr nélkül jöttem én a földre, hogy elpusztítsam azt. Hoppá, itt még bekapcsolja azt is, hogy hát biztos az Úr engedte meg, hogy elpusztítsam azt, hogy bénuljon meg Ezékiás király. Az Úr mondta nekem, menj a földre és pusztítsd el azt. Megjelenik rabsaké, mint hamis proféta. Persze, ez az Úr nem mondta neki, hogy ez kiderül, de most úgy jelenik meg hamis proféta képében. 11. vers is mondja, Eljákim és Sébna
Joák rabsakének, szólj kérünk szolgáidhoz arám nyelven, mert értjük azt, és ne zsidul szól hozzánk a kőfalon lévő népfüle hallatára. Ugye itt kiderül, hogy ők is tudják azt, hogy ez mire megy, hogy ugye miért nem arámul beszélsz, ez a diplomáciai nyelv, ezt nem tudja a nép, miért héberül beszélsz, hogy mindenki hallja, mert a falokon ott lóg mindenki, hogy most mi legyen. Mert ugye azt akarja elérni, ugye rabsaké, egy nehezen ostromolható város Jeruzsálem, hogy a hosszú ostrom helyett valahogy a nép koncolja fel a királyt, zavarja el a főembereket, nyissa ki a kapukat, és akkor rabváros lesz, és így meg lehet menekülni. Ez az ajánlatnak a lényege. Ez az ajánlat lényege. Beáll egy nagyon kemény helyzet. És akkor tovább mondja, most nem olvasom tovább, és mond a rabsaké, ha vagy te urathoz vagy, stb. Ez odállt a rabsaké, és kiállt a fennszóval zsidól, és mondja, halljátok nagy királynak, Asszíria királynak beszédet, ezt mondja a király, meg ne csaljon benneteket Ezékiás, mert nem szabadít meg titeket. Tökéletes ideológiai fellazítás, így megy végig. Az egész fejezet. Most nem olvasom el, de tessék otthon elolvasni. Mit csinál most a király? És itt lehet megérteni a próféta szerepét. Nem politikusokat hív, nem a különböző pártvezéreket hívja, nem a gazdasági szakembereket hívja, még nem is a papokat hívja. Hát azt olvasjuk a 37. versben, és lőn, hogy meghallá Ezékiás a király, meghasogatta a ruháit, gyászba öltözött, és bement az úr házába. De ez azt jelenti, hogy rájön arra, hogy Istennél van a segítség. Na de! És elküldé Eljákimot az udvarnagyot, és Sébnát az íródeákot, és a papoknak gyászruhába öltözött véneit, Ézsaiáshoz, Ámósz fiához, a prófétához. Hoppá! Miért kell itt a próféta? Mert reál politikai esélye nincsen a hatalomnak, csak egy esély van. Meg kell tudni, hogy Isten mit mond. Tényleg kinyissuk a kapukat? Tényleg megadjuk magunkat? Mit mond az Isten? Ebben benne van a bűnbánat is, ezért szaggatja meg a ruháit, mert Isten Ézsaiáson keresztül elmondta, hogy ne hívd Asszíriát, ne támaszkodj Asszíriára. Asszíriá elleni jövendőlések megvoltak, amiben is teljesedtek később jóval ezután. Most Ezékiás 701-be Ézsaiáshoz megy. És akkor azt olvassuk, hogy Ézsaiás, a 6. vers, és mondanék Ézsaiás, így szóljatok uratoknak. Ezt mondja az Úr. Figyeljük meg, ez a jellegzetes prófétai fordulat. Ezt mondja az Úr. Ne félj a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel szidalmaztak engem, Asszíria király szolgái. Íme én olyan lelket adok beléje, hogy a hírt halván térjen vissza földjére, és elejtem őt fegyver által az ő földjébe. Rabsaké pedig visszatérve, fén találá az asszír királyt Libna ellen harcolni, mivel hogy hallotta volt a Lákiszról elindulván, és akkor meghallották ezt, stb. Elég az hozzá, hogy a történelmi tény, hogy 701-ben ostrom nélkül elszaladt Jeruzsálem falai alól az asszír hadsereg. Máig is találgatjuk, hogy miért. Egészen találgattuk egészen 1937-ig, amikor francia régészek megtaláltak Jeruzsálem mellett egy asszír tömegsírt, ugye a fegyverekből lehet azonosítani, és a régészek megállapították, hogy egy malária járvány ütött ki, egyetlen éjszaka nagyon sokan megbetegedtek, és a király visszafonta a hadseregét, és a prófétának lett igaza, hogy ne félj, nem esik el az úrháza. Most már értjük, hogy mi a próféta szerepe. Ez nem egyszerűen egy jövendőlés, hogy mi lesz ezután, hanem ha végigolvassuk az egész kontextust, azt mondja el, hogy az, ami történik, az mindig összefügg, és ez a Bibliának az alapvető szemlélete, hogy ami történik, az mindig összefügg az én erkölcsi életemmel. Tehát nem egyszerűen a materiális világ irányítja a világot, hanem a materiális és a spirituális világ meccéspontjában él az ember, és van az emberi történelem. És ezt nagyon könnyű belátni, ez az európai történelem szemléletnek is az alapja. Tessék megnézni, materiális módon egyetlen világháborút nem lehet megmagyarázni. Egyetlen háborút sem. Annak mindig materiális és spirituális oka van.
Nem csak spirituális, és nem csak materiális. És ezért, ha el akarsz igazodni, akkor felülről kell látni a történelmet. Ezután, a középrész után, most már csak nagyon röviden mondom, pedig most egy nagyon szép jönne, van Ézsaiás proféta könyvének, ez a leghosszabb profétai könyv, és nagyon kitoltak velem, vagy én magammal, amikor Ézsaiást vállaltam, én nagyon borogtam, hogy ilyen hosszú könyvet, ilyen melegbe, elsőnek, és röve, tudják. Szóval ezután következik Ézsaiásnak az a része, amit nagyon sok teológus a második Ézsaiásnak mond. Ez tulajdonképpen nem más, mint a fogság élményének tükröződése ebben a régi történetben. Hogy bizonyára ez a régi történet hat arra is, hogy előre nézzünk egészen a fogságig, vagy visszanézzünk a fogságból erre a történetre. Tetszik érteni? És ezt nem lehet eldönteni egy szóba őrzött dolognál, sose lehet eldönteni az evangéliumoknál is, hogy most János visszafele látja Jézusba, nagyon sok helyen ez így van, hogy mondja János, ezt Jézus azért mondta, hogy, és elmondja, hogy miért. Azt akkor nem tudhatta, amikor történt, nyilván amikor később visszaemlékezett, akkor értette meg, és így van ez a történet is állandóan. És itt következik Ézsaiás proféta könyvének a legcsodálatosabb része, ez az úgynevezett deuteróma, vagy második ézsaiási szakasz. És ennek a második ézsaiási szakasznak az a lényege, hogy az Úr szenvedő szolgája lesz az, aki megoldja a zsidó nép életét. És ez a szakasz, úgy szokták mondani a teológusok, hogy az Ószövetség evangéliuma. Mert ez az a szakasz, amit Jézus magára vonatkoztat. Négy ilyen úgynevezett ebed Jahve, vagy az Úr szolgája dal van ebben, ami azért dal, mert egy nagyon szép, nagyon magas rendű költői szakasz. És ez a négy ebed Jahve dal volt az, amit Jézus magára vonatkoztatott. Na most azt kérdezik nagyon sokan, hogy miért nem ismerték fel ezt a zsidók, akik nagyon szerették Ézsaiás könyvét, miért nem ismerték fel ezt Jézusban az akkori zsidók? Azért, mert ezt próbálták úgy magyarázni a Jézus korabeli rabbik, hogy ez a népnek a sorsa, nem pedig Jézusnak a sorsa. Holott itt szolgáról van szó, egy emberről van szó. Tehát itt egy kicsit lepleződik a Jézus korabeli farizeusok hamis profécia magyarázata is egy kicsit. És végül ez az Ézsaiás könyve lezárul egy csodálatos képpel, egy olyan megvalósulandó országgal, amit ugye az új szövetség az Isten országának mond, és itt van egy valami, amit nagyon világosan kell látni, ez az a profétai előrelátásnak a dolga. Ha mi úgy gondolkodunk egy profétáról, hogy a proféta előre látja a jövőt, akkor nem mondunk igazat, mert a proféta nem látja előre a jövőt. Még egyszer mondom, nem látja előre a jövőt. A proféta az látja a célba érkezést, hogy hova megy a világ. Tehát nem az eseményeket tudja, hanem azt mondja, hogy az események hova vezetnek. És ez egy nagyon-nagyon lényeges különbség. Hadd mondjak egy nagyon érdekes valamit. Ézsaiás könyvének a vége felé, hogyha fordítunk, akkor ezt nagyon sokszor meg szokták kérdezni tőlünk, hogy ez hogy is van. Hogy van az, hogy Ézsaiás proféta könyvének a végén olyasmit olvasunk, hogy ami a Jelenések könyvében, először elolvasom a Jelenések könyvét, ez még érdekesebb lesz vissza. A Jelenések könyve egy nagyon érdekes könyv, majd odaérünk, látni fogjuk, ennek a 75%-a Ószövetségre épül, és akkor a Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy lesz egy csodálatos város, ez az új Jeruzsálem, és ebben az új Jeruzsálemben mi minden gyönyörűség lesz. Ezután Ézsaiás alapján mondja, ezeken látték új eget és új földet, mert az elség és az első fold elmúlt, a 21. fejezet első verse, és a tenger nem volt többet, stb. És akkor itt sorolja ennek az új városnak a dolgát, és ez visszautal Ézsaiás könyve végére. Ézsaiás könyvének a végén egy olyan dolgot olvasunk, ami így szól. Ézsaiás 65:17. Mert új eget és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említetnek, még csak észben sem jutnak. Ez teljesen új szövetségi, mert ilyent olvasunk Péter 2. levelében, Jelenések könyvében, Jelenések könyve részletesen leír.
hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, amelyeket én teremtek, mert ímé Jeruzsálem vigasságát teremtem az ő népe örömévé. Nagyon jó, ez lesz az új mennyei Jeruzsálem, mondjuk mi. És vigadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népen fölött, és nem hallatik többi abban síralomnak és kiáltásnak a szava. Tényleg beteljesedik, mert Jelenések 11-ben én, János, láttam a Szentvárost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől száll vala alá a mennyből, elkészítve, hogy férje számára felékesített mennyasszony. És hallék nagy szózatot, ami még ezt mondja az égből, ímé az Isten sátor az emberekkel van, stb. És eltöröl Isten minden könnyet a negyedik vers szerint a szemükről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert elsők elmúlnak. Azt mondjuk, hogy ugyaninnen idézett. Igen, ám csak ez így folytatódik. Nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek, sem vén ember, aki napjait be nem töltötte volna. Eddig rendben van. Sőn. Mert az ifjú 100 esztendős korába hal meg, ugye ez azt jelenti, hogy ifjúnak számít, aki 100 esztendős korában hal meg, és a bűnös 100 esztendős korában átkoztatik meg. És erre a keresztény fölkapja a fejét, mi csoda? Hogy van ez? Hát a Jelenések könyve azt mondja, hogy nem lesz ott bűnös. Meg azt mondja, hogy a halál elvétették, és nem lesz ott halál. Mi csoda, hogy az ifjú 100 esztendős korában bűn 100 esztendős átkoztatik meg. Hogy van ez? Szegény teológusok akkor azt mondták, hogy biztos rossz fordítás. Mindig ezt szokták mondani. Felelősségem legteljesebb tudatában éberül is ez van. Erre mondták azt, hogy a pesító fordítás, egy szír fordítás, az nem egészen így fordította a 4. században valóban. A pesító nem egészen így fordította, csak a pesító rosszul fordította, mert a héberbe így van. Hát akkor ezt hogy lehet megérteni? És itt van a proféciának a lényege. A proféciának mindig az a lényege, hogy egy lehetőség csomag, így tessék felfogni. Isten ezt megígérted, és az ígéretből mikor lesz valóság? Hát mi úgy mondjuk akkor, hogyha betartják. Igen, ám csak minden ígérete az Istennek feltételes. Nem azért úgy, hogyha Pistike, ha jó bizonyítványt hozol, akkor kapsz egy biciklit, szóval nem így feltételes, mert ez is egy feltételes ígéret. Hanem úgy feltételes, hogy Isten azt mondja, hogyha azokat az erkölcsi normákat teljesíted, ezeknek az erkölcsi normáknak az lesz az eredménye, hogy most a feltétel nem az Istennél van, mint a biciklinél, a Pistikem a májánál, hanem a feltétel nálam van. És a nálam lévő feltételt, ha nem teljesítem, akkor az ígéret visszafordul ítéletté, mert Istennek nincs két szava, ugyanaz a szó ígéret, és ugyanaz a szó ítélet. Jónás történetére tetszenek emlékezni, ugye? Jónás ugye nem akar menni Ninivébe, mert egy sikerproféta volt előtte, második Jeroboám alatt ő megjövendőlt, hogy nagy lesz Izrael, be is következett, mindenki magas kalappal köszönt neki, hogy ez igen, ez proféta. Jót jövendőlt, be is teljesedett. És Jónásnak el kell menni Ninivébe. Nyuszít Jónás. Nem akar menni. És a Cethal az ugye, az sokkal engedelmesebb szolgálja az Istennek, mint a proféta alkalomattán. Mert ugye Babics úgy mondja, rühelli a profétaságot, tetszik tudni. És oda kényszerül Ninivébe. Most mit hirdetett Jónás? Ígéretet vagy ítéletet? Hát ő tiszta szívből ítéletet hirdetett. 40 nap és elpusztul Ninive. Utána gyorsan felment a Ninive fölötti dombokra, és számolt 1, 2, 3, 4, 40, semmi. És utána azt mondja, hogy felette igen haragszom, mint halálig, ugye? És miért nem ítélt az Isten? Miért húzta be a csőbe, mondjuk így, az Isten Jónást? Nem húzta be a csőbe Jónást, hanem. Jónás azt nem tudta, hogy az ítélet az akkor ígéret, hogyha én megalázom magam, és megújítom az Istennel való kapcsolatomat. Tessék csak Ezékiásra visszagondolni, az is azt jelenti, hogy a templomban megalázta magát. Nem a hadsereget hívta, hanem az Úr profétáját hívta, hogy most mit ígér az Úr. És mivel megalázta magát, az ítéletből, hogy ott állt a sereg a falak elett, ígéret lett, nem? Most itt is így van. Isten megígéri, hogy ide figyeljetek, hogyha rendesen viselkedtek, most nagyon népszerűen mondom, akkor egy olyan boldog állapot lesz, hogy egy konszolidált földi, nagyszerű országgá lesztek. De ez nem valósult meg. Miért nem?
további profétáknál majd látjuk, miért nem. Mert nem teljesedett, nem fogadta el az ígéretet, így lehet mondani, a nép. Na most Isten szava semmivé lesz. Most jön a nagyon érdekes a profétáknál. A proféták nem devalválódnak, mindig kevesebbet és kevesebbet ígérnek, mindig lejjebb és lejjebb teszik a mércét, hanem az Új Szövetség átveszi ezeket a proféciákat, lásd Jelenések könyve, és Isten megvalósítja az Új Jeruzsálemet, hogy? Úgyhogy még bűnös sem kerül oda, mert Jézus eljön, mint megváltó, és mindenkinek megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és ott halál se lesz, mert Jézus legyőzte az életével a halált. Ez az érdekessége a proféciának. Tehát a profécia nem eseményt mond, hanem egy folyamatot, célt mutat. És hadd fejezzem be egy Új Szövetség ígével, és elnézést kérek így, hogy ilyen hosszan beszéltem, de rengeteg van Ézsaiás könyvében, és így is kihagytam nagyon sok mindent, ezért elnézést, de úgy gondolom, hogy a fő vonalakat megérthettük, és a továbbiakban is ezt kell látni mindig a proféták kapcsán. Péter második levele azt mondja, egy kettős hasonlatot mond, azt mondja a gyülekezetnek, igen, biztos nálatok a profétai beszéd is, én Károli úr tudom kívülről, hadd mondjam úgy, amelyre jó teszitek, ha figyelmeztek. És akkor mond két képet, mint sötét helyen világító szövétnek, és akkor jön a másik kép, míg nappal virrad, és hajnal csillag kér fel szívetekben. A proféta olyan, mint a szövétnek, a proféta olyan, mint a szövétnek, és a hajnal csillag. A szövétnek az a következő lépést mutatta meg. Egy gyenge kis világító ágacska, Dunántúlon, ahol én kisgyerek voltam, hogy szikácsnak mondták ezt, fenyőfából levágtak egy ilyen jó nagy szikácsot, egy szilánkot, hogy így mondjam, ami gyantás volt, meggyújtották, és a vándorember éjszaka ment, akkor a lába előtt nézte a talajt. Mivel nem lehetett verébfészkeket nézni a fahegyin, még rigófészket se, de ha valaki ment már erdőbe úgy, hogy nincs tájékozódási ponton, akkor ez biztos eltévedt. Ugye mi gyerekkorunkban játszottuk azt, hogy bekötöttük egymás szemét, és azt mondtuk, hogy 100 forintot adok, akkor nagy pénz volt, hogyha az oldalvonalon bekötött szemmel végig tud valaki menni. Tessék kipróbálni, nincs ember, aki végig tud menni. Nyugodtan 5000 forintra is lehet fogadni. És ezért van a másik, a hajnalcsillag. Ez a vándor embernek a tájékozódási pontja. Tehát a profécia nem a jövő jóslásra való, hogy most hány pápa lesz még, de bemutat egy folyamatot. És ez a folyamat biztos meg lesz. És ez a folyamat teljesedik. És egy picit odanéz valaki, egy keresztény ember, aki általában ismeri ezeket a proféciákat, összecsapja a kezét, hogy lehet ezt 2000 évvel, vagy 3000 évvel ezelőtt tudni. A folyamat teljesedik. A folyamatnak az a lényege, hogy mindig ezt elmondja a prófét az, hogy hol a helyed erkölcsileg, hogy te neked hogy kell dönteni. Na hát ennek a műfajnak ez a része. Ez nem prédikáció volt, a tévének is elmondtam, hogy itt nem prédikálunk, hanem ez szigorú irodalom történet. Egész egyszerűen ennek a fajta irodalmi alkotásnak, hogy Ézsaiás próféta könyve, ez az igazi mondani valója. És ezért van az, hogy ez egy olyan jellegzetes látási mód, amelyik meghatározza egész Európát. És én nagyon örülök végül, hogy én ezt elmondhattam önöknek. Köszönöm a figyelmet, türelmet. Köszönöm szépen.

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felelj nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jó.

Zsoltárok könyve 68. fejezet 21. vers. A mi Istenünk szabadító Isten, az Úr, a mi Urunk, kihoz a halálból is.

Hitéletünkben talán az egyik legnagyobb kihívás az, hogy következetesen, elszántan és tudatosan igyekezzünk és tudjunk együttműködni Istennel. De hogyan valósíthatjuk meg ezt? Milyen lépésekre kell odafigyelnünk, hogy Isten szövetségeseiként éljünk mindennapjainkban? Kedves hallgatóink, e gondolatokat boncolgatta az az elmélkedés, amelynek a harmadik és egyben utolsó töredékét mai műsorunk fél órájában lesz alkalmunk meghallgatni Hites Gábor adventista lelkész előadásában. Az elmélkedés mellett mai adásunkban is zene és énekszámokkal szeretnénk felemelőbbé tenni a velünk eltöltött időt. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő fél órát velünk fogják eltölteni. Kellemes időtöltést, sok áldást kívánok!

Pál apostol az ő személyes életében, küldetésében az ige segítségével nyert világosságot, hogy ő hogyan munkálkodjon. És azt mondta, hogy az ő személyes elhívása arra szolgál, hogy olyan területekre menjen, ahol még nem hallották, mert megértette az igéből, hogy ez az Isten akarata, ez az Isten terve. És gondoljunk Jézus Krisztus példájára, aki az élete során újra és újra betöltötte az Isten terveit, megértve az Isten akaratát, követve az Isten akaratát. Egy tudatos betöltés. Tehát egyrészt az Isten az ő törvényén keresztül a jót és a rosszat tanít megkülönböztetni, megértjük az ő akaratát, másrészt pedig az Isten igéje utat tud személyesen is mutatni, azon az úton, hogy föltárja előttünk, hogy minek van itt az ideje, hogy mik az ő tervei. Ha valakinek nagyon jó a memóriája, és visszaemlékszik arra, amikor legutóbb itt szolgáltam köztetek, nem várom el senkitől, de esetleg még emlékszik arra, hogy miről beszéltem, akkor felidézheti, hogy apostolok cselekedeteiből arról az igéről beszéltünk, hogy hogyan imádkozott a gyülekezet, amikor az apostoloknak megtiltották, hogy prédikáljanak a Jézus nevében. És ott láttuk azt, hogy a gyülekezet és az imádsága közben beidézi a proféciát, értelmezi a helyzetet, hogy mi történt. Nem történt semmi más, mint amit a profécia megjövendölt Jézus kereszthalála kapcsán, és felfigyeltünk arra, hogy a gyülekezet nem békességért imádkozik, hanem bátorságért imádkozik, hogy tudják az igét hirdetni. Ha megértjük a profécia segítségével, hogy hol tartunk, lesznek kérések, amiket nem mondunk el, és lesznek kérések, amiket elmondunk, mert megértettük és együttműködünk vele. Hogyan tudjuk az igét, az ige szaván keresztül az Isten akaratát megérteni? Ugye erre több módszerünk van. Lehet olyan, amit most teszünk, hogy hallgatjuk az ige hirdetést, hogy tanítást hallgatunk. Lehet olyan, hogy beszélgetünk valakivel, és idézi számunkra az igét, és rádöbbenünk, hogy ez az Isten vezetése, ez az Isten akarata. De a legfontosabb módszer, és itt egy picit hadd álljak meg egy-két-három mondat erejéig, a legfontosabb módszer a személyes tanulmányozás. Most már másodszor szeretnék közétek úgy jönni, hogy tanítványi napot tarthassak, majd valamikor meg fog valósulni azt ígérte Csaba, hogy jövőre is újra próbálkozni fogunk. De egyetlen egy elemet hadd hozzak ide abból, amit megtartottam volna, hogyha egy tanítványi napot lehet tartani. Egy évvel ezelőtt körülbelül megismertem egy módszert, egy eszközt a tanítványság megélésére. Ez egy kis csoportos tanítványi módszer, aminek a gyökere, az alapja a személyes biblia tanulmányozás és a naplóvezetés. Ezt interaktív biblia tanulmányozásnak nevezi azért, mert nem csak meghallgatod passzívan az igét, hanem válaszolsz is rá, tehát arra késztet, hogy tudatosítsd, hogy mit mondott, és válaszolj arra, amit az Isten mondott. Arra bátorít ez a módszer, hogy hétközben a személyes biblia olvasásodnál úgy olvasd az igét, hogy ott azt mondod Istennek, hogy itt vagyok, Uram, teljes figyelmemmel figyelek rád, hallja a te szolgád, a te szavadat. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Egy picit hadd álljak meg ennél a képnél, mert ez azért nem egy kicsi dolog. Időnként komoly küzdelmet folytatunk azért, hogy itt legyünk, hogy ott legyünk az Isten színe előtt. Ki az, aki nem küzd azzal, hogy kevés az ideje? Én még nyugdíjasban se láttam ráérőt. Aztán ki az, aki nem küzd azzal, hogy a feje tele van zsong, és ismeritek azt, hogy leülök, hogy szeretnék igét olvasni, és elolvastam a fél oldalt, és nem tudom, mit olvastam, mert közben 15 feladat jutott eszembe. Tehát az, hogy itt vagyok, Uram, és szólj, mert figyelek, ez már önmagában két nagy küzdelem. Aztán jön egy harmadik nagy küzdelem, hogy engedelmesség készsége. Hogy nem akarok válogatni az igében. Ismeritek azt, amikor nincs kedved valamit elolvasni? És inkább máshova lapozom, mert most azt szeretném, hogy az ige nekem valami vigasztalást mondjon.
Tudjátok, mi pontosan tudjuk, hogy milyen szakaszokat kell elkerülni a Bibliából, nehogy véletlenül megfedjen bennünket. Tényleg bármit mondhat az Úr nekünk? Ez nagyon komoly lelki küzdelem, hogy ezzel így őszintén ott legyünk, hogy itt vagyok, figyelek, lecsendesedtem, rád figyelek, Uram, és bármit mondhatsz nekem. De így érdemes. Úgyhogy tegyetek egy papírt, írjátok fel a feladatokat, hogy ne felejtsétek el, de mindig térjetek vissza az igéhez. Ne kezdjetek el megcsinálni, csak fölírod, hogy ne felejtsd el. És térj vissza az igéhez. És versről versre haladj előre az igében, vállalva azt, hogy néha nem szeretem lesz. De az Isten még ott is fog üzenni, sőt, néha ott üzen leginkább. Főleg, ha azért nem szeretném elolvasni, mert már tudom tudat alatt is, hogy megfeddene valamiben. És attól lesz interaktív, hogy miközben figyelek rá, és azon gondolkozom, hogy nekem ma, itt, most mit üzen az Isten igéje. És nem csak az érdekességekre figyelek fel, és nem csak arra, ami megbotránkoztató, és nem csak arra, amit nem értek, hanem ezzel a kérdéssel, hogy szólj, Uram, mit akarsz nekem ma üzenni? És ha miközben olvassuk, lesz valami, ami megszólít. Minden ige hirdetésben van egy-két olyan dolog, ami megszólít. Baj, ha minden megszólít, mert az sokkal több annál, mint amit el tudsz vinni. Egy dolog, ami megszólított, az, amire neked kell figyelni. És ez egy nagyon fontos dolog. És ott azt le kell írni. Sokkal hatékonyabb, hogyha az ember fogja, és elkezdi leírni, kiírja, ami megszólította, és elkezdi leírni a gondolatait, és megfogalmazni, hogy mi szólított meg. És én átéltem azt, hogy elkezdtem leírni, és miközben kezdtem volna hozzá, hogy most megfogalmazzam, hogy mi szólított meg ebből, aközben egy sokkal mélyebb dolog megszólított, egy második rétegként. És a leírásban nem azt írtam le, ami legelőször megszólított, azt csak másodjára írtam le, hanem a leírást elkezdtem a végéről visszafele. Ami mélyen megérintett, ami rámutatott valamire az életemben, azt kezdtem el leírni. És miközben írsz, másként gondolkozol. Ezért ne gépelj, én tudok úgy gépelni, hogy nem tudom, hogy mire figyelek. Nem figyelek rá közben. Meg lehet tanulni. De a kézírás nem tudom mit csinálni. Amikor kézzel írok papírra, tollal vagy ceruzával, akkor ott vagyok. És arra figyelnem kell. És lelassulsz, és a Szentléleknek lehetősége van szólni hozzád. Ez egy olyan eleme a tanítványi kis csoport módszerének, amit mától kezdve nyugodtan kipróbálhatsz, ha még nem tetted eddig. Hogy fogod az igét, és fogsz egy naplót, és kiírod, ami megérintett. És leírod, hogy miért érintett meg. Leírod, hogy mit üzent neked. És leírod, hogy milyen döntésre jutottál, és leírod az imádságodat. Hatalmas erő van benne, érdemes kipróbálni. Na de menjünk tovább, az utolsó három még hátra van, és azt hiszem az időm lejárt. Úgyhogy csak röviden fogalmazom meg a második, harmadik és negyedik pontot, ahogyan Isten vezethet. Az Isten a gondviselés eseményein keresztül is vezetni tud. Itt is Pál példáját hadd hozzam fel, Római Levél első fejezet 10. verse. Imádkozásaimban mindenkor könyörögvén, vajha egyszer már jó szerencsés út adódnék nekem Isten akaratából, hogy hozzátok mehessek. Érdekes ez a megfogalmazás, nem? Könyörög azért, hogy jó szerencsés út adódjék Isten akaratából, hogy hozzátok mehessek. És az egyik legnagyobb kérdés és legnagyobb küzdelem, hogy mikor van az életedben az a pont, amikor a gondviselés bezárt egy utat, és ez nem egy akadály, amit le kell küzdened, amit meg kell másznod, hanem ez egy korlát, ami megvéd a szakadéktól, és ne menj arra. Lásd Bálám történetét. Ott volt az úrangyala, hogy ellenkezzen vele, csak Bálám nem látta, de a szamara látta.

keresed, és úgy nézed az eseményeket, akkor fogsz találni olyan eseményeket, amelyek bátorítanak téged. Apostolok cselekedetei, 27. fejezet 13. verse, amikor Pál apostolt viszik Rómába fogolyként, és mindenképpen el akartak jutni valameddig. Késő volt már a hajózáshoz, de ők menni akartak. És azt olvassuk ebben a versben, mivel pedig déli szél kezdett lassan fújni, azt gondolva, hogy feltett szándékuknak uraivá lettek, elindulva közelebb hajóztak el Kréta mellett. Fújt egy kicsit a déli szél, és úgy gondolták, hogy velünk van az Isten, most már mehetünk, meg tudjuk valósítani. Mi lett a vége? Egy többnapos hánykolódás, a hajó összetört, a rakomány elveszett, és az Isten kegyelme, hogy ők nem pusztultak oda. Tehát vigyázat! A körülmények alakulásánál, ha van bennem valami nagyon heves indulat, vágy, amit nagyon szeretnék, akkor különösképpen vigyázni kell, mert olyan könnyen gyártunk mi ideológiát, hogy olyan dolgokat tegyünk, amiket a körülményekkel igazolunk, amikre a körülményekre hivatkozunk. Mint Saul hivatkozott arra, hogy nem jött Sámuel, és hát ő még nem imádkozott, és bátorságot vett magának, hogy olyan dolgot tegyen, amit az Isten nem engedett meg. A körülmények soha nem indokolják a rossz döntést, az engedetlenséget, bármennyire úgy tűnik, hogy az a javunkra van, vagy lehetőségünk van rá. Van egy nagyon egyszerű módszer arra, hogy megnézd, hogy tényleg őszintén letetted-e az Isten kezébe azt, amire nagyon vágysz. Én ezt magamat szoktam így ellenőrizni vele. Amikor valamire nagyon vágyom, és úgy gondolom, hogy most már letettem az Isten kezébe, akkor fölteszem magamnak a kérdést, mi lenne, ha tökéletesen az ellenkezője valósulna meg annak, amire én vágyom. Ha ekkor a gyomromban ezt érzem, így csavarodik össze, akkor még nem tudtam teljesen letenni. Ha ekkora lelkemben elfogadás és béke van, akkor valószínűleg már sikerült letenni, és őszintén kimondani, hogy legyen meg a te akaratod, hogy ne az én akaratom legyen meg. A harmadik a lélek késztetésére, a lélek vezetése. Sokszor olvassuk a Bibliában, hogy felindította őt az Úrnak lelke. Nagyon tömören összefoglalva, Jeremiás könyve 31. fejezetéből én azt értettem meg a 31-től 34. versekben, hogy az Isten lelke különösen közel jön hozzánk akkor, amikor ő bűnbánatra indít bennünket. És a isteni lélek vezetését megismerni a Szentíráson keresztül, a lélek szava szól hozzánk, és a bűnrendezés folyamatán keresztül lehet, amikor édesget, amikor von, amikor a szívedre beszél, és figyelmeztet, és elvezet a bűn bocsánat tapasztalatáig, az örömig, a megbocsátás öröméig. Ebben a folyamatban az Isten lelkének a munkáját ismered meg, és azt ismered meg, hogy hogyan szól az Isten. Hogyan szól az Isten, hogy felfigyelj valamire. És ez a folyamaton, ahogyan megyünk, tanuljuk az Isten megismerését, az Isten lelke szavának a megismerését. Sámuel története egy nagy történet számomra, hogy ezt tanulni kell, ez nem rögtön megy, ez nem magunktól van, hanem ezt meg kell tanulnunk az életünk során, és sokszor a kudarcokon keresztül jövünk rá, hogy aha, akkor az a késztetés az az Isten volt. Csak én nem tudtam róla, csak én nem döbbentem rá, nem ismertem fel. És szeretnék egy utolsó utat elétek hozni, amire magamnak azt mondtam, hogy van egy királyi út. Van egy különleges ajándéka az Istennek. A Kolosszé levél 3. fejezet 15. versében találkozunk ezzel. A Kolosszé levél 3. fejezetében, miközben beszél az erkölcsi megtisztulásról, a megváltozásról, beszél arról, hogy öltözzük fel a Krisztust, hogy kövessük a szeretetet, amely a tökéletességnek a kötele. A 15. versben ezt mondja, és az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben. Az Istennek békessége uralkodjék. Nem jön ki a károli fordításból ez, de a görög szövegben egy olyan kifejezés van a háttérben, amit így lehetne lefordítani, hogy az Istennek békessége,

békessége legyen a döntő bíró a ti szívetekben. Az Istennek békessége legyen az, ami ítélkezik, választást tesz a ti szívetekben. És nagyon fontos az, hogy létezik hamis békesség, tehát ez sem küzdelemmentes, mert megpróbálhat az ember ideig, óráig békességben lenni, úgyhogy közben rossz úton jár. De amikor átéljük az Isten békességét, az Isten bűnbocsánatának a tapasztalatát, az Isten szeretetét és elfogadását, van egy olyan belső jelzés, amelyikre érdemes odafigyelni. És egyszer megfogalmazva, járj úgy, hogy nem teszed azt, amiben nincsen ez a békesség benne. Ne tedd azt, amiben nincsen meg a békességed. És tedd meg azt, amiben békességed van. Nemrégen valakivel beszélgettem, egy fórumbeszélgetésen föltette a kérdést, hogy Gábor, tapasztalok olyat, hogy van valami, amiről meg kell tennem, de tudom, hogy küzdelmes, tudom, hogy nehéz. Van valami, amit szeretnék, és közben a lelkem mélyén valami ezt mondja, hogy ne tedd. Mindegyikünk életében van ilyen. Hogy van valami, amit elterveztem, és van egy halk, szelíd hang, amik azt mondja, ne tedd. És vágyom rá, és nincs benne békességem. És másik, amit mondott, hogy és a derült égből jön egy gondolat, és én megmagyarázom, hogy nincs előzménye, ezt nem kell csinálni, és ott van, és motoszkál, és nem hagy nyugton, és késztet. És meg kell tennem. Tedd meg, amiben békességed van, akkor is, hogyha nehéz. Akkor is, ha küzdelmes. Kövesd az Isten békességét az életedben.

Kedves hallgatóink, adásunk végéhez értünk. Köszönöm, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték, továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

0: Az ember egészségéhez nem csak a fizikai, a testi dolgok tartoznak, hanem a lelki egészségünk is. Egy korábban megkezdett beszélgetésünk folytatásaképpen arról faggatom beszélgető társamat, Tóth Sándor lelkészt, aki pszichológus is, és szeretettel köszöntöm ezen az alkalmon itt a stúdióban, hogy a vallásos hit, egy pár szó már elhangzott erről. Van, akiknél rajongásba csap, és ez az egészséges emberekre nézve sem veszélytelen, viszont a legutóbbi felmérések szerint inkább segít a mentálisan sérült embereknek, mint hogy ártana. Természetesen megvannak a maga veszélyei, a lehetőség, hogy valami káros dolog történik, de inkább segít. Én most azt szeretném kérdezni, hogy egy kis vallásos közösség, vagy egy nagyobb vallásos közösség, egy csoport, egy gyülekezet, mit tud tenni a mentálisan sérült emberekért, és önmagában a vallásos hitnél, a vallás gyakorlásánál mi az, ami ajánlható az embernek, hogy egészséges lelkiségben maradjon?
1: Szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Nagyon sok olyan dolog van, ami hozzájárulhat a vallás és a hit oldaláról ahhoz, hogy az ember egészségesebb legyen, akár testileg, akár lelkileg. Talán első helyen lehet említeni azt, hogy általában a vallásos közösségek azok egy egészségesebb életmódra ösztönzik az embert. Védik, óvják a különböző káros szenvedélyektől, azoktól a káros dolgoktól, amelyek nagyon sok esetben tönkreteszik az embernek mind a testi, mind a lelki egészségét. Ha a gyülekezetben folyik egyfajta felvilágosító munka, akár a gyülekezet tagjai irányába, akár kifelé, akkor ez egy nagyon jó lehetőség, amivel hozzá lehet járulni az emberek testi-lelki egészségéhez. De ha tovább megyünk, akkor sok olyan konkrét tevékenység van egy gyülekezet életében, amely hozzájárulhat ehhez az egészséghez. Gondolok itt például az imádságra, ami egy alapvető dolog a gyülekezetben, vagy még inkább az ember, amikor saját maga otthon imádkozik, egy komoly, mély imádság, meg lehet állapítani azt, hogy hasonló fiziológiai reakciók játszódnak le egy ember szervezetében imádság közben, mint amikor relaxációs terápiában vesz részt az ember. Tehát csökken a vérnyomás, csökken a pulzusszám, az ember nyugodtá válik. És hogyha most a teológiai oldaltól eltekintünk, hogy erre milyen választ ad Isten, már önmagában ez is egy lelki és testi egészséget nyújtó valami, vagy tényező ez az imádság. De az imádság során én megfogalmazom a problémáimat. Hát ez az egyik legfontosabb dolog a pszichológiai oldalról, hogy az ember tudja megfogalmazni a problémát, tudja kimondani. Ez már egyfajta feldolgozást is jelent, hogyha meg tudom fogalmazni, el tudom mondani valakinek. Az, hogy én tudom azt, hogy valaki most meghallgat engem, meghallgat, nem vagyok egyedül a problémámmal, ez megint egy nyugalmat sugárzó, nyugalmat árasztó tényező a lelki egészség érdekében. Aztán ha arra gondolunk, hogy a Biblia olvasás hozzá tartozik a keresztény ember életéhez. A Biblia maga mondja azt, hogy történetek vannak benne, amelyek megírattak a mi tanulságunkra. Megírattak olyan dolgok, amelyeket el kellene kerülnünk, hiszen láttuk már a történet végén, hogy nem jóra vezet. Látunk pozitív példákat, amelyet viszont követnünk érdemes. Aztán a gyülekezet egy közösség. A mai embernek nagyon sok lelki problémáját a magány okozza, hogy egyedül van, hogy nincs kivel megosztani a problémáit, nehézségeit. Pál apostol olyan szépen fogalmaz, amikor azt mondja, hogy a gyülekezet olyan, mint az emberi test, tagokból áll, és az egyik sírvel együtt sírnak a többiek, vagy valakinek jó kedve van, vidám, vele együtt örülnek a többiek. Ez egy nagyon nagy, nagyon fontos tényező, amely hozzájárulhat a lelki egészséghez. Aztán a Biblia nagyon sok olyan mondatot tartalmaz, amely mutatja azt, hogy milyen fontos követni azokat a jó tanácsokat, mert hozzájárulhat a lelki egészségünkhöz. Például az optimizmus, az, hogy nem csak a rosszat vesszük észre, nem csak szomorkodni tudunk, hanem tudunk örülni bizonyos dolgoknak. Olyan szépen fogalmaz a Szentírás, amikor azt mondja, hogy a vidám elme jó orvosságul szolgál. Tehát ha valaki tud örülni, az öröm, tudjuk, hogy olyan kémiai anyagokat szabadít fel az ember szervezetében, amelyek hozzájárulnak nem csak a lelki, de a testi egészséghez is. Míg a szomorú lélek hát megszárasztja a csontokat. Aki kész arra, hogy segítsen, odafigyeljen a másik emberen, oda másik emberre. Azt mondja a Biblia, hogy aki mást felüdít, maga is felüdül. Egy jótékony lelki hatással van az emberre az, hogyha kész a másik emberért tenni, kész észrevenni a másik ember problémáját, és ad neki, nyújt neki valamit, nem feltétlenül anyagi dolgokat. De hogyha azokra a dolgokra gondolunk, amelyet maga a Biblia is tanácsol, hogy a testünk a Szentlélek temploma, és hogy a testünkre is oda kell figyelni. A testmozgás, az egészséges táplálkozás, ez hozzátartozik a fizikai egészséghez, de ha valakinek egészséges a szervezete, az lelkileg is egészségesebb. A sporttal foglalkozó pszichológusok nagyon sokat, sok kísérletet végeztek azzal kapcsolatban, hogy akinek edzett a teste, annak az lelkileg is edzettebb. Tehát ha testmozgást végzünk, jó levegőn vagyunk, és a Biblia ezt tanácsolja, hogy a testünkre figyeljünk oda.
0: Azt mindenképpen meg kell, hogy kérdezzem. Tehát van egy közösség, és jó volt ezt hallgatni, hogy egy befogadó közösség, annak a gyakorlata, a hit gyakorlata, élet gyakorlata, de nagyon jó hatással lehet az emberekre. Tehát a mi világunk tele van, ugye ezt nem kell sokat hangsúlyozni, hogy egyre növekszik, növekvő számban tele van mentálisan sérült emberekkel. A kérdésem az lenne, hogy mindig felismeri a kis közösség, képes arra, hogy felismerje, hogy itt valóban egy olyan esetről van szó, amit a kedvesség, a jóság, a befogadókészség gyógyítani tud. De azért én úgy gondolom, hogy van egy határ, amit a felismerésben is. Egyrészt, másrészt pedig hol van az a határ, amikor a gyülekezet azt tudja felismerni, tehát a közösség azt tudja felismerni, hogy ez itt már nem annyira a mentális betegség, de mondjuk maradjunk az első kérdésnél, hogy mit tud tenni, hol van a határa még, amit tenni tud egy kis közösség?
1: Nyilván, mint emberi közösség, ahol a Biblia alapelvei fontosak és meghatározóak, ott a közösség maga gyakorolja a szeretetet, amit meg fog érezni minden tagja ennek a közösségnek. Ez már önmagában is egy gyógyító tényező tud lenni. Persze mondtuk, vagy hallottuk az előbb a kérdés során is azt, hogy ez nem mindig hoz megoldást, van, amikor tovább kell menni. Én azt hiszem, hogy amikor a jó szó nem segít, amikor a tanácsok nem segítenek, amikor az ember mindenhonnan a környezetéből kapja a visszajelzést, hogy változtatni kellene, de ő mégsem teszi ezt meg. Akár meggyőződéséből, mert ő neki mások a meggyőződései, akár azért, mert nem képes változtatni, akkor mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni. Ez a szakemberhez fordulás azért is nagyon fontos, mert ugye a szomatikus orvoslásnak a területén is egyre többet hangoztatjuk a megelőzést, a prevenciót. Ne csak akkor menjünk orvoshoz, amikor már nagy a baj, hanem hamarabb. Ez a lelki egészség, vagy a lelki betegségek kapcsán is igaz, hogy minél hamarabb, ha csak úgy felmerül bármi, keressünk meg szakembert, aki meg tudja állapítani azt, hogy mekkora nagy a baj, kell-e valami nagyobb segítség, vagy egyszerűen csak kisebb dolgokon kell esetleg változtatni. Azt meg maga a közösség kell, hogy eldöntse, hogy ő mit tud tolerálni, meg mit nem. Azt nagyon nehéz így megállapítani egy emberről, hogy ő most ezt direkt csinálja, tudna változtatni, ha akarna, vagy pedig a betegségéből kifolyólag ő nem tud változtatni a magatartásán. Azért is nehéz ez a kérdés, mert hát lelki zavar az is, hogyha valakinek egy olyan személyiség zavara van, amikor abszolút nincs betegségtudata, ő meg van győződve az, hogy mindenkit tönkretesz a környezetében, de ez ő neki természetes, tehát ő nem veszi észre, vagy nem látja azt, hogy ő neki ezen kellene változtatni. Ezért célszerű szakemberhez fordulni, vagy kérni, hogy forduljon szakemberhez az, akiről úgy gondoljuk, hogy esetleg lehet az életében, vagy felmerülhet valamilyen lelki probléma, lelki zavar, mert akkor ki tudják szűrni ezeket.
0: Igen, azt szeretném megkérdezni, hogy rendben van, vannak is közösségeink, vannak is gyülekezeteink, és mindezeket jó, ha tudjuk. De mit tesz még például a hetednapi adventista egyház? Mit tesz még ezekért a mentális betegekért? Van-e valami lehetősége, valami kimondott célkitűzése, vagy olyan helyzet, olyan intézmény, ahová maga is hát szívesen várja a betegeket, mentálisan sérült embereket?
1: Igen, több ilyen terület is van, amit tesz az egyházunk. Az egyik terület az, hogy igyekszünk a lelkészeinket képezni, hogy minél jobban felismerjék azt, hogy mikor van egy olyan helyzet, amit a gyülekezet maga tud kezelni, mikor van egy olyan helyzet, amikor akár a lelkész, aki mondjuk tovább képezte magát ezen a területén, tud segíteni, és mikor kell még a lelkésznek is tovább küldenie. Tehát, hogy ismerjék a lelkészek a kompetencia határaikat. Nagyon sok lelkészünk elment és mentálhigiénész szakemberként végzett, folytatott tanulmányokat. Ezáltal sokkal könnyebben tudja felismerni ezeket a problémákat, sokkal több segítséget tud nyújtani. És hogyha már az intézményes kereteket is megemlítettük, akkor van az egyháznak egy Mentő Mentáliroda nevű intézménye, ahol szívesen fogadjuk azokat akár az egyháztagjai közül, akár kívülről érkező embereket, akik az élet bármely területén valamilyen lelki segítségre szorulnak. Vannak olyan emberek, akik pszichiátriai kezelés alatt állnak, járnak az orvoshoz, szedik a gyógyszerüket, nyilván ez egy, nem tudom, fél évente egyszer találkoznak talán az orvosukkal, közte viszont nincs, aki velük foglalkozzon. Ők közül többen bejárnak hozzánk, mi próbálunk nekik segítséget nyújtani, segítő beszélgetéseket folytatni. Vannak, akik elakadtak valahol az életútjukon, és tanácsadásra van szükségük, nekik is segítséget nyújtunk, illetve vannak családterapeutáink, akik a családi gondokkal küzdőknek nyújtanak segítséget.
0: Hát nyilván ugye ezek mind olyan források, tehát a nem rendezett családi élet, de ha körültekintünk a mi világunkban, akkor rengeteg szorongásra alkalmat adó helyzet van egy-egy ember életében, gazdasági problémák, a fenyegetettség. Nyilván előbb vagy utóbb kialakul a szorongó emberben a fenyegetettségnek az érzése is, és ebben a tekintetben egy érdekes jelenséget figyelhetünk meg, hogy a gyerekek, fiatalok egyre tömegesebben és egyre fiatalabb korban fordulnak a szexualitás felé. Van ennek valami olyan magyarázata, tehát egy szakember oldaláról. Van ennek valami magyarázata? Nincs ebben valamilyen menekülő út, elgondolás fiataloknál?
1: Biztos, hogy nagyon sok ilyen dolog is közrejátszik. Ugye, mint minden jelenségnek soha nem egyetlen kiváltó oka van, hanem nagyon összetett ez a probléma is. Ugye, a múltkor beszéltem arról, hogy ma az a legelfogadottabb nézet, hogy mindent ilyen összetett dologként kezelünk. Mindennek van biológiai, pszichológiai, szociológiai oldala. Ennél a kérdésnél is megfigyelhetjük azt, hogy a biológiai érés az sokkal korábbra tevődött. Sokkal korábban érnek nemileg a gyermekek, míg a pszichológiai érés az sokkal inkább kitolódik, sokkal későbbre tevődik. Nagyon sokszor 25-26 évesen még nem tudja az ember, hogy mi akar lenni, akar-e családot alapítani, tehát abszolút nincs meg az összhang a biológiai és pszichológiai érés között, és hát nyilván egy ilyen űrben hát keresik a lehetőségeket. Ehhez hozzájárulnak azok a szociológiai dolgok, hogy a média, amely egyébként egy nagyon pozitív dolog, hát hiszen most ez az adás is a médián keresztül megy, de a médián keresztül nagyon sok olyan dolgot is látnak nagyon fiatalon, ami sokkal idősebbeknek van kitalálva, és ez nyilván felkelti az érdeklődésüket, és felkelti azt a vágyat, hogy ők kipróbálják. Az, hogy a társadalomnak a toleranciája megváltozott ez iránt. Tehát ma ezt nem kell szégyelni, nem kell elbújni, nem kell titkolni sem már, hanem, mert az jó, hogy nem szégyelni kell, meg elbújni, de hogy ezt szabadon lehet csinálni, mert elfogadott. Ez a tolerancia, ez a fajta tolerancia hozzájárul ahhoz, hogy hát akkor miért ne? Vagy az a nézet, ahogyan ma a fiataloknak van egy ilyen sztereotípiája, hogy buli, szórakozás, az nem képzelhető el alkohol és szex nélkül, mert az a kettő összefügg. És ha már vannak ilyen tudatmódosító szerek, akár alkohol, de hát ugye egyre jobban terjed hazánkban is másfajta drogoknak a használata is. Ezek teljes mértékben megváltoztatják az embernek, a gyereknek is a logikus gondolkodási képességét, és nem látja a veszélyeit ennek. De hát, amiről volt is szó, nagyon fontos az, hogy nyilván van egy lelki szükséglete ezeknek a gyerekeknek. A család, mint egy teljes család, egyre ritkább. Ugye a teljes családban van egy apa, anya és van testvér. Ha bármelyik hiányzik, akkor az már egy csonka család. És akkor már van egy hiány érzete a fejlődés során ennek a gyermeknek. De ha még egy teljes család is van, ma azt látjuk, hogy a családok úgy működnek, hogy mindenki a családon belül is magányos. Úgy éli a kis saját maga életét, és nincs egy családi közösség. Ezért az embernek, a gyermeknek van egy kielégítetlen szükséglete, hogy az a szeretet szükséglet, hogy valaki megért, hogy valakihez kötődöm, valakihez nagyon szoros viszonyom fűződik. Nézzük meg, hogy mennyire hiányzik a mai családból az ölelés, az, hogy meghallgatnak, hogy közösen beszélgetünk, hogy érdekli a szüleimet az, hogy mi történik velem, hogy van idejük a gyermekkel foglalkozni. A barátságok is már ilyen virtuális barátságok. Csetelünk. Ez a barátság. Emiatt kialakul egy önértékelési zavar a gyermekekben. Kicsinek érzi magát. A fiúk, tehát nyilván, hogyha valakinek van egy önértékelési zavar, azt azonnal próbálja kompenzálni. Hát a fiúknál van a skalpvadászat, hány lányt tudok megszerezni, a lányoknál pedig van egy ilyen büszkeség, hogy kellettem a pasinak, ahogy szokták mondani. Tehát ezzel kell kompenzálni ezt az önértékelési zavart. És ez mind-mind annak a szeretetnek a hiánya, ami hiányzik a mai családokból ebben a rohanó világban.
0: Tükröződik ez, amikor például a mentál irodalomban tudok róla, hogy Tóth Sándor is ugye egy napot ott tölt, egy héten, tükröződik ez, amikor bejönnek, segítséget kérnek emberek. Érződik ez, tükröződik ez, tehát utána lehet ennek járni?
1: Mindenképpen, tehát nagyon sok olyan problémával jönnek, ami azt mutatja, hogy valahol emberek elakadtak a személyiségfejlődésükbe, nem volt meg az a biztonságos háttér a családjukban, amire szükségük lett volna. Ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy ilyen rendkívül kegyetlen, rossz szüleik voltak, csak egyszerűen élték a maguk életét, és valamit nem kapott meg a gyermek. Egyszerűen nem azokat a dolgokat, amik ma általánosságban hiányoznak a gyermekek életéből.
0: Vajon ebben az állapotban, tehát a fiatalok, kamaszok életében, mert ahogy hallottam, ugye a kamaszkor, meg tapasztaljuk is, hogy a kamaszkor bizony a 20 éves korra bőven kitolódott. Most egy ilyen túlkoros kamasz, aki hát biológiailag már lehet, hogy 10 éve, vagy még több is érett, de lelkileg nem érett egy kapcsolatra. Viszont tele van ezzel az ürességgel, és keresi. Mit tud mondani neki egy Istenben hívő, Istenben bízó ember? És hogy fogadják ezek a fiatalok? Tehát van-e fogadóállomás, mert jó, hogy kiküldjük, vagy kiküldhetjük ezeket a hát hullámokat, hogy hát ha sikerül, de van-e ilyenre vétel?
1: Hát mindenképpen, hiszen éppen emiatt az üresség miatt ebben a hiány állapotban jellemző ezekre a fiatalokra, hogy keresnek nagyon az életben, és jó esetben tényleg nem ezeket a káros, mind testileg, mind lelkileg nagyon káros, mondjuk drogokat találják meg, hanem valami olyan közösséget, ahol építő jellegű segítséget találnak. Ők keresik ezt, nyitottak ezekre, és egy keresztény gyülekezet az nagyon sokat tud segíteni, hogyha ott megfelelő társakat találnak, megfelelő fiataloknak való programot találnak ebben a gyülekezetben, amely kielégíti őket, és nem fognak olyan után menni, amikről az előbb is beszéltünk. Ha megtapasztalják azt a szeretetet, amit éppen keresnek, megtapasztalják az elfogadást, ami nagyon nehéz egyébként, mert ők más világban élnek, más értékeket képviselnek, tehát azok az idősebb generációhoz tartozó emberek a gyülekezetben, akik más világban nőttek fel, más értékek vannak a fejükben, azok sokszor nehezen tolerálják, de hogyha ezt megtalálják a gyülekezetben, akkor az egy nagyon fontos dolog a lelki egészségük szempontjából is ezeknek a fiataloknak.
0: Még egy gyors kérdésre van időnk. Hallottam, olvastam több helyütt, és egyre több helyütt, hogy a világunk túl pszichologizált. Igaz ez, vagy inkább még több jólelkű, mentális problémával foglalkozó szakemberre van szüksége a mai embernek?
1: Hát sokkal több szakemberre lenne szükség, vagy inkább úgy mondom, hogy sokkal több olyan emberre, akit a fiatalság, ha már róluk beszéltünk, meg általában a mentális gondokkal küzdő ember el tud érni. Mert ma valahogy nincs meg nálunk itt Magyarországon annak a rendszere, hogy elérhető áron megfelelő minőségű ilyen pszichológiai szolgáltatásban részesüljenek a rászorulók. Nagyon sokan nem tudják megfizetni a jó szakembereket, és hát nagyon sokan vannak olyanok is, akik elkezdtek így hobbi szinten pszichológiával foglalkozni, és ez nagyon sok pozitívummal is járhat, de amikor ők akarnak beteg emberen segíteni, nem biztos, hogy fog menni, ez kevés az a tudás. Tehát, hogy van egyfajta veszélye is nyilván annak, hogyha valaki nem ismeri ezeket a kompetencia határokat, hogy ő az adott tudásával mit kezdhet, és mit nem kezdhet, mikor kell tovább küldeni az embert.
0: Hát a beszélgetésünkből úgy látom, hogy óriási feladata van egy gyülekezetnek az emberek lelkével való gondos foglalatosságban. Én úgy gondolom, hogy ezt a feladatot az ember az Istent megtalált, és benne hívő, benne bízó ember, ez közvetlenül Istentől veszi át. De talán úgy fogalhatnám össze, hogy nagyon fontos, hogy lássa a határait, és tudja azt, hogy mikor kell szakemberhez fordulni. Én nagyon köszönöm ezt a beszélgetést Tóth Sándor pszichológusnak. Szeretettel búcsúzom, és kívánok mindenkinek jó testi és lelki egészséget.

Kedves hallgatóink, ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a viszonthallásra.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig, a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a Speranza Reménység televízió Keresztút adását követik. Ma este és egy hét múlva egy családi hétvége előadásait szeretnénk közvetíteni, melyet a Délerdi Egyházterület családi osztályvezetője szervezett Bíró András Csaba lelkipásztor. Ma este az első alkalommal Ijés János Róbert lelkipásztor fogja bemutatni gondolatait a következő címmel: hogyan készülhetünk fel arra, amire nem lehet felkészülni. Tartalmas estét kívánok mindannyiuk számára!

0: Robertnek nem is engedem, hogy helyet foglaljon, biztosan, hogy ismeritek, és Robert lelkipásztorról van szó, aki ma este a vendégünk, eljött közénk, és ez egy különleges szombat, a családi ügyosztály szervezi, rendezi, és úgy szeretnénk, hogy ezek a szombatok több helyen megismétlődjenek, és a családról szóljanak. Tudjátok azt, hogy a mai időben a családok nagyon nagy nyomásnak vannak kitéve, különböző ideológiák vannak, amelyek a családokat próbálják szétszedni, tönkretenni, és ezért bibliai alapokon szeretnénk megvizsgálni azt, hogy mi a helyes, mi a jó út, amit követhetünk, és hogy tarthatjuk családainkat egybe, szeretettel, megértéssel, jósággal, kegyelemmel és ugyanakkor igazsággal is. A ma esti meghívottunk tehát I.S. Robert, lelkipásztor, kedves felesége is eljött, elkísérte. Álina, köszönjük, hogy eljöttél, és társa vagy a férjednek. És ez alkalommal egy rövid interjúba, hogyha nem ismeritek, vagy hogyha ismeritek valamennyire, egy kicsit bővebben ismerjétek meg, fel fogok tenni neki egy pár kérdést. Robert, én úgy tudom, hogy te elvégeztél egy egyetemet a teológián kívül is. Milyen egyetem volt ez, és milyen időtájt végezted ezt?
1: Igen, a teológia tanulmányaim előtt a pszichológiát tanultam, alapfokon, mesterfokon, és ezt követően tanultam teológiát. Többek között azért, hogy bibliai alapokra helyezem mindazt, amit addig tanultam, és ahogy az embereknek esetleg megpróbálok segíteni.
0: Igen, köszönöm szépen. Mi vett rá végül téged arra, hogy teológiára is menjél?
1: Igazából az első gondolat az volt, hogy legyen egy megfelelő biblikus alapom, hogy jól tudjam használni a pszichológiát. Közben voltak már jelek, Isten küldött már jeleket arra, hogy talán más terve is van velem. Kellett egy kis idő, amíg én ezeket észrevettem, de most nem bánom így ezt az utat, mert úgy érzem, hogy az, amivel eddig készültem, abban tudok esetleg valamit nyújtani az emberek.
0: Igen, hasznos lesz az egyház részére is, igen, az emberek részére. Családod van, mennyi ideje házasodtatok össze?
1: 2021-ben, hát most már 4 év elmúlt. Van egy kisfiunk, 2,5 éves, és február környékére várunk egy kislányt is.
0: Igen, örvendünk, a család még teljesebb lesz. Igen, most hol szolgálsz?
1: Most az Illeki körzetben. Van 4 gyülekezetem.
0: Kicsit elmentél messze innen, de bármikor szeretettel visszavárunk, és örvendünk azt, hogy az ajándékokat máshol is meg tudod osztani, nem csak köszönöm itt szépen közöttünk. Ma este miről fogsz beszélni?
1: A ma esti előadásnak az a címe, hogy hogyan lehet felkészülni arra, amire nem lehet felkészülni.
0: Na hát ez érdekes cím, úgyhogy szeretettel hallgattunk.
1: Köszönöm szépen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a jelenlévőket. Ahogy közeledtünk a gyülekezet fele, így beszéltük a feleségemmel, hogy érdekes érzések kavarognak bennünk. Mi itt nem messze volt nekünk a lakásunk, a szolgálati lakás, ahol laktunk. Alig több mint 5 perc séta. És amint közeledtünk, ugye, mintha hazajönnénk, de már mégse haza, érdekes érzések ezek, mert mégiscsak 5 évig majdnem ez volt az otthonunk. Örvendek, hogy most együtt lehetünk, és szeretném, hogyha bele is mélyednénk a ma esti témába, és pedig arra, hogy hogyan készüljünk arra, amire nem lehet felkészülni. Nem olyan rég találkoztam egy érdekes favédelmi technikával, ami a japánoktól származik. Egy olyan fát látunk, amelyik fekete, és nem azért fekete, mert kezelték valamivel, vagy esetleg bekenték valamivel, hanem meg volt égetve ez a fa. Hogyha építeni szeretnénk, és különös módon fából, legalábbis mi itt a mi kultúránkban nem igazán használnánk olyan fát, ami már korábban tűzben volt. És ezért is érdekes ez a fajta technika, amelynek során megégetik a fának, leégetik a kérgét, megkeményítik, és ezáltal ellenállóbbá teszik az időjárásnak, betegségekkel szemben, nedvességgel, bármivel szemben. És különös módon az épületeknek a külső részén használják ezt a fajta fát, hogy ellenállóbb legyen. Most igen, a mi fejünkben a tűz és a fának a kombinációja nem feltétlenül a megfelelő alap az építkezéshez. És ezért talán kerülnénk is, vagy nem is próbálunk arra gondolni, hogy mi lesz, hogyha esetleg megég a fa. És néha így vagyunk az életben is, hogy elindulunk egy úton, egy közös úton, és lehet arra gondolunk, hogy hát ilyen rossz dolog csak nem pont velünk fog megtörténni. Csak nem mi járjuk meg különböző módokon. Csak nem velünk lesz majd egy nagy betegség, egy nagy szerencsétlenség, vagy bármilyen más dolog, amelyik nem kellemes. Igazából a témánk innen indul, hogy a váratlanok, ezek a dolgok, amelyekre nem készülünk és nem várunk, ezek nem kivételek, hanem részei az életnek. Azt is meg kell említeni, hogy ugye, amikor elindulunk egy úton, amikor egy pár elindul egy úton, egy házas pár, ugye megfogadjuk egymásnak, hogy jóban és rosszban. De valahogy azt úgy szeretnénk, és ha nem is várjuk el, de azért úgy reméljük, hogy azért a legtöbb az jó lesz. És nem is akarunk arra gondolni, hogy mi lesz akkor, ha esetleg nem lesz minden tökéletes. Előjáróban engedjetek meg egy megjegyzést. Amiről beszélni fogunk, az nem azért lesz, hogy észrevegyük, hogy esetleg valaki más hol tévedett. Minden probléma más, minden tragédia más, és igazából mi arról szeretnénk beszélni, hogy hogyan tekinthetünk az íge fényébe, hogy felkészüljünk arra, amit majd hoz a jövendő. A mi elmélkedésünknek a vezérfonalát az Úr Jézusnak egy jól ismert példázata adja, amit mi úgy ismerünk, hogy a sziklára épített háznak a példázata. A hegyi beszédnek a végén található ez a rövid kis példázat, talán az egyike azoknak, amiket már lehet gyermekként olyan nagyon jól megtanultunk, és szeretném, hogyha ez lenne az a példázat, amelyik jelenteni a vezérfonalát a ma esti elmélkedésünknek. Gyertek, olvassuk is el a szöveget az új protestáns fordításból van kivetítve a szöveg, ezt fogom olvasni. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcsemberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összedőlt, és teljesen elpusztult. Különös módon három részben szeretném felbontani ezt az ígét, és ebből a három fontos pontból szeretnék egy-egy fontos gondolatot kiemelni. A Biblia szerint, hogyha figyelmesen tanulmányozunk és olvassuk a Szentírást, akkor megérthetjük azt, hogy nem egy semleges világban élünk. Igazából a bűneset története óta látjuk azt, hogy a Biblia bevezet egy fogalmat. Nem is úgy jelenik meg, hogy a bűnbe esett világ, hanem talán egy még keményebb és még kifejezőbb leírást használ a Szentírás, és pedig azt, hogy a világ átok alá került. És igazából, ha belegondolunk, azt látjuk folyamatosan a világtörténelemben, de most is a világban, amelyben élünk, hogy minthogyha átok alatt nyögne ez a világ. Pál apostol is úgy mondta a Róma beliekhez írott levélben, a 8. fejezet 22. versében, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és vajudik. Na most ezt a valóságot, amelyben élünk, az adventista világszemléletben, teológiában úgy nevezzük, hogy a nagy küzdelem. Ez a nagy küzdelem hatja át és adja meg a megfelelő értelmezési módot mindarra, amit magunk körül látunk. És igazából azért van nekünk szükség ennek a dolognak az elismétléséhez, mert így meglátjuk, és az egész hegyi beszédből ezt megérthetjük, hogy Jézus itt nem csupán egy életvezetési tanácsot ad ebben a példában, hanem ebben a példázatban az Úr Jézus beszeretné mutatni, hogy hogyan találjuk meg a válaszokat az életünk legfontosabb kérdéseire. Igazából sorskérdésekre keresünk választ, és találhatunk választ az ígének eme példázatában. Egy pár érdekességet szeretnék csak kiemelni ebből a példázatból. Amint láthattuk, két részre osztható. Az egyik rész foglalkozik azzal, aki sziklára építette a házát, és a másik foglalkozik azzal a személlyel, aki homokra. Érdekes megfigyelni a görög szöveg támpontjait, amelyeket ad az értelmezésben. És szeretném, hogyha egy picit azokra az ígékre, ige időkre figyelnénk pontosabban oda, amelyeket használ Istennek az ígéje. Ha ránézünk a példázatra, mind a két leírásban van valami, ami közös. A közös a viharnak a leírása. És igazából nem csak annyit mond itt az Úr Jézus, hogy jön egy vihar, hanem nagyon szemléletes és kifejező az a mód, ahogyan ez bemutatja. Ömlött az eső, jött az árvíz, tomboltak a szelek, és nekirontottak a háznak. Szinte már az olvasó nem is tudja, hogy honnan jön a veszélyforrás. És hányszor vagyunk úgy az életben is, hogy sokszor az a legnagyobb problémánk, hogy észrevegyük, hogy honnan jönnek a gondok. Hogy mi az, amihez esetleg először oda kell fordulni, és mi az, amivel esetleg először foglalkozni kellene. És a Szentírásnak a leírásában azt látjuk, hogy függetlenül attól, hogy sziklára vagy homokra építed a házad, előbb vagy utóbb jön a vihar. És a görög szöveg igazából azt fejezi ki, hogy a vihar biztosan jön, hirtelen jön, és teljes erővel támad. Hogyha megpróbáljuk a pszichológiai oldalról megközelíteni ezt a témát, van egy érdekes fogalom, amellyel foglalkozhatunk, és ez pedig a normalitási torzítás. Érdekes kifejezés. A lényege az, hogy az ember elképzeli és azt hiszi, hogy a jövő olyan lesz, mint a múlt, amit már ismer. És nagyon sokszor az emberek, bár látják az előjelét valami rossznak, valami negatívnak, valami veszélynek és bajnak, sokszor, mintha nem akarnának tudomást venni róla. Azért, mert olyan nehezen tudjuk elfogadni azt, hogy létezik valami más, mint az, ami számunkra normális. Ezért történik meg az, hogy amikor elindulunk egy úton, ketten, egy házasságban, akkor valahogy úgy megjelenhet az elménkben, a gondolatainkban az, hogy hát csak nem velünk fog ez megtörténni. Amit eddig megérthettünk Isten igéből az az, hogy a célunk nem az kell legyen, hogy elkerüljük a viharokat. Azért, mert mind a két példában egyforma módon, és a leírás teljesen megegyező a viharnak a leírása. Mindegy, hogy sziklán van a házunk, vagy a homokon, de érkezik.

Következőt olvashatjuk Istennek az ígéjében. A Károli úgy fordítja ezt, hogy nagy lett annak a romlása. És érdekes módon felfigyelünk arra, amikor olvassuk a szöveget, hogy Máté, amikor megírja az evangéliumát, itt ebben a pontban vált, és másféleképpen ír, mint addig. Megváltoztatja az ige időt. A görög nyelven azt is tudni kell, hogy az ige idő nem csak a cselekvésnek az idejét határozza meg, hanem a cselekvésnek a módját is. És Isten igéje itt azt szeretné nekünk elmondani, hogy amikor beleütközött a vihar ebbe a házba, egy adott pontban megtörtént a katasztrófa, és az a katasztrófa, amilyen gyorsan jött, olyan nagy pusztítást is végzett, és a hatása állandó maradt. Érdekes megfigyelni, hogy amikor egy nagy katasztrófa érkezik és jön az ember életében, nagyon gyakran megtörténik ez. Látszólag a ház tökéletes. És még az is megtörténhet, hogy látszólag a két ház, a homokra épített és a sziklára épített ház ugyanúgy néz ki. És mégis a soruk, az, ami történik majd velük, az nagy mértékben különbözhet. Isten ígéje azt mondja a homokra épített házról, hogy olyan mértékű pusztulást szenvedett, amelyből nincs újraépítés. De amikor a sziklára épített házról beszél, érdekes módon itt ismét egy új, az előzőnél is különb igeidőt használ. Egy olyan igeidő, amely ismét csak arról beszél, hogy megtörtént valami a múltban, aminek a hatása még mindig tart, viszont arra is utal, hogy azért történhetett meg, mert volt már egy azt megelőző történés, létezés és cselekmény. És hogyha elolvassuk Istennek az ígéjét, akkor azt látjuk, hogy a háznak a megmaradását a sziklán egyetlen egy dologhoz köthetjük, ami megelőzte a házat. Ez nem más, mint a szikla. Azért maradt meg a ház, mert előtte már létezett a szikla. Létezett az alap. Isten ígéje bemutatja nekünk azt, hogy a siker nem a háznak az érdeme, nem az építőnek az érdeme, és nem a körülményeknek az eredménye, hanem a szikla tartja meg a házat, és nem a ház a sziklát. Valami olyanra kell alapozni, amikor az ember elindul, ami már bizonyított. Ami már az idők folyamán megmutatta és bebizonyította, hogy lehet rá támaszkodni. Szeretjük az újításokat. És fura módon, amikor a legfontosabb dolgokról van szó, amikor az életünkről van szó, néha ott kezdünk kísérletezgetni. Ott van az, ami már bizonyított. Ott van a szikla, ami már bizonyított. Látjuk, hogy a történelem folyamán hogy tartott meg már hűséges hívő embereket, és mi próbálkozunk mindig valami újjal. Amit eddig megtanultunk, ha akarjuk, ha nem, ha sziklára építettük a házunkat, ha a homokra, a vihar jön. A siker attól függ, hogy valami olyanhoz, valaki olyanhoz kapcsolódjak, aki létezett még azelőtt, mielőtt én elkezdtem tervezni már az életemet, a házamat. Elkezdtük tervezni a családunkat. Hogyha ismét megpróbáljuk a tudomány szemszögéből is megvizsgálni a dolgokat, akkor bevezethetünk egy olyan fogalmat, lehet egyesek ismerik, amelyik úgy szól, hogy a reziliencia. Elsődlegesen
nem a pszichológia területén használt

ezt a szót, már az 1800-as években használták, mechanikában és anyagfizikában. És akkor az volt a jelentése, hogy egy deformáció után milyen mértékben képes egy anyag visszanyerni az eredeti állapotát. És innen próbálták, és innen jött az ötlet, hogy használják ezt a szót arra, hogy az embernek milyen képessége van egy nehézségből helyreállni, lábra állni, alkalmazkodni, és ha lehet, még növekedni is. Külön téma, igazából csak három alappillért szeretnék megemlíteni ebből a témakörből. A rezilienciának a három alappillérét szeretném most bemutatni a Szentírás fényében. Az első dolog, amire nagyon oda kell figyelnünk, és amit jó, hogyha észben tartunk, hogy mi egy csapat vagyunk. Amikor történik valami nehézség, amikor történik valami gond az életben, az első dolog, amire emlékezni kell, hogy mi úgy indultunk el, hogy egy csapat vagyunk. Mi az embernek az első kérdése, amikor valami rossz történik? Az egyik első kérdés, amit sokszor nem szándékosan, de felteszünk, hogy miért történt, és ki a hibás. Talán észre sem vesszük, de azt keressük, hogy ki miatt történt mindez. És ilyenkor olyan könnyen repülnek a szavak. Ekkor történik meg, hogy utólag olyan nagyon megbánjuk, amit olyan könnyen kimondtunk, de úgy bennünk van, hogy keressük azt, hogy ki a hibás. És örvendünk annak, hogyha nem magunkban, hanem másban ismerjük fel. Különböző kutatások azt mutatják, hogy a legerősebb reziliencia faktor, vagyis az a faktor, amelyik segít bennünket alkalmazkodni és megállni a nehézségekben, az a valakihez tartozás. A kapcsolatnak megtartó ereje van. És igazából itt jut eszünkbe ez a gyönyörű példa, amit nagyon sokszor használunk, különös módon mennyegző istentiszteleteken. De nem a lelkészek találták fel, hanem a Szentírás beszél arról a bizonyos hármas kötélről. Az a hármas kötél, amelyik azt próbálja folyton eszünkbe juttatni, hogy nem vagyunk egyedül. Nehéz felkészülni valami olyasmire, amire rá se akarunk gondolni. De törekedni kell arra, hogyha valami gond történik, valami baj történik, egy nehézség jön, az első dolog ne az legyen, hogy azt keressük, hogy ki a hibás, hanem nézzünk rá a társunkra, és ne csak gondoljuk, hanem mondjuk el neki, hogy mi egy csapat vagyunk. És az, ami jön, amibe belekerültünk, vagy ami úgy néz ki, hogy hamarosan megérkezik, annak mi együtt próbálunk a megoldására törekedni. A második pillér, amiről szeretnék nagyon röviden beszélni, úgy nevezhetnénk, hogy a kognitív rugalmasság. Ha az előbb a kapcsolatról beszéltünk, és arról, hogy mennyire jó nekünk együtt lenni, és mennyire jó az embernek, ha van egy segítőtársa, és nem csak egy olyan valakivel éli az életét, akire könnyű a felelősségeket áthárítani, ez most a személyes vonatkozása a rezilienciának. Igazából itt arról van szó, hogy rá kell nevelnünk magunkat, hogy nem csak egy értelmezés létezik. Olyan nagyon könnyen próbáljuk elfogadni, és próbáljuk másokkal is elfogadtatni azt az értelmezést, ami bennünk megszületik. A magyarázatot, hogy ki a hibás, vagy esetleg egy értelmet adni, egy jelentést társítani
valakinek a reakciójához. De meg kell tanulnunk azt, hogy létezik más nézőpont is. Meg kell értenünk azt, hogy létezik olyan is, és az ember ezt nagyon nehezen akarja megérteni, de létezik olyan, hogy bizonyos helyzetben nem én látom jól, hanem a másik. El kell ismerni azt, hogy létezhet olyan, hogy én tévedek, nem a másik. És valahogy törekedni kell arra, hogy megérteni a másik nézőpontját, törekedni kell arra, hogy rugalmasabb legyen az a mód, ahogyan próbáljuk értékelni és értelmezni mindazt, ami történt velünk. És a harmadik pillér, amiről beszélni szeretnék, az a közös értelmezés. Amikor egy nehéz helyzet adódik, érkezik a vihar, akkor a férj és a feleség, vagy legyen az a család, bővebb értelemben is leülnek, és próbálnak arra kérdésre válaszolni, hogy mit jelent ez a helyzet nekünk, így többes számban. Hogy tudunk innen tovább menni? Hogy tudunk értelmet adni annak, ami történik velünk? Észrevehetjük, hogy nagyon sokszor olyan emberek, akik megélnek egy tragédiát, megpróbálják azt a tragédiát, amit megélnek, egy építő módra, építő módon átalakítani. Emlékszem, hogy az iskolában, ahova jártam, liceumi évek alatt, volt egy ösztöndíj. Egy jól ismert kolozsvári írónak nagyon korán meghalt a lánya. Egy hatalmas tragédia egy családban, ahol addig semmi jele nem volt annak, hogy egy ilyen sem megtörténhet. Ezért azt mondták a férj és a feleség, hogy nekünk közösen kell értelmet adni ennek a helyzetnek, amibe kerültünk. Ezért egy ösztöndíjat hoztak létre, amit elneveztek a lányukról, és minden évben támogattak olyan diákokat, akik szorgalmasak voltak, jól tanultak, igyekeztek, de lehet, hogy az anyagi helyzetük nem engedte volna meg, hogy olyan jó esélyekkel haladjanak, mint esetleg mások. Különösen fontos, hogy csapatban vagyunk, és közösen próbálunk értelmet és célt adni annak a helyzetnek, amiben vagyunk. És a jó az, hogy nem csak két ember kell kitalálja, hogy mihez kezdjen egy viharral. Jó hír az, hogyha az a hármas kötél működik, hogyha ott van Isten, akkor ilyenkor, amikor egyikünk se tud előjönni egy épp kézláb és jó ötlettel, akkor Isten megszólít bennünket, és segít, hogy értelmet adjon annak a nehézségnek, annak a helyzetnek, amiben vagyunk. És az utolsó ponthoz szeretnék most eljutni, nagyon röviden. A felolvasott példázatban még volt valami, amit elolvastunk, bár a két leírásban egy kicsit másképpen hangzik. Először azt mondja Isten ígéje, hogy aki hallja és megteszi, vagy cselekszi, a másik esetben, hogy aki hallja, de nem teszi meg. A bölcs ember előre épít. Nagyon sokszor akkor próbálunk építeni, és akkor próbáljuk a háznak az alapját erősíteni, amikor már lehet a tető is a helyén van. Jártunk már mi is úgy, ugye
nem mindenkinek telnek úgy a napjai, hogy minden nap és nagyon sokszor épít házakat. Aki gyakran teszi, az már tudja, hogy mire kell odafigyeljen. Jártunk úgy, hogy észrevehettük, hogy mivel lejtős a terület, olyan nagyon jól lehetett volna egy alagsort is építeni. Csak tudjátok, mi akkor jöttünk rá, amikor már a tető is fel volt építve. A helyén volt. Tehát ilyenkor már nagyon nehéz valamit tenni, vagy sokszor lehetetlen. Ezért kell, hogyha Isten igéjét meghalljuk, megértjük, és Isten megszólít bennünket, akkor az építkezést most elkezdeni. Nem akkor kell erősíteni az alapot, amikor már a tető is áll. Egy pár gyakorlati dolog, amit megtehetünk azért, hogy készüljünk azokra a helyzetekre, amelyekre nem lehet felkészülni. Furán hangzik, hogy ilyen értelemben akarunk tanácsokat adni, mert tényleg sok mindenre nem tudunk felkészülni. De lehet készülni az alapépítésével. Nem tudjuk, honnan fognak fújni a szelek, nem tudjuk, honnan fog ömleni a víz, nem tudjuk, milyen a szélrózsa melyik irányából érkezik a vihar, de tehetünk valamit, hogy az alap az erős legyen. Az első dolog, amit meg szeretnék említeni, az az, hogy nem szégyen, ha fáj. Különös módon Jobbnak a példája jut eszünkbe. Jobb könyvének az első fejezetében olvasunk arról, hogy Jobb elveszíti a vagyonát, érkezik a hír, hogy a gyermekei is odavesztek, és akkor van az a leírás, amit nagyon gyakran szoktunk idézni. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve. Csak szeretném, hogyha elolvasnánk az előző mondatot, és azt is, ami ezután következik, mert nagyon fontos. Felkele Jobb, megszaggatta öntösét, megborotválta fejét, és a földre esik, és leborult. Sokszor úgy vagyunk vele, hogy egy hívő embernek azért ez így nem illik. Egy hívő embernek azért nem kellene megszaggatni a ruháját, nem kellene hamut önteni a fejére, és nem kellene azon keseregni, hogy mi történik vele, mert azért hívő ember. De tudjátok, mit mond Isten mindezek után? Az első fejezet utolsó verse azt mondja, hogy mindezekben nem vétkezik Jobb, és semmi illetlent nem cselekedik. Amikor lehet nekünk úgy tűnik, hogy illetlen dolog egy hívő embernek, hogyha fáj neki, Isten azt mondja, hogy én megértelek, hogy te ember vagy, és neked fáj. Sőt, később Jobb még olyant is mond, hogy bár ne születtem volna meg, bár ne léteznék. És Isten azt mondja, én még nem látok itt semmi illetlent. Semmit, amit egy hívő embernek nem lenne szabad elmondani. Az első dolog, amit jó, hogyha megértünk, hogy nem baj, és nem szégyen, ha fáj, és ki is fejezzük. A második dolog, kapcsolatápolás békeidőben. Kapcsolatápolás akkor, amikor még tiszta az ég. Olyan világban élünk, hogy talán a leggyakoribb mondat, ami elhagyja az ajkunkat, hogy nincs időm. És legtöbbször arra nincs időm,
hogy azzal valaki, akivel elindultam, akivel egy csapatban vagyok, arra időt szánjak. Kettesben időt tölteni, vagy ha gyerekek vannak, már velük is időt tölteni, beszélgetni, egy lelkipásztortól hallottam és olvastam egy érdekes gondolatot, hogy a házasságban akkor kezdenek a problémák megjelenni, amikor nem beszélgetünk, csak megbeszélünk ezt-azt. Most épp beszélgetni kell, egy probléma adódik, le kell tisztázni, te is tegyél félre 10 percet, én is 10 percet, mert meg kell oldani. Beszélgessünk akkor is, amikor épp nincs miről beszélni. Keressünk beszédtémát akkor is, amikor nincs semmi, amit megoldani. Legyenek közös élményeink, amelyekre visszagondolunk, és amelyek azt üzenik, hogy valóban egy csapatban vagyunk. Harmadik dolog, a nehéz témáknak a kibeszélése. Vannak olyan témák, amelyeket kerülünk. Nem is azt mondom, hogy minden nap erről kell beszélni. De vannak olyan dolgok, amelyeket előbb vagy utóbb, de meg kell beszélni. Különös módon, hogyha egy nehéz helyzetbe kerültünk, valami olyanba, amire nem tudtunk felkészülni, és teljességgel meglepett. Gyertek, beszéljünk arról, ami történt. Nem csak arról, ami történt, hanem arról is, hogy én hogy érzek ebben a helyzetben, amibe kerültünk. Különböző kutatások azt mutatják, hogy a nyílt beszélgetés csökkenti a szorongást. Mi nem beszélünk róla, ne is említsük, mert még rosszabb lesz. Az az igazság, hogy ha beszélünk róla, ha csapatként beszélünk róla, egymás hibáztatása nélkül, akkor könnyebb lesz, nem nehezebb. A negyedik dolog a rugalmas szerepmegosztás. Gyakran megtörténik, hogyha egy nehéz helyzetbe kerülünk, ha viharba jutunk, szükség van arra, hogy rugalmasak legyünk a szerepvállalásban is, a szerepekben is. Átvenni a másiktól azt, amit eddig mindig ő csinált. Vagy átadni valamit, amit soha nem akartam kiadni a kezemből, mert azt én tudom jól elvégezni. Engedjük meg, hogy segítsenek nekünk, amikor szükség van, és ajánljuk fel a segítségünket akkor, amikor a másik már nem bírja. És ide most pont elérünk az ötödik ponthoz, amikor meg kell tanulnunk azt, hogy nem szégyen segítséget kérni. Társunktól, családunktól, gyülekezettől, barátoktól, lelkésztől, esetleg szakemberektől is. Nem kell túlzottan erősnek lennünk egyedül. Isten az ő bölcsességében gondolt arra, hogy megfelelő alkalommal, megfelelő időben segítséget küldjön. Ha fellapozzuk a Szentírást, azt látjuk, hogy Isten küld, hol embereket, hol angyalokat, hol ő maga megjelenik. Ne féljünk és ne szégyeljünk kérni és elfogadni a segítséget. És az utolsó dolog, amit meg szeretnék említeni, úgy fogalmaztam, hogy spirituális gyakorlatok erősítése. Imádkozzunk közösen, olvassuk a Szentírást közösen, beszéljünk Isten ígéjéről közösen, szakítsunk erre időt akkor, amikor lehet úgy érezzük, hogy nincs időnk, de lehet, hogy most van az a szép idő, amikor még lehet erre időt szakítani. Lehet, hogy most, amikor azt hiszük, hogy fejteteire állt a világunk,
Lehet, hogy még csak ezután jön a neheze, ezért használjuk ki most az időt, a lehetőséget arra, hogy közösen szeretteinkkel Isten ígéje köré gyűjjünk. Különös számunkra a szombatnapi pihenés. És mindenképp meg szerettem volna ezt említeni most, amikor megkezdjük ezt a szombatot, és már megkezdtük. Amikor a szombatnapi pihenésről beszél a Szentírás, akkor egy olyan kifejezést használ, amelyik nem végleges inaktivitásról szól, hanem a szombatnapi pihenésnek az a jelentése, hogy lelassulok, leülök Isten lábaihoz. Nem azért, hogy végleg ott maradjak, hanem azért, hogy erőt nyerve felálljak, és tovább tudjak menni. És amikor ismét eljött annak az ideje, ismét visszajöjjek hozzá. Ismét feltöltődjek nála, és ismét induljak, hogy amit tőle kaptam, ezt tudjam adni mások számára is. Nem az a kérdés, hogy jön-e vihar. Isten igéje azt mondja, hogy előbb vagy utóbb, de jön. A normalitás nem az, amikor minden jól megy. A normalitás a nagy küzdelem, amelyben élünk. Egy olyan földön, amelyik nyög az átok alatt. Ezért nekünk most kell készülni arra, amire nem lehet felkészülni. Most kell törekedni arra, hogy ezt a hármas kötelet még szorosabbra fonjuk. Most kell törekedni arra, amikor még a tető nincs felépítve, hogy jól öntsük meg az alapot. A nagy küzdelem még azt is megtanítja nekünk, hogy a vihar az nem Isten akarata, viszont a te és az én megtartásom az igen. Hogy a viharban megtartson bennünket, az az ő akarata. És ezért segítséget szeretne adni. Ne feledjük el, hogy a ház nem erősíti a sziklát, és nem tartja meg. De a szikla megtarthatja a házat. Most azt kívánom minden kedves jelenlévőnek, és azok is, akik néznek bennünket a technika segítségével, hogy amennyiben lehet, minél több jóban, és minél kevesebb rosszban legyen részetek. Ez az én kívánságom mindannyiunknak. De ha jön is a nehézség, ha jön a vihar, és valószínűleg jönni fog, előbb vagy utóbb, legyen erős az alapunk, hogy Krisztus tudjon megtartani. Nem csak engem, nem csak titeket, hanem családjainkat, szeretteinket, hogy legyünk ott együtt szeretteinkkel Isten országában. Amen.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész föl.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosan Nimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírus leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Amikor Jézus áttekintette az előttünk álló időszakot, akkor azt mondta az ő tanítványainak, hogy vigyázzatok, meg ne nehezedjen a ti szívetek, részegség, dobzódás, vagy az élet gondjai miatt. Jézus előre látta, hogy eljön a történelem időszakában egy olyan pont, amikor Sátán olyan elemi erővel támadja az ember értelmét, hogy összeroppantsa, amikor szinte lehetetlen lesz majd ellenállni. Ma ilyen napokat élünk, amikor Sátán az ember értelmét, vagy a közünkkel, vagy az élet mérhetetlen gondjaival, van belőle néhány itt is, hogy minden gondtalan, jó kedvűen telik az élet. Igen, ritka, nagyon ritka az ilyen hely. De én a Bibliában azt olvasom, hogy Sátán az emberek életét tönkre teszi. Vagy a kábulatba viszi őket, az alkohol a különböző serkentők által, vagy pedig egyszerűen olyan nyomás alá helyezi az ember kedélyét, hogy feladja a terveit, hogy az életét megváltoztassa. Hány és hány embernek az élete esik szét egyszerűen? Hát nézzük meg, hogy ebből a helyzetből van-e kivezető út. Van ki úgy leveszi jól. Itt van egy monogram AL, ez a személy azt mondja, hogy én vagyok a legszerencsétlenebb ember, ha az, ahogyan most érzem magamat, kiterjedne az egész emberi családra, egyetlen vidám alt sem lenne a Földön. Olyan mély szomorúság ülte meg, és olyan belső feszültség nehezedett erre a személyre, hogy úgy gondolta, hogy ha ez tovább halad, akkor mosoly eltűnik az embereknek az életéről, az arcáról. Az amerikaiaknak ez egy nagy kincsük. Ha megyünk az utcán és szembe jön velünk valaki, sose látott bennünket, de mosolyogva néz ránk. Ez az élethez való hozzáállás segítette őket abban, hogy gyarapodtak, hogy előre jutottak. Mert az életnek azt az oldalát keresték, ahol megoldás van. Ki volt ez az ember? Ismeri valaki őt? Ő Abraham Lincoln. Az Egyesült Államok talán legsikeresebb elnöke volt. Megadhatta volna magát ennek a kedély állapotnak, de nem ezt tette. Ehelyett egy komoly eredményeket ért el, és az egyik legjobban tisztelt amerikai elnök vált belőle. Abraham Lincoln élete bizonyítja az emberi agynak a hatalmát. Amikor látjuk a bibliai történetet, hogy hogyan válnak emberekből, az emberi agynak a tevékenysége által egy laborból, hogyan lesz az első üdvözült Jézus Földön jártakor, egy elme, amelyik arra volt ráállva, hogy bűnöket kövessen el, és bűnöző váljék belőle. Ebben a helyzetben, ahogy az elméje átalakult a szemlélés által, az első lett, akiről a Biblia feljegyzi az Új Szövetségben, hogy ott lesz az Isten országában, nem? Az első. Abraham Lincoln ugyan ezt tette. Egy nagyszerű elnök vált belőle, igazán mozgósító kiáltványokat fogalmazott meg, és az életet jobbá és jobbá tette ott az Egyesült Államoknak. Ez a lehetőség nekünk is biztosítva van. Azt mondja Pál apostol a romai levélben, változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Hogy a földi dolgoktól, az emberi céloktól eltaláljatok ahhoz, ami jó, kedves és tökéletes az Isten szemében. Ezt a harcot így vívjuk meg az elménkben. Mindazt, amit most hallani fogunk, minden gondolat elindít egy küzdelmet itt az elmében. Minden egyes bibliai vers, akár a proféták üzenete adán Jézus szavaiként hangzik. Arra hív bennünket, hogy változzunk, változzunk és változzunk. Vizsgáljuk azt, hogy mi az Isten akarata. Egy másik ember, a WC monogramú ember, aki mentális és érzelmi megpróbáltatásai már teljesen elborították, kétszer megbukott, amikor a főiskolájára, a kedvenc főiskolájára felvételizett. Az apja nagyon haragudott rá emiatt, azt mondta neki, hogy ostoba, haszontalan életet él, csak a társadalom söprelékkel lesz belőle, komisz boldogtalan valaki, aki lecsúszik a semmit élő lépnek a szintjére. Így segített az apja ezt a fiatal ember. Ki ez az ember? Winston Churchill. Mi lélek ez az ember? Britannia a királyok után talán a legkiemelkedőbb személyisége volt, aki vezette Britániát. Megnyerte a háborút, felvirágoztatta, a legnagyobb szónok volt, amikor megjelent a katonák előtt, vagy megjelent egy városban is beszédet mondott, olyan szónoki képessége volt, hogy a gyerekeket, 12-14 éves gyerekeket úgy megindított a hazaszeretetre, annyira készítette őket, hogy készek voltak a háborúba elmenni. Pedig hát sok jót nem reméltek tőle, az apja sem. Nagyon jó hír van azoknak, akiknek a kedélye nagyon hullámzik, és akikre az élet ránehezedett, vagy különböző szenvedélyek az agy sejkeit, tehát lecsökkentették és megrontották. Van kiút! Van kiút a depresszióról. Abraham Lincoln, Winston Churchillnek az esete azt mutatja, hogy az az ember, aki csak verdődik és süllyed le az élet terhei alatt, ha elváltozik, megváltozik a gondolkodása, ha az élet céljait átrendezi, és az elsőrendű dolgokat az első helyre teszi, és csak az utána következőket veszi elő, akkor az élete egy hatalmas változáson megy át. A legnagyobb változást az ember életében az hozza létre, ha megismeri valaki Jézus Krisztust, ami személyes megváltódat, ha hallgat a szavára, ha engedelmesen követi őt, az élete minősége megváltozik. És azért jöttem, hogy ezt elősegítsen mindenki számára. Az agykutatást hihetetlen módon felgyorsította ennek a betegségnek a kutatása, a depressziónak a kutatása. Az agynak a megismerése hát hihetetlenül megnőtt, az agy tevékenységének a megismerése. Döbbenetes megérteni azt, hogy egy másfél kilós szervünk, és ettől a szervünktől függ az életünk. Az életünknek a minősége és minden. Sokkal jobban kellene vigyáznunk rá, és sokkal jobban kellene ápolnunk a mi elménket nagyszerű jó dolgokkal. Nagyon csodálatosan láthatatlan szervünk az elménk, amit egy titokzatos betegség fenyeget. És ezt a betegséget úgy hívják, hogy depresszió. Ez az, ami az embereket életidőségükben megrontják. Bámulatos előrejlik az emberi agyon. Csak néhány gondolatot szeretnék felvetíteni, mert majd a többi alkalmakon is foglalkozunk még vele. A testsúlyunknak a 2%-a mindössze a mi agyunk, és a szervezet teljes anyagcseréjének a 15%-át használja fel. Óriási az energia szükséglete a mi agyunknak. 100 milliárd idegsejtet, neuron tartalmaz ami agyunk, és minden egyes részegységnél, vagy ilyen más dolgoknál azt mondják a tudósok, hogy ami agyunknak az neuronok közül 100 000 elveszítik. Különböző típusú neuronok ezreivel rendelkezik, összehasonlítva más szervekkel, ahol 10 vagy még annál is kevesebb ilyen neuron található. Egy neuron legalább 200 000 másik neuronnal képes kommunikálni. Az agyunk irányítja az egész szervezetünket. Nem csodálatos ez? Hippokratesnek tulajdonítják ezt a mondást, hogy sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs csodálatosabb. Nem megdöbbentő dolog ez. Ahogyan a mi egész lényünk felépül, sokkal többet kellene törődnünk vele, jobban meg kellene ismernünk a mi testünknek a működését. És hogyha ez szerint, a törvény szerint élnénk, sokkal boldogabb lenne az életünk, kiegyensúlyozottabb és emelterő, szárnyalóvá válhatna a mi életünk. Ugye az agynak különböző levegyei vannak, homlokleveny, fali leveny, halántékleveny, nyakszírt leveny és az agytörzs. Különböző funkciókat látnak el az életünkben, a nyakszírt leveny, a látásban van szerepe a színeknek a megkülönböztetésében, aki színvakságban szenved, aki az agyának ezen a részén vannak problémák. Hogy még látjuk, hogy a tárgyak milyen alapúak, milyen színűek, azt a nyakszírt leveinek köszönhetjük. Ha ez károsodik valaminél, akár egy elsésnél, megütjük a fejünket, vagy bármi történik vele, akkor halucináció, beszűkült látás és színvakság keletkezik ennek a nyomán. A fali leveny értelmezi és integrálja az információkat, az érintést, amit hallunk, amit látunk, ha megérintenek bennünket, az az érzés. Ugye hát az érintésnek vannak finomabb és elég durva formái is. Ez mind-mind az agyunknak ezen a részén rögzül. Ennek a résznek köszönhetjük azt, hogy képesek vagyunk olvasni, élni, matematikai feladatokat megoldani, nyelveket megtanulni, diákok. Fejlesztjétek az agynak ezt a részét, hogy minél könnyebb legyen a nyelveket megtanulni, mert ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. A homlokleveny minden motoros tevékenység itt zajlik. Ez a legnagyobb, az agy felszínének az egyharmadát teszi ki, és a legmagasabb rendű agyi tevékenység itt történik. Itt hozzuk meg az erkölcsi döntéseinket. Itt hozzuk meg azt, hogy fogyasztunk-e alkoholt, a fiatalok itt hozzák meg, hogy rászoknak-e a cigarettára, az idősek itt hozzák meg azokat a döntéseket, hogy hogyan is rendezik el az idős napjaikat, hogyan gondoskodnak a családjukról, vagy nem gondoskodnak a családjukról. És az itt történő meghibásodás, a homlokleveny ért meghibásodás szinte kiszámíthatatlan károkat okoz. Emberi életek, családok mennek tönkre vele, hogyha ilyen probléma előadó. A halántéklemegyben vannak a mi emlékeink, ellenőrzés irányítja a hallásunkat, a mozgásunkat, a károsodik, akkor egy kis sükettséget, halucinációt, emlékezett kiesést eredményez. A mi agyunk állandóan változik. A neuronok vagy növekednek, vagy csökkennek. A tanulás során az agy struktúrája is megváltozik. Néhány új neuron kialakulása új emlékeket teremt. A megtanult dolgok elhatározódnak a mi agyunkban, és az egész tevékenységet befolyásolják, ahogyan a szervezetünket irányítja a mi agyunknak a működése. Ha Isten igéjéből megismerünk, megértünk és elfogadunk bizonyos dolgokat, ez a mi agyunkban új neuronok keletkezéséhez vezet, és átrendezzük az egész életünket. aki szeretne a csülkös bableves, nem tudom, mit szoktak ilyet csinálni, az megérti, meg fogja érteni, hogy nem egészséges, és átalakul a gusztusa. És az, ami korábban kívánatos volt, az egyszerűen ezután már nem fogja kedvelni. De más dolgok van, ugyanez meg fog történni. Amit megismerünk a Szentírásban, elfogadjuk, ami agyunkban rögzül, ez az ismeret, az új neurónok egy teljesen más viselkedésre készítenek bennünket. Az agyunkban van a mi személyes életünknek a hatalma elrejtve, amivel tápláljuk az agyunkat, amilyen ismereteket, amilyen érzéseket, amilyen tapasztalatokat gyűjtünk, az életünk úgy fog alakulni, úgy fog formálódni. Az alkohol, a betegség, a stressz megölik a neurónokat. Nagyon sok ember az alkoholfogyasztás miatt válik, hát nem akarok különböző egészségügyi kifejezéseket használni, de a táplálkozásunk, az életmódunk, a mindennapi döntéseink megváltoztatják a mi agyunknak a szerkezetét. Azért bizonyos értelemben az életvitelünkre nézve nincs fontosabb tanács, mint ez. Változtatok el a ti elméteknek megújulása által. Vizsgáljatok, újra vizsgáljátok az élet dolgait. Azt keressétek, ami jó, kedves és tökéletes az Isten előtt. Gyakorlatilag, amikor mi keresztény emberek megtérésről beszélünk, akkor az nem más, mint hogy az agyunk szerkezete a megismert igazságok által átalakul, és egy teljesen más és egy új életet élünk. Amiket korábban szerettünk, és a Biblia azt mondja, hogy az rossz, akkor rossznak fogjuk tartani. Amit korábban nem szerettünk, vagy ami nem érdekelt, az az életünknek igen fontos részévé válik. A megtérés az nem egy érzelmi gondolat csupán. Az agyban végbe menő folyamat, hogy Istenhez tartozunk el. Az Egyesült Államokban különböző vizsgálatokat végeztek, és azt találták, hogy bizony majdnem egy harmada az Egyesült Államoknak valamilyen formában érintett a depresszió által. A depresszió egy közönséges mentális betegség, a hangulatnak a változása. Az emberi életnek ez egy normális eleme. Nem lehetünk mindig az örömnek a magaslatán, de nem lehetünk a buslakodásnak a mélységében sem. Az életünk egy állandó hullámzás. De nem mindegy, hogy egy vízszintes vonalnál, ha meghúzunk egy görbét, annak a kitérése, az amplitudója mekkora. Ugye, vagy nagyon mélyen, vagy a fellegekre. Ez így nem helyes. De ha valakinek problémája van, szükségszerűen forduljon orvoshoz. A depresszió lassan mindennapossá válik, szinte nincs olyan ember, aki ne lenne hajlandos rá. Nem tudom, akik a Bibliát olvasták már, rádöbbentek arra, hogy Illés is depressziós volt. Amikor Isten szólt hozzá, akkor azt mondta Illés Istennek, Uram, nekem elég az életből. Engedd meg, hogy meghalljak. A depresszió betegségének az egyik fő tünete ez. A halálnak a kívánása. Talán még megdöbbentőbb, ha azt kérdezem, hogy gondoltunk arra, hogy Jézus is volt depressziós. Amikor ott a Gecsemáné kertjében, vért elemlékezett. Amikor azt mondta, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Beleroskadok, ha meg kell innom. Értünk
1: Megismerte Jézus még a depressziónak ezt a mélységes tünetét is, amikor a bűneinket magára vette. Olyan mérhetetlen bűntudat nehezedett rá helyettünk, amit mi talán sohasem vagyunk képesek megérezni és átélni. De ő átélte. És ezért imádkozott, hogy ha nem bújjék el tőle megvár. Szeretném, hogyha foglalkoznánk néhány dolgot, néhány percig ezekkel a dolgokkal, talán segítenek nekünk. Mi segített Illésnek, hogy a borulátásától megszabaduljon? Isten hozzá küldött egy angyalt. Isten angyalai ma is ide járnak a földre, hogy megvidámítsák, megnyugtassák, megbékéltessék önmagukkal, másokkal és Istennel azokat, akik üdvözülni fognak, akik szeretik Jézust. Mi adta Jézusnak a kivezető utat ebből az állapotból? Hogy ki tudta mondani, Atyám, ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem legyen meg a te akaratod. Legyen meg a te akaratod. A keresztények mit imádkoznak a mi atyánkban? Nem ezt? Ha belenyugszunk, ha elfogadjuk, hogy Isten akarata a legjobb a számunkra, akkor megszabadulunk a depressziótól. Jézus, amikor ránézett az ő kortársaira, akkor széttárta a karjait, és azt mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Vegyétek fel az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És életetek végig

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizes meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

87. Zsoltár. A Kórá fiainak zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás, ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

Szép jó napot kívánok mindenkinek! Nézzük rögtön, hogy mit is fogunk ebben a fél évben tanulni. Tudni, hogy tanulni az mindig azt jelenti, hogy előre nézni. Sose lehet úgy tanulni, hogy én nem tudom, hogy hova megyek. Ebben a fél évben az a feladatunk, hogy az Ószövetségnek azokat a könyveit, amit idáig nem tanulmányoztuk, ezeket egyenként szépen megismerjük. És ezek döntő módon a próféták. Egyetlen egy kivételes könyv lesz, ami nem prófétai könyv, a Héber kánon logikája szerint, de mi annak érezzük, ez Dániel könyve. A Dániel könyvét nem tartották a héberek prófétai könyvnek. De mi ez, hogy próféta? Ez egy olyan idegen szó, amit nem ismerünk, jó lehet, mindig használjuk. Mi azt gondoljuk, hogy a próféta egy olyan ember, aki a jövőről jósol. De ez nem így van. A próféta az ókori Izraelben nem a jövővel foglalkozott. Valami egészen mással. És a mai jósok azok nem nevezhetők prófétának. Éppen ezért. Ennek a szónak a tartalma valahol kisikkadt, kificamodott, elsikkadt. És ezt kellene egy picikét megnézni. A héber szó az így van, hogy elnézést, hogy ezt is kell mondanom, de így lehet közelebb jutni. Ez így van, hogy nábi. Ez a próféták, vagy próféta, nábi. Ennek a gyöke, tehát a szótári alakja, hogy így mondjam, az úgy van, hogy nábu. A nábu-nak a jelentése az, hogy hirdetni, néven nevezni, hívni. Ez megvan a héberrel rokon nyelvekben is, mert például arabul naba, az azt jelenti, hogy közölni valamit. Vagy arámul, ahogy Jézus korában beszéltek az emberek, nabiu, vagy nabium, az azt jelenti, hogy meghívni, meghívottnak lenni. Tehát semmi köze sincsen a jövőbe való jósoláshoz ennek a szónak. Sőt, ennek van egy görög szava, ebből lett a magyar proféta szó, ami úgy van görög, hogy profiémi. A profiémi, a fiémi az azt jelenti, hogy mondani. A pro az azt jelenti, hogy valaki előtt mondani. Nem azt jelenti, hogy valamit előre elmondani, hanem azt jelenti, hogy én kiállok önök elé, és valamit önök előtt elmondok. Tehát a proféta a görög gondolkodás szerint is az volt, aki kiállt, és valamit a nép előtt elmondott. Kik voltak hát a proféták? Hasonló jelenségek vannak az Izrael környékén élő népek körében is, de, és ez egy nagyon fontos dolog, az izraeli prófétaság az egy egyedülálló valami. Azért egyedülálló valami, mert a prófétának az volt a szerepe, hogy egy különös szempontból a reális jelent átvilágítja. Majd Ézsaiás proféta könyvében mondok erre egy történelmi példát is. A proféta, úgy lehetne mondani, az Isten szemével látja a jelent. Isten szemével látja a múltat, és Isten szemével látja azt, hogy a jövő merre megy. Nem eseményeket jövendől meg, hanem helyzeteket jövendől meg, és tár fel. Nem azt mondja, hogy XY ezt és ezt fogja csinálni, hanem azt mondja el, hogy XY népnek mi lesz a sorsa, de nem eseményekben mondja el, hanem a végső célra nézve mi lesz ennek a népnek a sorsa. Hova vezet ez? Tehát a tanulságait mondja el a történelemnek. A próféta nem előre megmondja a történelmet, ez tévedés. A próféta elmondja a történelmet egy más nézetben, felülről. Az isteni igazság rend szerint mondja el a történelmet. Ez tulajdonképpen a prófétának a feladata. Ez egy kicsit elméleti volt, elnézést kérek, majd gyakorlatban egy kicsit jobban megnézzük Ézsaiásnak éppen egy történelmi eseménye kapcsán. A próféták írásai, nagyon nehéz azt mondani, hogy ki írta Ézsaiás könyvét. Teológusod is fel lehet tenni, Isten, ember. Hogy van ez? Ezen rengeteget vitatkoztak a teológusok. Nagyon egyszerű a válaszom, és azt hiszem, ez könnyen eligazít mindent. Sokszor elmondtam, emlékeznek, egy pár előadást tartottam, vagy négyet a múlt fél évvel, mindig elmondtam, hogy a Biblia szóban született. Na most, ez a szóban született Biblia, ez sokáig szóban élt. És a történelem egy pontján leírták. Na most, mikor született meg mondjuk a Kömüves Kelemen nép?
hogy ez egy népballada. Akkor, amikor Kriza János lejegyezte először, 200 évvel előtte, 500 évvel előtte, a szakemberek is tépik egymás szakállát emiatt. Ha igazak akarunk lenni, és igazságosak, és ezért hoztam a Könyves Kelemennét, ugye volt egy úgynevezett vadrózsapör még az 1860-as években. Az vadrózsapör az volt, hogy a románul tudó magyarok Budapesten, a Pesti Hírlapban megtámadták Kriza Jánosnak a Vadrózsák című népballada, népdal gyűjteményét, amit még 1846-ban az akkori akadémiai pályázatra adott be, és azt mondta, hogy tulajdonképpen a Könyves Kelemenni az egy román népballadának a lopott változata. Most ebből óriási nagy hajcihő lett, hogy lopta, nem lopta, kilopta, román lopta, magyartól, magyar lopta, romántól, mert oda-vissza megvan. Szóval elkezdték ezt kicsit jobban nézni, és kiderült, hogy majdnem minden népnél van Könyves Kelemenné. És a folklórban nincs ilyen, hogy kilopta kitől. Mert ez a szóbeliségnek egy nagyon érdekes dolga. Na most hasonló ez az ézsaiási hajcihő. Egészen biztosak vagyunk, hogy Ézsaiás próféta könyve egy hosszú időt, egy nagyon válságos hosszú időt, és ebben a hosszú időben azt, amit a profétákról mondtam az előbb, hogy felülről nézve a történelmet, közvetít. Egy ember írta, kettő vagy három, ezt nem tudom. Senki nem tudja. De egy biztos, hogy kezünkben van egy irodalmi alkotás, és ez a lejegyzett irodalmi alkotás egységes. Ez épp úgy van, mint Homérosznak a Odüsszeiájáról, vagy Illiászáról biztos tetszettek még hallani. Ugye a Homérosznak az Illiásza és Odüsszeiájával kapcsolatban, és állandóan ezt érdekli a filológusokat, egyetemen mindig ezzel szoktuk kínozni az embereket, hogy ez egy szerzőnek vagy több szerzőnek a munkája. Nyilvánvalóan voltak rapszódoszok, így hívták azokat a vándorénekeseket, amik ezeket a történeteket mondták, és ezek a rapszódoszok sokszor elmondták ezeket a történeteket, tehát a fennmaradt Illiászban és Odüsszeiában sok ilyen vándoranyag van. De valaki volt, és volt Homérosz. Nem tudjuk, hogy ki. Ugye már a görögök idejében hét város veszekedett azon, hogy hova való Homérosz, még azt se tudták megállapítani, hogy hova való Homérosz. Az is egészen biztos, hogy Homérosz ezeknek a rapszódoszoknak a munkájára támaszkodott. De az biztos, hogy az Odüsszea vagy az Illiász egy csodálatosan felépített, rendszerű alkotás, ami véletlenül nem jön létre. És ez minden népköltészeti, vagy minden szóban születő alkotásnak a tulajdonsága. Ugyanez van Ézsaiás prófétával is. Ézsaiás próféta könyve, amikor íródott, akkor cseréptáblákra íródott. Egészen biztosak vagyunk benne, hogy vannak olyan részek, amik ilyen cseréptáblás feljegyzésben, rövid mondások, rövid kisebb szakaszok, ezek megmaradtak. De egészen biztosan vagyunk abban, hogy volt valaki, aki ezekből a különböző prófétai beszédekből egy egységet hozott létre. És én azt hiszem, hogy nem érdemes azon vitatkozni, hogy Homérosznak most ez a szakasza, vagy az a szakasza, hogy volt. Tehát nem érdemes addig szétboncolni valamit, amíg egységben nem ismerjük, nem? Mert hogyha az engem, most egy nagyon morbid dolgot fogok mondani, engem föltrancsíroznak alkatrészeimre, mondjuk egészen a sejtekig, vagy a szervrendszerekig, és spiritusba raknak, akkor azért még azért nem én vagyok, nem? Minőségileg kevesebb az összes alkatrészem, mint én, nem? Ez így van minden élő dologgal, minden irodalmi alkotással. Biztos tetszettek utálni a verselemzéseket az iskolában, nem? Hát akkor nagyon jól csinálták a tanárok. Nagyon sok diákot találunk, aki éppen ezért utálja, mert a vers azért elemezve, ha nagyon művésznek kell lenni, aki jól elemzi a verset, hogy a szándékaiban mi elmélyüljünk, nem pedig azt, hogy ez most ilyen, meg olyan, meg amolyan. Vagy még úgy mondom, hogy nyelvtanilag elemezni egy verset, és a verset úgy magába élvezni, az egészen más, vagy verstanilag elemezni, attól is félnek a diákok. Sajnos. Elég az hozzá, hogy most nézzük Ézsaiás könyvét. Ez a prófétaság, amelyik megjelent itt, ez már megjelenik Izrael népének a korábbi szakaszában. Sőt, ezt a képet vissza is vetítették. Például
Mózest és profétának tartották az ókorban. Holott Mózesnek semmiféle jövendőlése nem volt, csak Mózest azért tartották profétának az ókorban, mert ő felülről Istennel való kapcsolatban látta a jelent. Ez volt Mózesnek a tulajdonsága, és ez a profétai tulajdonság. De igazán a profétaságra akkor lett szükség, amikor az ország ketté vált. Tudnélik, az ország kettéválása ez egy óriási trauma volt. Létrejön ugye az izraeli királyság Saul idején, csak így itt ismételünk, aztán jön Dávid, aki ennek a királyságnak a nagyon ügyes megszervezője, és Salamon, aki ennek a királyságnak a gazdasági alapját felépítette, ezt is egyszer elmondtam, hogy ez a gazdasági alap az észak-déli kereskedelmi útvonalon épült fel, hogy az Akabai öböltől Tíruszig, Szidonig, tehát a főniciai városokig egy utat épített ki, egy kereskedelmi utat, ami védett kereskedelmi út volt, és ebből volt Izrael gazdagsága. Igen ám, de Salamon után ketté szakad az ország. Két rivalizáló fél. És akkor a nagy kérdés, hogy mitől egy a kettő. És ez mindig vallásos kérdés is. Hiszen már Jeroboám is azt csinálja, hogy valahogyan megpróbál kibújni a jeruzsálemi kultusznak, a Jeruzsálembe felépült templomnak, kultuszi központnak, mondjuk így, a nyomása alól, és ezért feleleveníti az ősi kánaáni kultuszhelyeket, feleleveníti azokat az ősi kánaáni kultuszhelyeket, amelyek ugye vissza-vissza mennek régi-régi hagyományokra, és jönnek a proféták. A proféták mindig aktuális eligazítást adnak. Felfele tanítanak tájékozódni. A mindennapi életbe. Gondoljunk ilyen nagy profétai egyéniségekre, akinek a történetéről olvastunk, Illés, Elizeus. Őnekik nem maradtak fent könyveik, de Illés és Elizeus olyan valaki volt, ma úgy mondanák, olyan hatalmi tényező volt, a civil szférának, ma így mondanák, a civil szférának olyan ütőképes képviselői voltak, hogy olyan nagy uralkodó, mint mondjuk a Aháb király, aki a korának az egyik jelentős közép birodalmának az uralkodója volt, se hagyhatta figyelmen kívül. És ahogyan Asszíria nőni kezd, és ez a 8. században erősödik meg, úgy lesz egyre jobban Izraelnél a lenni vagy nem lenni kérdés az, hogy ezt a fajta profétai látást, ezt a felső látást bírja a nép vagy nem? Mert ebben a nagy-nagy globalizálódó világban az asszír birodalom ugye egy multikulturális, multinacionális világbirodalom, amelyik rátör a délre lévő kicsi országokra, ez mindenkit állásfoglalásra kényszerít. És Izsaiás szolgálata itt indul a 8. században. Nézzük ezt a kort egy kicsikét közelebbről. Először azt el tudom mondani, összecsengés van a vége és az eleje között, például ez egy nagyon szép héber irodalomban nagyon fontos alapvető dolog, hogy a bevezetés és a befejezésnek passzolni kellett, ez mai napig is stílus követelmény, azután vannak olyan szavak, amik csak itt fordulnak elő, vannak olyan fogalmak, aminek a tudatos használata végigmegy az egész művön, vannak olyan szavak, vagy vannak olyan részek, amik párhuzamban vannak egymással, a legfontosabbakat is fel is soroltuk nagyon röviden. De nézzük a kort, mert ez izgalmasabb. Mondtam, hogy jön Asszíria. Az asszírek tulajdonképpen egy kis nép voltak. Azzal lettek nagy néppé, hogy felettébb agresszív népség volt. Akik soha nem arra törekedtek, mint a mezopotámiai városok, hogy kialakítsanak egy városias kultúrát, és ezeknek a városias kultúráknak az volt a lényege, hogy ugye a földművelést, aminek az volt a lényege, hogy öntözéses, Tigris-Eufrátesz folyamenti kultúrára tessék gondolni, öntözéses körülmények között ugye meg lehet termelni sok élelmiszert, de ezt az élelmiszert össze lehet kapcsolni egy ipari tevékenységgel, mert ugye az iparosnak már nem kell kenyeret gyártani magának, és elkezd differenciálódni a különböző ipar, és létrejönnek nagyon érdekes magas kultúrák. Az asszírok nem ezzel foglalkoztak. Ezek katonák voltak. Méghozzá szadista, kegyetlen katonák.
akik a kor első imperialistái voltak, mondanánk így a régi szerint, mert azt mondták a kereskedőknek, hogy ide figyeljetek, vagy kirabolunk benneteket, vagy pedig a védelmi díjat kifizetitek. És kereskedő gondolkodott, azt mondja, hát azért a védelmi díj még mindig kevesebb, majd rácsapom az árára a portékának. És így létrejött egy nagyon erős katonai hatalom. Na most ezeknek a katonai hatalmaknak van egy logikája. És ez a logika az, hogy sose elég. Mindig több kell. És Asszíria kialakult a folyamenti kultúrát, ugye úgy szoktuk hívni, hogy termékeny félhold, ezt tetszettek hallani az iskolában, mert ez egy tényleg ilyen félhold alakú, és akkor középen ott van az arab sivatag. Ezt a termékeny félholdat északról kezdte hódítani, és nagyon hamar Babilon behódolt ennek. Babiloni kereskedőknek is jó jött egy ilyen agresszív rendőr állam, mert hát legalább a kereskedelem biztonságban volt. Leadták a sápot, az adót, és akkor ment a kereskedelem. Ugye az indiai áruk befutottak a Tigris-Efrátesz torkolatára, és a Föníciáig el lehetett vinni, és akkor minden nagyon szép, minden nagyon jó. A kereskedő zsebre vágta a pénzt, és rendben van. Igen ám, de Asszíria nem elégedett meg a Tigrissel és Eufrátesszel. Hanem van egy másik ígéretes föld. Ez Egyiptom. Egyiptom egy nagyon védett állam, mert ez ilyen cső állam. Tessék megnézni mai napig is, hogy a sivatagba folyik egy folyó, ameddig öntözni lehet, addig van Egyiptom, tehát ez ilyen zöld sáv, ha mondjuk a műholdról nézzük, én láttam nagyon szép műhold felvételeket, zöld sáv a Nílus mentén, amíg elér a Nílus víz, addig van élet, az a többi sivatag, az mindegy, hogy kié. Csakáloké. Igen ám, az egyiptomiak már túl vannak a nagy kultúrájukon, már az új birodalomnak is régen vége ekkor. De az asszírok azt mondják, hogy jó lenne ez az Egyiptom. Igen ám, csak Egyiptomba a vezető út, az itt megy Szírián, az északi ország részen, a déli ország részen keresztül. És ezek a kicsi vagy középhatalmak, ugye itt elég sor van, mert van ilyen Moab, Edom, félsivatagos területen. Ezek elkezdenek cincogni, mint az egerek. Mindegyik nagynak képzeli magát. És ebben a bűnben beleesik Szíria is, és Izrael is az északi ország rész. És azt mondják, hogy össze kell fognunk, gátat kell vetnünk ennek az egésznek, és hozzunk létre egy koalíciót, és ezzel a koalícióval verjük meg az asszírokat. Ézsaiás proféta munkássága ekkor kezdődik, amikor harmadik Tiglat-Pilézer idején ez a koalíció létrejön, ez a szír-efraimi, mert ugye így hívták az északi országot akkor, hogy Efraim, vagy Omri országa a asszír forrásokban, összefog egymással. A harmadik Tiglat-Pilézer az 745 és 727 között van, és hát ekkor ugye az történik, hogy Judea nem hajlandó ebbe a szövetségbe belépni. Miért nem? Ez egy nagyon pontos, reál politikai döntés volt. Ő lenne ebben a szövetségben a legkisebb, mindig a legkisebbre róják a legnagyobb terhet, nem? Ez mindig így van. És különben is Judea nem akarja feladni az önállóságát. És ugyanakkor Izraelben van olyan gondolat, hogy íme itt van a szorongató külső veszély, ennek a segítségével egyesítjük az országot, ez azt jelenti izraeli megfogalmazás, hogy benyeljük Júdát. De ennek vallási jelentősége is lett volna. Mi lesz veled Jeruzsálem, jeruzsálemi templom? És ezért Ézsaiás ekkor indul, ez ellen a szír-efraimi szövetség ellen bátorítja az akkori urat. Igen ám, de az ekkori uralkodó egy reál politikus, és nem vár arra, hogy az Isten valamit tegyen, hanem mi történik? Behívja az asszírokat. Az asszírok tényleg mintaszerűen az északi országrészt elfoglalják, Samáriát megostromolják 722-ben, Samária elesik, ezt tetszettek hallani már az előző fél évben, és kiderül, hogy Judea is olyan lesz, mint a kalickába csalt madár, ez egy Ézsaiási kép. És Judea elkezd kapkodni, szövetséget akar kötni Egyiptommal, és azt mondja a proféta, ez olyan, mint hogyha nátszára támaszkodsz, átfúrja a tenyered, de összetörik, és
Ebben a helyzetben mi lesz veled? Mi lesz veled, Izrael? Ézsaiás próféta könyvét, hogyha átnézzük, akkor az első 6 fejezet egy csomó.

vannak, és így tovább. Ez egy nagyon vegyes kép, de ezt itt intő üzenetek és ígéretes üzenetek találkoznak. És ez azért van így, mert Ézsaiás proféta könyvének az ismeretlen írója, aki végképp lejegyezte ezt az egységes könyvet, nevezzük ezt is Ézsaiásnak, nem tudjuk, hogy hogy hívták, végig gondolja az egész történelem logikáját. A történelemnek az a logikája, hogy Isten szól int, és az intéshez való viszonyom határozza meg, hogy ígéret vagy ítélet lesz a következménye. Istennek nincs kétféle szava. Isten nem mondja azt először, hogy na most mérges vagyok, megítéllek, aztán meggondoltam, és mégse ítéllek. Istennek van egy szava, ezt az isteni egy szót közvetíti a proféta, és ez az egy isteni szóhoz való viszonyom, ennek az elfogadása vagy elutasítása dönti el a sorsomat. Ez a profétai alap. Ezért a proféta mindig úgy kezdje a beszélni, így szól az Úr, vagy ezt mondja az Úr, az én Uram. És akkor mond valamit. És ebben a mondott valamiben mindig benne van az ígéret és az ítélet egyben. Azért van benne az ígéret, mert ha elfogadom, akkor ez ígéret, vagy benne van az ítélet, ha elutasítom, ez fog a nyakamba visszaesni. Ilyen sor van itt. Azután, utána a lévő szakasz, a 7-től 12. fejezetig, az előbb említett történelmi problémával foglalkozik, pontosan ezek proféciák Júda elleni arámi és izraeli fenyegetés kapcsán. Ez egy nagyon fontos gyakorlati rész, és itt hadd mondjam meg a prófétákat. A prófétákat, mint sokszor úgy gondoljuk el, hogy a világ végén ülnek, lógatják a lábukat a nagy semmibe, és beszélnek valamit a jövőről. Nem. A proféták, ha itt tetszik, reálpolitikusok voltak. Csak nem a politikai erőknek az egyensúlyát követték, vagy keresték, hanem ezek a proféták, és ez a lényeg, mindig az Isten szemével akarták láttatni, hogy most mit kell tenni, mi az aktuális döntés. És ebben találjuk azokat a proféciákat, ha majd eltetszenek olvasni, nagyon érdekesek vannak benne, amelyek az asszírokkal és az asszír fenyegetéssel, és asszír fenyegetés ellen kialakuló arám-izraeli fenyegetéssel szembeni proféciák. És ezt azért mondtam ilyen bonyolultul, mert a proféta láthatja, hogy itt egy csiki-csuki helyzet van. Te fordulhatsz segítségére az asszírokhoz, hogy a közvetlen téged veszélyeztető arámokat és az izraelieket leverd, és ez biztos meg is fogja tenni, Asszíria meg is tette, de ennek az az ára, hogy te is elvesztetted a függetlenséget. Úgy szabadulsz fel, ahogy a 20. században ismerünk egy pár felszabadulást. Igaz? Ez a kis edények ünnepe, tudják, csödörbe, vödörbe. Emlékeznek még. Ez pontosan ugyanez a helyzet volt. Most ebben mit kell dönteni? Mi a döntés? Ezek vannak ezekben a proféciákban. Utána következik egy nagyon érdekes szakasz. És ez a profétáknak talán a legérdekesebb tulajdonsága. Hogy minden nép abban az időben úgy gondolkodott, hogy van egy nemzeti istenünk, ez a nemzeti isten mondjuk a zsidó nép esetében Jahvé, és ez a mi Istenünk. És nem törődünk a világgal, a világnak száz bajával. Igen ám, csak a többi népeknél sok Isten van. Minden népnek van egy Istene, és ezt mindenki el is fogadta. Ez az én Istenem, ez meg a te Istened, az kész. Legfeljebb azon szokott lenni a vita, ez volt az akkori teológusok vitája, hogy melyik Isten az erősebb. Nem így Izraelben. Izraelben, mivel egyetlen egy Isten van, ez az Isten az egész világtörténelmet a kezébe tartja. És most egy nagyon fontos dolgot fogok mondani. A Bibliánál sokkal régebbi történelmi feljegyzések vannak, mint ami a Bibliában van. Talán 1000 évvel régebbiek a sumér feljegyzések, amik ránk maradtak. De a világtörténelem fogalmát a bibliai proféták fedezték fel. Miért? A sumér királylisták azt mondták, hogy ott, ahol mi élünk, mi történt. Punktum. Ez nem világtörténelem, ez krónika. A világtörténelem az, hogy függ össze. Hogy függ össze a világ sorsa, és ez először azért volt lehetséges, mert csak a zsidók hitében volt egy olyan Isten, aki az egész világegyetem felett van, és minden népnek az ura.
És ezt a proféták úgy mondják el, itt Ézsaiás úgy mondja el, hogy sorba megy Asszíria is uralkodó,

Nínak mi lesz a vége, hogyha ilyenek lesznek. Nagyon félelmes profétai képezés, be is teljesedett. Aztán a filiszteusoknak mi lesz a sorsa, Moábnak mi lesz a sorsa, Szíriának és Izraelnek mi lesz a sorsa, Etiópiának mi lesz a sorsa. Ugye pedig egész kiesik az Etiópia szemhatárból, ez ugye Egyiptomtól délre van. Aztán Egyiptom nem maradt ki. Egyiptom és Etiópia ellen közösen mi a sorsa? Mi lesz Babilonnak a sorsa, a nagy lesipuskásé? Ezt majd Dániel könyve kapcsán látjuk, hogy milyen nagy lesipuskás volt. Akkor Edom ellen, amit Dumának mond, ugye Dumának, Edomnak volt a régi neve, vagy Duma ellen. Akkor az Arábia ellen, ez az arab pusztaság, ahol beduinok éltek. Akkor a Tírus ellen, sőt, Tírus Szidon ellen is proféciák sora van. Tehát akkor, ha mindenkit megítél az Isten, akkor a proféták valami pessimista ideológiát vallanak? Mi lesz ennek az egész folyamatnak a vége? Mert az emberi életnek van egy nagyon különös tulajdonság, hogy csak reménnyel tudjuk elképzelni az életet. Van-e reményünk? És ez a nagy kérdés. Van-e reményünk? Mi lesz a reménységgel? És ezután következik a 24-től 27. fejezetig egy olyan ítélet és ígéret Izrael népe felett, és itt megfogalmazódik egy másfajta királyságnak a dolga. Ahol nem egyszerűen a nyers hatalom, nem a másik népek leigázása, hanem a történelem célba érkezésének a látomása. És hogyha van előremutató Izsaiás proféta könyvében, akkor ez az előremutató szakasz. És ezt a szakaszt lezárja az, a 28-tól 33. versig, hogy 6 jajkiáltást olvasunk, méghozzá 5-öt ebből az izraeliek ellen, egyet pedig Asszíria elleni jajkiáltásokat, amik nagyon szép költői formában szinte összefoglalják ezt a szakaszt. Utána még 2 fejezetben további ígéretet látunk, hogy arra nézve, hogy a népek pusztulása és Isten népének az uralma, ez hogy függ össze egymással, és ott fejeződik be ez a szakasz, hogy megújul Sion eljövendő áldása. Ez a 35. fejezet, az egy nagyon gyönyörű költői fejezet. Önmagában is egy gyönyörű költői alkotás, ha héberül tudnának olvasni, jaj, nagyon gyönyörű. A nyelvemlék is csodálatos szép. Ez a héber nyelvnek a legszebb szövegeinek az egyike. Ezután Ézsaiás proféta könyvében, ez az ismeretlen Ézsaiás, aki ezt összeállította, elkövetkezett a középső rész. És ennek a középső résznek van egy nagyon nagy érdekessége. Első pillanatra megszűnik minden profécia. Egy csontkemény történelmi beszámoló következik. És ezt, ha megengedik, néhány percben megnéznénk, mert itt lehet meglátni, hogy ki is tulajdonképpen a proféta. Ha kinyitjuk a Bibliát, a 36. verstől, a 36. fejezet első versétől kezdjük nézni, és ha valaha is beleolvastak Ézsaiás könyvébe, itt lehet látni a stílusváltást. Így kezdődik. Slőn, Ezékiás király 14. esztendejében feljöve Szanhérib, Asszír király Júdeának minden erős város ellen, és azokat megveré. Ja, mintha a királyok könyvében lennénk, nem? Ez egy teljesen történelmi feljegyzés. Pontosan datálja, hogy szokta a bibliai kor datálni. Lőn, Ezékiás király 14. esztendejében, Szanhérib király, a Szanhéribet is tudjuk pontosan, hogy, és ezt tudjuk azt, hogy ez 701-ben van. Valóban tudjuk más feljegyzésekből, Bibliából és Biblián kívüliből, hogy ekkor történik valami. És ez a valami, ami történik, az az, hogy most Asszíria behajtja azt az árat, amit az északi ország rész és a arámok megveréséért Kiró Júdára, aki behívja felszabadítani a szír-efraimi háború idején Jeruzsálemet az idegen erősebb uralkodó. És jön, és sorba megy a városokon. Azt mondja, elküldi Asszíria király rabsakét Lákiszból Jeruzsálembe, ez már nagyon sokat mond, a Lákisz volt a déli országnéznek az egyik legerősebb városa, és az az érdekesség van, hogy ez a lákiszi ostromnak a,
a pontos képét ismerjük, ha a British Múzeumban tetszenek járni, mindig szoktam mondani, ingyen be lehet menni, tessék elmenni a fő egyiptomi terembe, ott balkész felől van a második lejárat, ott pontosan odaérnek a Szanhéri palotájából a Lákiszi ostrom képéhez, ami egy egész falat betört. Derék angolok ugye szétszették kövekre, vasúti kocsira rakták és elhozták, elzabrálták, és ez ott van azóta is. Félelmesen időszerű kép. Lákiszt porrá verték. És most Lákiszból elküldi rabsakét, itt nagybetűvel van írva helytelenül, mert a rabsaki ez egy tisztséget jelent, azt lehet mondani, hogy fővezér, vagy főudvarmester, vagy miniszterelnök, ha modernizálnám, vagy hadseregfőparancsnok, valami ilyesmi. Tehát elküldi ezt a rabsakét Jeruzsálembe, Ezékiás királyhoz, nagy sereggel, tehát nem egyszerűen ilyen turista kirándulásra jött, vagy ilyen követi látogatásra, és megállt a felső tó folyásán a ruhamosók mezeinek útján. Ez Jeruzsálemnek az északi részén van, máshol nem tudott volna megállni, hogy bevégezze a hivatását, mert ugye Jeruzsálemről még a Zsoltár is tudja, hogy hegyek vették körül. Tehát úgy lehet mondani, hogy egy olyan fennsíkon van a Jeruzsálem, ami egy földnyelv, és mélyen bevágott völgyek, ilyen patakok által kialakított völgyek határolják északról, délről, keletről, nyugatról és délről, csak északról lehet megközelíteni, és itt van a ruhamosók mezeje, egy laposabb rész, ide feláll a hadsereg. Na nézzük, hogy mi lesz. Ugye, és kijöve hozzá Eljákim, Hilkiás fia az udvarnagy, Sébna az író, de ennek megtaláltuk a sírját, annyira történelmi személy, hát megvan a Sébna sírja, a Jeruzsálem Múzeum egyik büszkesége. Sébna az íródeák, ez nehogy ilyen kis kalamárissal járkáló firkásznak tessék gondolni, ez volt a kulturális miniszter és a diplomáciai kapcsolatok minisztere, mindig az íródeák volt az ókorban. És Joák Asáfnak fia, az emlékíró, ez pedig az udvari krónika vezetője volt, megint egy nagyon fontos tisztség az ókorban. És mondanékik rabsaké, mondjátok meg kérlek Ezékiásnak, így szól a nagy király, Asszíria királya, micsoda bizalom ez, amelyre támaszkodott. Azt mondom, hogy csak szóbeszéd az, hogy ész és erő van nálatok a háborúzók. No hát, kiben bízol, hogy ellenem feltámadtál? Íme a te megtört nátszálban bízol, Egyiptomban? Ez diplomáciai knockout volt. Tudnélik, Egyiptomban tényleg nem lehetett bízni. Ezt már kezdik sejteni 701 táján. De egyiptomi, ez a új birodalom utáni utóddinasztiákban, ekkor jön a líbiai dinasztia, belső óriási cirkusz, hatalmi harc, az egyiptomiak el vannak foglalva, tényleg olyan, mint a megrepett nátszára támaszkodva. Melyre aki támaszkodik, a tenyerébe megy és átfúrja azt. Nagyon jó kép. Ilyen a fáraó, Egyiptomnak a királya, minden benne bízóknak. És azt mondod nekem, hogy az Úrban, ami Istenünkben bízunk, vajon nem ő az, akinek a magaslatait és oltárait elrontotta Ezékiás? És azt mondta a Júdának és Jeruzsálemnek, ezelőtt az oltár előtt hajoljatok meg. Miért meg arra szól, hogy volt egy ezékiási reform, amikor azokat a magán Baál oltárokat, ami minden rendesebb izraelinek, vagy rendetlenebb izraelinek a kertje végébe ott volt, ezeket elromboltat. És ugye ez egy ideológiai fellazító beszéd, majd rögtön kiderül, hogy miért. Most ebbe bízol? Tudnék, a harchoz nem csak fegyver kell, hanem mindig kell egy ideológiai meggyengítés. Ez pontosan ez. Most azért harcolj meg, kérlek az én urammal, az asszíria királlyal, és adok néked 2000 lovat, ha úgy tudsz lovagokat ültetni rájuk. Ugye ez az asszíroknak az erőssége volt a lovas hadsereg. Hú, ez egy ilyen klokautolás, nem? Azt mondja, miképpen állsz ellene egyetlen helytartónak is, aki a legkisebb az én uram szolgái között? De hisz Egyiptomban van bizodalmad a szekerekért és lovakért. És most talán az Úr nélkül jöttem én a földre, hogy elpusztítsam azt. Hoppá, itt még bekapcsolja azt is, hogy hát biztos az Úr engedte meg, hogy elpusztítsam azt, hogy bénuljon meg Ezékiás király. Az Úr mondta nekem, menj a földre és pusztítsd el azt. Megjelenik rabsaké, mint hamis proféta. Persze ez az Úr nem mondta neki, mert ez kiderül, de most úgy jelenik meg hamis proféta képében. 11. vers is mondja, Eljákim és Sébna, a Joák rabsakének, szólj kérünk szolgáidhoz arám nyelven, mert értjük azt,
És ne zsidul szól hozzánk a kőfalon lévő népfüle hallatára. Ugye itt kiderül, hogy ők is tudják azt, hogy ez mire megy, hogy ugye miért nem arámul beszélsz, ez a diplomáciai nyelv, ezt nem tudja a nép, miért héberül beszélsz, hogy mindenki hallja, mert a falokon ott lóg mindenki, hogy most mi legyen. Mert ugye azt akarja elérni, ugye rabsaké, egy nehezen ostromolható város Jeruzsálem, hogy a hosszú ostrom helyett valahogy a nép koncolja fel a királyt, zavarja el a főembereket, nyissa ki a kapukat, és akkor rabváros lesz, és így meg lehet menekülni. Ez az ajánlatnak a lényege. Ez az ajánlat lényege. Beáll egy nagyon kemény helyzet. És akkor tovább mondja, most nem olvasom tovább, és mond a rabsaké, vagy te urathoz, vagy stb. Ez odállít a rabsaké, és kiállt a fennszóval zsidól, és mondja, halljátok nagy királynak, Asszíria királynak beszédet, ezt mondja a király, meg ne csaljon benneteket Ezékiás, mert nem szabadít meg titeket. Tökéletes ideológiai fellazítás, így megy végig. Az egész fejezet. Most nem olvasom el, de tessék otthon elolvasni. Mit csinál most a király? És itt lehet megérteni a próféta szerepét. Nem politikusokat hív, nem a különböző pártvezéreket hívja, nem a gazdasági szakembereket hívja, még nem is a papokat hívja. Hát azt olvasjuk a 37. versben, és lőn, hogy meghallá Ezékiás a király, meghasogatta a ruháit, gyászba öltözött, és bement az úr házába. De ez azt jelenti, hogy rájön arra, hogy Istennél van a segítség. Na de! És elküldé Eljákimot az udvarnagyot, és Sébnát az íródeákot, és a papoknak gyászruhába öltözött véneit, Ézsaiáshoz, Ámosz fiához, a prófétához. Hoppá! Miért kell itt a próféta? Mert reál politikai esélye nincsen a hatalomnak, csak egy esély van. Meg kell tudni, hogy Isten mit mond. Tényleg kinyissuk a kapukat? Tényleg megadjuk magunkat? Mit mond az Isten? Ebben benne van a bűnbánat is, ezért szaggatja meg a ruháit, mert Isten Ézsaiáson keresztül elmondta, hogy ne hívd Asszíriát, ne támaszkodj Asszíriára. Asszíriá elleni jövendőlések megvoltak, amiben is teljesedtek később jóval ezután. Most Ezékiás 701-be Ézsaiáshoz megy. És akkor azt olvassuk, hogy Ézsaiás, a 6. vers, és mondanék Ézsaiás, így szóljatok uratoknak. Ezt mondja az Úr. Figyeljük meg, ez a jellegzetes prófétai fordulat. Ezt mondja az Úr. Ne félj a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel szidalmaztak engem, Asszíria király szolgái. Íme én olyan lelket adok beléje, hogy a hírt halván térjen vissza földjére, és elejtem őt fegyver által az ő földjébe. Rabsaké pedig visszatérve, én találá az asszír királyt Libna ellen harcolni, mivel hogy hallotta volt a Lákiszról elindulván, és akkor meghallották ezt, stb. Elég az hozzá, hogy a történelmi tény, hogy 701-ben ostrom nélkül elszaladt Jeruzsálem falai alól az asszír hadsereg. Máig is találgatjuk, hogy miért. Egészen találgattuk, egészen 1937-ig, amikor francia régészek megtaláltak Jeruzsálem mellett egy asszír tömegsírt, ugye a fegyverekből lehet azonosítani, és a régészek megállapították, hogy egy malária járvány ütött ki, egyetlen éjszaka nagyon sokan megbetegedtek, és a király visszavonta a hadseregét, és a prófétának lett igaza, hogy ne félj, nem esik el az úrháza. Most már értjük, hogy mi a próféta szerepe. Ez nem egyszerűen egy jövendőlés, hogy mi lesz ezután, hanem végigolvassuk az egész kontextust, azt mondja el, hogy az, ami történik, az mindig összefügg, és ez a Bibliának az alapvető szemlélete, hogy ami történik, az mindig összefügg az én erkölcsi életemmel. Tehát nem egyszerűen a materiális világ irányítja a világot, hanem a materiális és a spirituális világ meccéspontjában él az ember, és van az emberi történelem. És ezt nagyon könnyű belátni, ez az európai történelem szemléletnek is az alapja. Tessék megnézni, materiális módon egyetlen világháborút nem lehet megmagyarázni. Egyetlen háborút sem. Annak mindig materiális és spirituális oka van. Nem csak spirituális, és nem csak materiális.
És ezért, ha el akarsz igazodni, akkor felülről kell látni a történelmet. Ezután, a középrész után, most már csak nagyon röviden mondom, pedig most egy nagyon szép jönne, van Ézsaiás proféta könyvének, ez a leghosszabb profétai könyv, és nagyon kitoltak velem, vagy én magammal, amikor Ézsaiást vállaltam, én nagyon borogtam, hogy ilyen hosszú könyvet, ilyen melegbe, elsőnek, és röve, tudják. Szóval ezután következik Ézsaiásnak az a része, amit nagyon sok teológus a második Ézsaiásnak mond. Ez tulajdonképpen nem más, mint a fogság élményének tükröződése ebben a régi történetben. Hogy bizonyára ez a régi történet hat arra is, hogy előre nézzünk egészen a fogságig, vagy visszanézzünk a fogságból erre a történetre. Tetszik érteni? És ezt nem lehet eldönteni egy szóba őrzött dolognál, sose lehet eldönteni az evangéliumoknál is, hogy most János visszafele látja Jézusba. Nagyon sok helyen ez így van. Hogy mondja János, ezt Jézus azért mondta, hogy, és elmondja, hogy miért. Azt akkor nem tudhatta, amikor történt. Nyilván, amikor később visszaemlékezett, akkor értette meg, és így van ez a történet is állandóan. És itt következik Ézsaiás proféta könyvének a legcsodálatosabb része, ez az úgynevezett deuteróma, vagy második ézsaiási szakasz. És ennek a második ézsaiási szakasznak az a lényege, hogy az Úr szenvedő szolgája lesz az, aki megoldja a zsidó nép életét. És ez a szakasz, úgy szokták mondani a teológusok, hogy az Ószövetség evangéliuma. Mert ez az a szakasz, amit Jézus magára vonatkoztat. Négy ilyen úgynevezett ebed Jahve, vagy az Úr szolgája dal van ebben, ami azért dal, mert ez nagyon szép, nagyon magas rendű költői szakasz. És ez a négy ebed Jahve dal volt az, amit Jézus magára vonatkoztatott. Na most azt kérdezik nagyon sokan, hogy miért nem ismerték fel ezt a zsidók, akik nagyon szerették Ézsaiás könyvét, miért nem ismerték fel ezt Jézusban az akkori zsidók? Azért, mert ezt próbálták úgy magyarázni a Jézus korabeli rabbik, hogy ez a népnek a sorsa, nem pedig Jézusnak a sorsa. Holott itt szolgáról van szó, egy emberről van szó. Tehát itt egy kicsit lepleződik a Jézus korabeli farizeusok hamis profécia magyarázata is egy kicsit. És végül ez az Ézsaiás könyve lezárul egy csodálatos képpel, egy olyan megvalósulandó országgal, amit ugye az Új Szövetség az Isten országának mond, és itt van egy valami, amit nagyon világosan kell látni, ez az a profétai előrelátásnak a dolga. Ha mi úgy gondolkodunk egy profétáról, hogy a proféta előre látja a jövőt, akkor nem mondunk igazat, mert a proféta nem látja előre a jövőt. Még egyszer mondom, nem látja előre a jövőt. A proféta az látja a célba érkezést, hogy hova megy a világ. Tehát nem az eseményeket tudja, hanem azt mondja, hogy az események hova vezetnek. És ez egy nagyon-nagyon lényeges különbség. Hadd mondjak egy nagyon érdekes valamit. Ézsaiás könyvének a vége felé, hogyha fordítunk, akkor ezt nagyon sokszor megszokták kérdezni tőlünk, hogy ez hogy is van. Hogy van az, hogy Ézsaiás proféta könyvének a végén olyasmit olvasunk, hogy ami a Jelenések könyvében, először elolvasom a Jelenések könyvét, ez még érdekesebb lesz vissza. A Jelenések könyve egy nagyon érdekes könyv, majd odaérünk, látni fogjuk, ennek a 75%-a Ószövetségre épül. És akkor a Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy lesz egy csodálatos város, ez az új Jeruzsálem, és ebben az új Jeruzsálemben mi minden gyönyörűség lesz. Ezután Ézsaiás alapján mondja, ezeken láték új eget és új földet, mert az elség és az első fold elmúlt, a 21. fejezet első verse, és a tenger nem volt többet, stb. És akkor itt sorolja ennek az új városnak a dolgát, és ez visszautal Ézsaiás könyve végére. Ézsaiás könyvének a végén egy olyan dolgot olvasunk, ami így szól. Ézsaiás 65:17. Mert új eget és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említetnek, még csak észben sem jutnak. Ez teljesen új szövetségi, mert ilyent olvasunk Péter második levelében, Jelenések könyvében, Jelenések könyve részletesen leír. Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak,
mindörökké, amelyeket én teremtek, mert ímé Jeruzsálemt, vigasságát teremtem az ő népe örömévé. Nagyon jó, ez lesz az új mennyei Jeruzsálem, mondjuk mi. És vigadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népen fölött, és nem hallatik többé abban síralomnak és kiáltásnak a szava. Tényleg beteljesedik, mert Jelenések 11-ben én, János, láttam a Szentvárost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől száll vala alá a mennyből, elkészítve, hogy férje számára felékesített mennyasszony. És hallék nagy szózatot, ami még ezt mondja az égből, ímé az Isten sátora az emberekkel van, stb. És eltöröl Isten minden könyvet, könnyet a negyedik vers szerint a szemükről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert elsők elmúlnak. Azt mondjuk, hogy ugyaninnen idézett. Igen, ám csak ez így folytatódik. Nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek, sem vén ember, aki napjait be nem töltötte volna. Pedig rendben van. Sőn. Mert az ifjú 100 esztendős korában hal meg, ugye ez azt jelenti, hogy ifjúnak számít, aki 100 esztendős korában hal meg, és a bűnös 100 esztendős korában átkoztatik meg. És erre a keresztény fölkapja a fejét, mi csoda? Hogy van ez? Hát a Jelenések könyv azt mondja, hogy nem lesz ott bűnös. Meg azt mondja, hogy a halál elvétették, és nem lesz ott halál. Micsoda, hogy az ifjú 100 esztendős korában, a bűn 100 esztendős átkoztatik meg. Hogy van ez? Szegény teológusok akkor azt mondták, hogy biztos rossz fordítás. Mindig ezt szokták mondani. Felelősségem legteljesebb tudatában éberül is ez van. Erre mondták azt, hogy a pesító fordítás, egy szír fordítás, az nem egészen így fordította a 4. században valóban. A pesító nem egészen így fordította, csak a pesító rosszul fordította, mert a héberben így van. Hát akkor ezt hogy lehet megérteni? És itt van a proféciának a lényege. A proféciának mindig az a lényege, hogy egy lehetőség csomag. Így tessék felfogni. Isten ezt megígérted, és az ígéretből mikor lesz valóság? Hát mi úgy mondjuk akkor, hogyha betartják. Igen, ám csak minden ígérete az Istennek feltételes. Nem azért úgy, hogyha Pistike, ha jó bizonyítványt hozol, akkor kapsz egy biciklit, szóval nem így feltételes, mert ez is egy feltételes ígéret. Hanem úgy feltételes, hogy Isten azt mondja, hogyha azokat az erkölcsi normákat teljesíted, ezeknek az erkölcsi normáknak az lesz az eredménye, hogy most a feltétel nem az Istennél van, mint a biciklinél, a pistikem a májánál, hanem a feltétel nálam van. És a nálam lévő feltételt, ha nem teljesítem, akkor az ígéret visszafordul ítéletté, mert Istennek nincs két szava, ugyanaz a szó ígéret, és ugyanaz a szó ítélet. Jónás történetére tetszenek emlékezni, ugye? Jónás ugye nem akar menni Ninivébe, mert egy sikerproféta volt előtte, második Jeroboám alatt ő megjövendőlt, hogy nagy lesz Izrael, be is következett, mindenki magas kalappal köszönt neki, hogy ez igen, ez proféta. Jó jövendőlt, be is teljesedett. És Jónásnak el kell menni Ninivébe. Nyuszít Jónás. Nem akar menni. És a Cethal az ugye az sokkal engedelmesebb szolgálja az Istennek, mint a proféta alkalomattán. Mert ugye Babics úgy mondja, rühelli a profétaságot, tetszik tudni. És oda kényszerül Ninivébe. Most mit hirdetett Jónás? Ígéretet vagy ítéletet? Hát ő tiszta szívből ítéletet hirdetett. 40 nap és elpusztul Ninive. Utána gyorsan felment a Ninive fölötti dombokra, és számolt 1, 2, 3, 4, 40, semmi. És utána azt mondja, hogy felette igen haragszom, mint halálig, ugye? És miért nem ítélt az Isten? Miért húzta be a csőbe, mondjuk így, az Isten Jónást? Nem húzta be a csőbe Jónást, hanem. Jónás azt nem tudta, hogy az ítélet az akkori ígéret, hogyha én megalázom magam, és megújítom az Istennel való kapcsolatomat. Tessék csak Ezékiásra visszagondolni, az is azt csinálta, hogy a templomban megalázta magát. Nem a hadsereget hívta, hanem az Úr profétáját hívta, hogy most mit ígér az Úr. És mivel megalázta magát, az ítéletből, hogy ott állt a sereg a falak előtt, ígéret lett, nem? Most itt is így van. Isten megígéri, hogy ide figyeljetek, hogyha rendesen viselkedtek, most nagyon népszerűen mondom, akkor egy olyan boldog állapot lesz, hogy egy konszolidált földi, nagyszerű országgá lesztek. De ez nem valósult meg. Miért nem? További profétáknál majd látjuk, miért nem.
De nem teljesedett, nem fogadta el az ígéretet, így lehet mondani, a nép. Na most Isten szava semmivé lesz? Most jön a nagyon érdekes a proféták. A proféták nem devalválódnak, mindig kevesebbet és kevesebbet ígérnek, mindig lejjebb és lejjebb teszik a mércét, hanem az Új Szövetség átveszi ezeket a proféciákat, lásd Jelenések könyve, és Isten megvalósítja az Új Jeruzsálemet, hogy? Úgyhogy még bűnös sem kerül oda, mert Jézus eljön, mint megváltó, és mindenkinek megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és ott halál se lesz, mert Jézus legyőzte az életével a halált. Ez az érdekessége a proféciának. Tehát a profécia nem eseményt mond, hanem egy folyamatot, célt mutat. És hadd fejezem be egy Új Szövetség ígével, és elnézést kérek így, hogy ilyen hosszan beszéltem, de rengeteg van Ézsaiás könyvében, és így is kihagytam nagyon sok mindent, ezért elnézést, de úgy gondolom, hogy a fő vonalakat megérthettük, és a továbbiakban is ezt kell látni mindig a proféták kapcsán. Péter második levele azt mondja, egy kettős hasonlatot mond, azt mondja a gyülekezetnek, igen, biztos nálatok a profétai beszéd is, én Károli úr tudom kívülről, hadd mondjam úgy, amelyre jó teszitek, ha figyelmeztek. És akkor mond két képet, mint sötét helyen világító szövétnek, és akkor jön a másik kép, míg nappal virrad, és hajnal csillag kér fel szívetekben. A proféta olyan, mint a szövétnek, a proféta olyan, mint a szövétnek, és a hajnal csillag. A szövétnek az a következő lépést mutatta meg. Egy gyenge kis világító ágacska, Dunántúlon, ahol én kisgyerek voltam, hogy szikácsnak mondták ezt, fenyőfából levágtak egy ilyen jó nagy szikácsot, egy szilánkot, hogy így mondjam, ami gyantás volt, meggyújtották, és a vándorember éjszaka ment, akkor a lába előtt nézte a talajt. Mivel nem lehetett verépfészkeket nézni a fahegyin, még rigófészket se, de ha valaki ment már erdőbe úgy, hogy nincs tájékozódási ponton, akkor ez biztos eltévedt. Ugye mi gyerekkorunkban játszottuk azt, hogy bekötöttük egymás szemét, és azt mondtuk, hogy 100 forintot adok, akkor nagy pénz volt, hogyha az oldalvonalon bekötött szemmel végig tud valaki menni. Tessék kipróbálni, nincs ember, aki végig tud menni. Nyugodtan 5000 forintra is lehet fogadni. És ezért van a másik, a hajnalcsillag. Ez a vándor embernek a tájékozódási pontja. Tehát a profécia nem a jövő jóslásra való, hogy most hány pápa lesz még, de bemutat egy folyamatot. És ez a folyamat biztos meg lesz. És ez a folyamat teljesedik. És egy picit odanéz valaki, egy keresztény ember, aki általában ismeri ezeket a proféciákat, összecsapja a kezét, hogy így lett ezt 2000 évvel, vagy 3000 évvel ezelőtt tudni. A folyamat teljesedik. És a folyamatnak az a lényege, hogy mindig ezt elmondja a proféta az, hogy hol a helyed erkölcsileg, hogy te neked hogy kell dönteni. Na hát ennek a műfajnak ez a része. Ez nem prédikáció volt, a tévének is elmondtam, hogy itt nem prédikálunk, hanem ez szigorú irodalom történet. Egész egyszerűen ennek a fajta irodalmi alkotásnak, hogy Ézsaiás proféta könyve, ez az igazi mondani valója. És ezért van az, hogy ez egy olyan jellegzetes látási mód, amelyik meghatározza egész Európát. És én nagyon örülök végül, hogy én ezt elmondhattam önöknek. Köszönöm a figyelmet, türelmet. Köszönöm szépen.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel tölt.

23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú idő.

Zsoltárok könyve 68. fejezet 21. vers. A mi Istenünk szabadító Isten, az Úr, a mi Urunk, kihoz a halálból is.

Hitéletünkben talán az egyik legnagyobb kihívás az, hogy következetesen, elszántan és tudatosan igyekezzünk és tudjunk együttműködni Istennel. De hogyan valósíthatjuk meg ezt? Milyen lépésekre kell odafigyelnünk, hogy Isten szövetségeseiként éljünk mindennapjainkban? Kedves hallgatóink, e gondolatokat boncolgatta az az elmékedés, amelynek a harmadik és egyben utolsó töredékét mai műsorunk fél órájában lesz alkalmunk meghallgatni Hites Gábor adventista lelkész előadásában. Az elmékedés mellett mai adásunkban is zene és énekszámokkal szeretnénk felemelőbbé tenni a velünk eltöltött időt. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő fél órát velünk fogják eltölteni. Kellemes időtöltést, sok áldást kívánok!

Pál apostol az ő személyes életében, küldetésében az ige segítségével nyert világosságot, hogy ő hogyan munkálkodjon. És azt mondta, hogy az ő személyes elhívása arra szolgál, hogy olyan területekre menjen, ahol még nem hallották, mert megértette az igéből, hogy ez az Isten akarata, ez az Isten terve. És gondoljunk Jézus Krisztus példájára, aki az élete során újra és újra betöltötte az Isten terveit, megértve az Isten akaratát, követve az Isten akaratát. Egy tudatos betöltés. Tehát egyrészt az Isten az ő törvényén keresztül a jót és a rosszat tanít megkülönböztetni, megértjük az ő akaratát, másrészt pedig az Isten igéje utat tud személyesen is mutatni, azon az úton, hogy föltárja előttünk, hogy minek van itt az ideje, hogy mik az ő tervei. Ha valakinek nagyon jó a memóriája, és visszaemlékszik arra, amikor legutóbb itt szolgáltam köztetek, nem várom el senkitől, de esetleg még emlékszik arra, hogy miről beszéltem, akkor felidézheti, hogy apostolok cselekedeteiből arról az igéről beszéltünk, hogy hogyan imádkozott a gyülekezet, amikor az apostoloknak megtiltották, hogy prédikáljanak a Jézus nevében. És ott láttuk azt, hogy a gyülekezet és az imádsága közben beidézi a proféciát, értelmezi a helyzetet, hogy mi történt. Nem történt semmi más, mint amit a profécia megjövendölt Jézus kereszthalála kapcsán, és felfigyeltünk arra, hogy a gyülekezet nem békességért imádkozik, hanem bátorságért imádkozik, hogy tudják az igét hirdetni. Ha megértjük a profécia segítségével, hogy hol tartunk, lesznek kérések, amiket nem mondunk el, és lesznek kérések, amiket elmondunk, mert megértettük és együttműködünk vele. Hogyan tudjuk az igét, az ige szaván keresztül az Isten akaratát megérteni? Ugye erre több módszerünk van. Lehet olyan, amit most teszünk, hogy hallgatjuk az ige hirdetést, hogy tanítást hallgatunk. Lehet olyan, hogy beszélgetünk valakivel, és idézi számunkra az igét, és meg rádöbbenünk, hogy ez az Isten vezetése, ez az Isten akarata. De a legfontosabb módszer, és itt egy picit hadáljak meg egy 2-3 mondat erejéig, a legfontosabb módszer a személyes tanulmányozás. Most már másodszor szeretnék közétek úgy jönni, hogy tanítványi napot tarthassak, majd valamikor meg fog valósulni, azt ígérte Csaba, hogy jövőre is újra próbálkozni fogunk. De egyetlen egy elemet hadd hozzak ide abból, amit megtartottam volna, hogyha egy tanítványi napot lehet tartani. Egy évvel ezelőtt körülbelül megismertem egy módszert, egy eszközt a tanítványság megélésére. Ez egy kis csoportos tanítványi módszer, aminek a gyökere, az alapja a személyes biblia tanulmányozás és a naplóvezetés. Ezt interaktív biblia tanulmányozásnak nevezi azért, mert nem csak meghallgatod passzívan az igét, hanem válaszolsz is rá, tehát arra késztet, hogy tudatosítsd, hogy mit mondott, és válaszolj arra, amit az Isten mondott. Arra bátorít ez a módszer, hogy hét közben a személyes biblia olvasásodnál úgy olvasd az igét, hogy ott azt mondod Istennek, hogy itt vagyok, Uram, teljes figyelmemmel figyelek rád, hallja a te szolgád, a te szavadat. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Egy picit hadd álljak meg ennél a képnél, mert ez azért nem egy kicsi dolog. Időnként komoly küzdelmet folytatunk azért, hogy itt legyünk, hogy ott legyünk az Isten színe előtt. Ki az, aki nem küzd azzal, hogy kevés az ideje? Én még nyugdíjasban se láttam ráérőt. Aztán ki az, aki nem küzd azzal, hogy a feje tele van zsong, és ismeritek azt, hogy leülök, hogy szeretnék igét olvasni, és elolvastam a fél oldalt, és nem tudom, mit olvastam, mert közben 15 feladat jutott eszembe. Tehát az, hogy itt vagyok, Uram, és szólj, mert figyelek, ez már önmagában két nagy küzdelem. Aztán jön egy harmadik nagy küzdelem, hogy engedelmesség készsége. Hogy nem akarok válogatni az igében. Ismeritek azt, amikor nincs kedved valamit elolvasni? És inkább máshova lapozom, mert most azt szeretném, hogy az ige nekem valami vigasztalást mondjon.
Tudjátok, mi pontosan tudjuk, hogy milyen szakaszokat kell elkerülni a Bibliából, nehogy véletlenül megfedjen bennünket. Tényleg bármit mondhat az Úr nekünk? Ez nagyon komoly lelki küzdelem, hogy ezzel így őszintén ott legyünk, hogy itt vagyok, figyelek, lecsendesedtem, rád figyelek, Uram, és bármit mondhatsz nekem. De így érdemes. Úgyhogy tegyetek egy papírt, írjátok fel a feladatokat, hogy ne felejtsétek el, de mindig térjetek vissza az igéhez. Ne kezdjetek el megcsinálni, csak fölírod, hogy ne felejtsd el. És térj vissza az igéhez. És versről versre haladj előre az igében, vállalva azt, hogy néha nem szeretem lesz. De az Isten még ott is fog üzenni, sőt, néha ott üzen leginkább. Főleg, ha azért nem szeretném elolvasni, mert már tudom tudat alatt is, hogy megfeddene valamiben. És attól lesz interaktív, hogy miközben figyelek rá, és azon gondolkozom, hogy nekem ma, itt, most mit üzen az Isten igéje. És nem csak az érdekességekre figyelek fel, és nem csak arra, ami megbotránkoztató, és nem csak arra, amit nem értek, hanem ezzel a kérdéssel, hogy szólj, Uram, mit akarsz nekem ma üzenni? És ha miközben olvassuk, lesz valami, ami megszólít. Minden ige hirdetésben van egy-két olyan dolog, ami megszólít. Baj, ha minden megszólít, mert az sokkal több annál, mint amit el tudsz vinni. Egy dolog, ami megszólított, az, amire neked kell figyelni. És ez egy nagyon fontos dolog. És ott azt le kell írni. Sokkal hatékonyabb, hogyha az ember fogja, és elkezdi leírni, kiírja, ami megszólította, és elkezdi leírni a gondolatait, és megfogalmazni, hogy mi szólított meg. És én átéltem azt, hogy elkezdtem leírni, és miközben kezdtem volna hozzá, hogy most megfogalmazzam, hogy mi szólított meg ebből, aközben egy sokkal mélyebb dolog megszólított, egy második rétegként. És a leírásban nem azt írtam le, ami legelőször megszólított, azt csak másodjára írtam le, hanem a leírást elkezdtem a végéről visszafele. Ami mélyen megérintett, ami rámutatott valamire az életemben, azt kezdtem el leírni. És miközben írsz, másként gondolkozol. Ezért ne gépelj, én tudok úgy gépelni, hogy nem tudom, hogy mire figyelek. Nem figyelek rá közben. Meg lehet tanulni. De a kézírás nem tudom mit csinálni. Amikor kézzel írok papírra, tollal vagy ceruzával, akkor ott vagyok. És arra figyelnem kell. És lelassulsz, és a Szentléleknek lehetősége van szólni hozzád. Ez egy olyan eleme a tanítványi kis csoport módszerének, amit mától kezdve nyugodtan kipróbálhatsz, ha még nem tetted eddig. Hogy fogod az igét, és fogsz egy naplót, és kiírod, ami megérintett. És leírod, hogy miért érintett meg. Leírod, hogy mit üzent neked. És leírod, hogy milyen döntésre jutottál, és leírod az imádságodat. Hatalmas erő van benne, érdemes kipróbálni. Na de menjünk tovább, az utolsó három még hátra van, és azt hiszem az időm lejárt. Úgyhogy csak röviden fogalmazom meg a második, harmadik és negyedik pontot, ahogyan Isten vezethet. Az Isten a gondviselés eseményein keresztül is vezetni tud. Itt is Pál példáját hadd hozzam fel, Római Levél első fejezet 10. verse. Imádkozásaimban mindenkor könyörögvén, vajha egyszer már jó szerencsés út adódnék nekem Isten akaratából, hogy hozzátok mehessek. Érdekes ez a megfogalmazás, nem? Könyörög azért, hogy jó szerencsés út adódjék Isten akaratából, hogy hozzátok mehessek. És az egyik legnagyobb kérdés és legnagyobb küzdelem, hogy mikor van az életedben az a pont, amikor a gondviselés bezárt egy utat, és ez nem egy akadály, amit le kell küzdened, amit meg kell másznod, hanem ez egy korlát, ami megvéd a szakadéktól, és ne menj arra. Lásd Bálám történetét. Ott volt az Úr angyala, hogy ellenkezzen vele, csak Bálám nem látta, de a szamara látta. És Bálám megy tovább, és katasztrófa a vége. És mikor van az, hogy Isten megnyitott egy utat, noha nehézségek vannak, és te ne nézz a nehézségekre, hanem haladj előre, lépjél bele a Jordánba, mert meg fog állni. Lépjél bele a tengerbe, mert szét fog nyílni,
És ne várd meg, mint minden akadály elhárul előled, hanem menj előre. Isten tud a gondviselésén keresztül vezetni, de csak akkor, hogyha őszintén az ő akaratát akarod követni. Ha viszont megvan a saját elképzelésed, és úgy nézed az eseményeket, akkor fogsz találni olyan eseményeket, amelyek bátorítanak téged. Apostolok cselekedetei 27. fejezet 13. verse, amikor Pál apostolt viszik Rómába fogolyként, és mindenképpen el akartak jutni valameddig. Késő volt már a hajózáshoz, de ők menni akartak. És azt olvassuk ebben a versben, mivel pedig déli szél kezdett lassan fújni, azt gondolva, hogy feltett szándékuknak uraivá lettek, elindulva közelebb hajóztak el Kréta mellett. Fújt egy kicsit a déli szél, és úgy gondolták, hogy velünk van az Isten, most már mehetünk, meg tudjuk valósítani. Mi lett a vége? Egy többnapos hánykolódás, a hajó összetört, a rakomány elveszett, és az Isten kegyelme, hogy ők nem pusztultak oda. Tehát vigyázat! A körülmények alakulásánál, ha van bennem valami nagyon heves indulat, vágy, amit nagyon szeretnék, akkor különösképpen vigyázni kell, mert olyan könnyen gyártunk mi ideológiát, hogy olyan dolgokat tegyünk, amiket a körülményekkel igazolunk, amikre a körülményekre hivatkozunk. Mint Saul hivatkozott arra, hogy nem jött Sámuel, és hát ő még nem imádkozott, és bátorságot vett magának, hogy olyan dolgot tegyen, amit az Isten nem engedett meg. A körülmények soha nem indokolják a rossz döntést, az engedetlenséget, bármennyire úgy tűnik, hogy az a javunkra van, vagy lehetőségünk van rá. Van egy nagyon egyszerű módszer arra, hogy megnézd, hogy tényleg őszintén letetted-e az Isten kezébe azt, amire nagyon vágysz. Én ezt magamat szoktam így ellenőrizni vele. Amikor valamire nagyon vágyom, és úgy gondolom, hogy most már letettem az Isten kezébe, akkor fölteszem magamnak a kérdést, mi lenne, ha tökéletesen az ellenkezője valósulna meg annak, amire én vágyom. Ha ekkor a gyomromban ezt érzem, így csavarodik össze, akkor még nem tudtam teljesen letenni. Ha ekkor a lelkemben elfogadás és béke van, akkor valószínűleg már sikerült letenni, és őszintén kimondani, hogy legyen meg a te akaratod, hogy ne az én akaratom legyen meg. A harmadik a lélek késztetésére, a lélek vezetése. Sokszor olvassuk a Bibliában, hogy felindította őt az Úrnak lelke. Nagyon tömören összefoglalva, Jeremiás könyve 31. fejezetéből én azt értettem meg a 31-től 34. versekben, hogy az Isten lelke különösen közel jön hozzánk akkor, amikor ő bűnbánatra indít bennünket. És a isteni lélek vezetését megismerni a Szentíráson keresztül, a lélek szava szól hozzánk, és a bűnrendezés folyamatán keresztül lehet, amikor édesget, amikor von, amikor a szívedre beszél és figyelmeztet.

és sokszor a kudarcokon keresztül jövünk rá, hogy aha, akkor az a késztetés az az Isten volt. Csak én nem tudtam róla. Csak én nem döbbentem rá, nem ismertem fel. És szeretnék egy utolsó utat elétek hozni, amire magamnak azt mondtam, hogy van egy királyi út. Van egy különleges ajándéka az Istennek. A Kolosszé levél 3. fejezet 15. versében találkozunk ezzel. A Kolosszé levél 3. fejezetében, miközben beszél az erkölcsi megtisztulásról, a megváltozásról, beszél arról, hogy öltözzük fel a Krisztust, hogy kövessük a szeretetet, amely a tökéletességnek a kötele. A 15. versben ezt mondja, és az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben. Az Istennek békessége uralkodjék. Nem jön ki a károli fordításból ez, de a görög szövegben egy olyan kifejezés van a háttérben, amit így lehetne lefordítani, hogy az Istennek békessége legyen a döntő bíró a ti szívetekben. Az Istennek békessége legyen az, ami ítélkezik, választást tesz a ti szívetekben. És nagyon fontos az, hogy létezik hamis békesség, tehát ez sem küzdelemmentes, mert megpróbálhat az ember ideig, óráig békességben lenni, úgyhogy közben rossz úton jár. De amikor átéljük az Isten békességét, az Isten bűnbocsánatának a tapasztalatát, az Isten szeretetét és elfogadását, van egy olyan belső jelzés, amelyikre érdemes odafigyelni. És egyszer megfogalmazva, járj úgy, hogy nem teszed azt, amiben nincsen ez a békesség benne. Ne tedd azt, amiben nincsen meg a békességed. És tedd meg azt, amiben békességed van. Nemrégen valakivel beszélgettem, egy fórumbeszélgetésen föltette a kérdést, hogy Gábor, tapasztalok olyat, hogy van valami, amiről meg kell tennem, de tudom, hogy küzdelmes, tudom, hogy nehéz. Van valami, amit szeretnék, és közben a lelkem mélyén valami ezt mondja, hogy ne tedd. Mindegyikünk életében van ilyen. Hogy van valami, amit elterveztem, és van egy halk, szelíd hang, amik azt mondja, ne tedd. És vágyom rá, és nincs benne békességem. És másik, amit mondott, hogy és a derült égből jön egy gondolat, és én megmagyarázom, hogy nincs előzménye, ezt nem kell csinálni, és ott van, és motoszkál, és nem hagy nyugton, és késztet. Meg kell tennem. Tedd meg, amiben békességed van, akkor is, hogyha nehéz. Akkor is, ha küzdelmes. Kövesd az Isten békességét az életedben.

Kedves hallgatóink, adásunk végéhez értünk. Köszönöm, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték, továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

0: Az ember egészségéhez nem csak a fizikai, a testi dolgok tartoznak, hanem a lelki egészségünk is. Egy korábban megkezdett beszélgetésünk folytatásaképpen arról faggatom beszélgető társamat, Tóth Sándor lelkészt, aki pszichológus is, és szeretettel köszöntöm ezen az alkalmon itt a stúdióban, hogy a vallásos hit, egy pár szó már elhangzott erről, van, akiknél rajongásba csap, és ez az egészséges emberekre nézve sem veszélytelen, viszont a legutóbbi felmérések szerint inkább segít a mentálisan sérült embereknek, mint hogy ártana. Természetesen megvannak a maga veszélyei, a lehetőség, hogy valami káros dolog történik, de inkább segít. Én most azt szeretném kérdezni, hogy egy kis vallásos közösség, vagy egy nagyobb vallásos közösség, egy csoport, egy gyülekezet, mit tud tenni a mentálisan sérült emberekért, és önmagában a vallásos hitnél, a vallás gyakorlásánál mi az, ami ajánlható az embernek, hogy egészséges lelkiségben maradjon?
1: Szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Nagyon sok olyan dolog van, ami hozzájárulhat a vallás és a hit oldaláról ahhoz, hogy az ember egészségesebb legyen, akár testileg, akár lelkileg. Talán első helyen lehet említeni azt, hogy általában a vallásos közösségek azok egy egészségesebb életmódra ösztönzik az embert. Védik, óvják a különböző káros szenvedélyektől, azoktól a káros dolgoktól, amelyek nagyon sok esetben tönkreteszik az embernek mind a testi, mind a lelki egészségét. Ha a gyülekezetben folyik egyfajta felvilágosító munka, akár a gyülekezet tagjai irányába, akár kifelé, akkor ez egy nagyon jó lehetőség, amivel hozzá lehet járulni az emberek testi-lelki egészségéhez. De ha tovább megyünk, akkor sok olyan konkrét tevékenység van egy gyülekezet életében, amely hozzájárulhat ehhez az egészséghez. Gondolok itt például az imádságra, ami egy alapvető dolog a gyülekezetben, vagy még inkább az ember, amikor saját maga otthon imádkozik, egy komoly, mély imádság, meg lehet állapítani azt, hogy hasonló fiziológiai reakciók játszódnak le egy ember szervezetében imádság közben, mint amikor relaxációs terápiában vesz részt az ember. Tehát csökken a vérnyomás, csökken a pulzusszám, az ember nyugodtá válik. És hogyha most a teológiai oldaltól eltekintünk, hogy erre milyen választ ad Isten, már önmagában ez is egy lelki és testi egészséget nyújtó valami, vagy tényező ez az imádság. De az imádság során én megfogalmazom a problémáimat. Hát ez az egyik legfontosabb dolog a pszichológiai oldalról, hogy az ember tudja megfogalmazni a problémát, tudja kimondani. Ez már egyfajta feldolgozást is jelent, hogyha meg tudom fogalmazni, el tudom mondani valakinek. Az, hogy én tudom azt, hogy valaki most meghallgat engem, meghallgat, nem vagyok egyedül a problémámmal, ez megint egy nyugalmat sugárzó, nyugalmat árasztó tényező a lelki egészség érdekében. Aztán ha arra gondolunk, hogy a Biblia olvasás hozzá tartozik a keresztény ember életéhez. A Biblia maga mondja azt, hogy történetek vannak benne, amelyek megírattak a mi tanulságunkra. Megírattak olyan dolgok, amelyeket el kell kerülni, el kellene kerülnünk, hiszen láttuk már a történet végén, hogy nem jóra vezet. Látunk pozitív példákat, amelyet viszont követnünk érdemes. Aztán a gyülekezet egy közösség. A mai embernek nagyon sok lelki problémáját a magány okozza, hogy egyedül van, hogy nincs kivel megosztani a problémáit, nehézségeit. Pál apostol olyan szépen fogalmaz, amikor azt mondja, hogy a gyülekezet olyan, mint az emberi test, tagokból áll, és az egyik sír, vele együtt sírnak a többiek, vagy valakinek jó kedve van, vidám, vele együtt örülnek a többiek. Ez egy nagyon nagy, nagyon fontos tényező, amely hozzájárulhat a lelki egészséghez. Aztán a Biblia nagyon sok olyan mondatot tartalmaz, amely mutatja azt, hogy milyen fontos követni azokat a jó tanácsokat, mert hozzájárulhat a lelki egészségünkhöz, például az optimizmus, az, hogy nem csak a rosszat vesszük észre, nem csak szomorkodni tudunk, hanem tudunk örülni bizonyos dolgoknak. Olyan szépen fogalmaz a Szentírás, amikor azt mondja, hogy a vidám elme jó orvosságul szolgál. Tehát ha valaki tud örülni, az öröm, tudjuk, hogy olyan kémiai anyagokat szabadít fel az ember szervezetében, amelyek hozzájárulnak nem csak a lelki, de a testi egészséghez is. Míg a szomorú lélek hát megszárasztja a csontokat. Aki kész arra, hogy segítsen, odafigyeljen a másik emberen, oda másik emberre, azt mondja a Biblia, hogy aki mást felüdít, maga is felüdül. Egy jótékony lelki hatással van az emberre az, hogyha kész a másik emberért tenni, kész észrevenni a másik ember problémáját, és ad neki, nyújt neki valamit, nem feltétlenül anyagi dolgokat. De hogyha azokra a dolgokra gondolunk, amelyet maga a Biblia is tanácsol, hogy a testünk a Szentlélek temploma, és hogy a testünkre is oda kell figyelni, a testmozgás, az egészséges táplálkozás, ez hozzá tartozik a fizikai egészséghez, de ha valakinek egészséges a szervezete, az lelkileg is egészségesebb. A sporttal foglalkozó pszichológusok nagyon sokat, sok kísérletet végeztek azzal kapcsolatban, hogy akinek edzett a teste, annak az lelkileg is edzettebb. Tehát ha testmozgást végzünk, jó levegőn vagyunk, és a Biblia ezt tanácsolja, hogy a testünkre figyeljünk oda.
0: Azt mindenképpen meg kell, hogy kérdezzem. Tehát van egy közösség, és jó volt ezt hallgatni, hogy egy befogadó közösség, annak a gyakorlata, a hit gyakorlata, élet gyakorlata, de nagyon jó hatással lehet az emberekre. Tehát a mi világunk tele van, ugye ezt nem kell sokat hangsúlyozni, hogy egyre növekszik, növekvő számban tele van mentálisan sérült emberekkel. A kérdésem az lenne, hogy mindig felismeri a kis közösség, képes arra, hogy felismerje, hogy itt valóban egy olyan esetről van szó, amit a kedvesség, a jóság, a befogadókészség gyógyítani tud. De azért én úgy gondolom, hogy van egy határ, amit a felismerésben is. Egyrészt, másrészt pedig hol van az a határ, amikor a gyülekezet azt tudja felismerni, tehát a közösség azt tudja felismerni, hogy ez itt már nem annyira a mentális betegség, de mondjuk maradjunk az első kérdésnél, hogy mit tud tenni, hol van a határ, amíg tenni tud egy kis közösség?
1: Nyilván, mint emberi közösség, ahol a Biblia alapelvei fontosak és meghatározóak, ott a közösség maga gyakorolja a szeretetet, amit meg fog érezni minden tagja ennek a közösségnek. Ez már önmagában is egy gyógyító tényező tud lenni. Persze mondtuk, vagy hallottuk az előbb a kérdés során is azt, hogy ez nem mindig hoz megoldást, van, amikor tovább kell menni. Én azt hiszem, hogy amikor a jó szó nem segít, amikor a tanácsok nem segítenek, amikor az ember minden honnan a környezetéből kapja a visszajelzést, hogy változtatni kellene, de ő mégsem teszi ezt meg, akár meggyőződéséből, mert ő neki mások a meggyőződései, akár azért, mert nem képes változtatni, akkor mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni. Ez a szakemberhez fordulás azért is nagyon fontos, mert ugye a szomatikus orvoslásnak a területén is egyre többet hangoztatjuk a megelőzést, a prevenciót. Ne csak akkor menjünk orvoshoz, amikor már nagy a baj, hanem hamarabb. Ez a lelki egészség, vagy a lelki betegségek kapcsán is igaz, hogy minél hamarabb, ha csak úgy felmerül bármi, keressünk meg szakembert, aki meg tudja állapítani azt, hogy mekkora nagy a baj, kell-e valami nagyobb segítség, vagy egyszerűen csak kisebb dolgokon kell esetleg változtatni. Azt meg maga a közösség kell, hogy eldöntse, hogy ő mit tud tolerálni, meg mit nem. Azt nagyon nehéz így megállapítani egy emberről, hogy ő most ezt direkt csinálja, tudna változtatni, ha akarna, vagy pedig a betegségéből kifolyólag ő nem tud változtatni a magatartásán. Azért is nehéz ez a kérdés, mert hát lelki zavar az is, hogyha valakinek egy olyan személyiség zavara van, amikor abszolút nincs betegségtudata, ő meg van győződve az, hogy mindenkit tönkretesz a környezetében, de ez ő neki természetes, tehát ő nem veszi észre, vagy nem látja azt, hogy ő neki ezen kellene változtatni. Ezért célszerű szakemberhez fordulni, vagy kérni, hogy forduljon szakemberhez az, akiről úgy gondoljuk, hogy esetleg lehet az életében, vagy felmerülhet valamilyen lelki probléma, lelki zavar, mert akkor ki tudják szűrni ezeket.
0: Igen, azt szeretném megkérdezni, hogy rendben van, vannak is közösségeink, vannak is gyülekezeteink, és mindezeket jó, ha tudjuk. De mit tesz még például a hetednapi adventista egyház? Mit tesz még ezekért a mentális betegekért? Van-e valami lehetősége, valami kimondott célkitűzése, vagy olyan helyzet, olyan intézmény, ahová maga is hát szívesen várja a betegeket, mentálisan sérült embereket?
1: Igen, több ilyen terület is van, amit tesz az egyházunk. Az egyik terület az, hogy igyekszünk a lelkészeinket képezni, hogy minél jobban felismerjék azt, hogy mikor van egy olyan helyzet, amit a gyülekezet maga tud kezelni, mikor van egy olyan helyzet, amikor akár a lelkész, aki mondjuk továbbképezte magát ezen a területén, tud segíteni, és mikor kell még a lelkésznek is tovább küldenie. Tehát, hogy ismerjék a lelkészek a kompetencia határaikat. Nagyon sok lelkészünk elment és mentálhigiénész szakemberként végzett, folytatott tanulmányokat. Ezáltal sokkal könnyebben tudja felismerni ezeket a problémákat, sokkal több segítséget tud nyújtani. És hogyha már az intézményes kereteket is megemlítettük, akkor van az egyháznak egy mentő mentáliroda nevű intézménye, ahol szívesen fogadjuk azokat akár az egyháztagjai közül, akár kívülről érkező embereket, akik az élet bármely területén valamilyen lelki segítségre szorulnak. Vannak olyan emberek, akik pszichiátriai kezelés alatt állnak, járnak az orvoshoz, szedik a gyógyszerüket, nyilván ez egy, nem tudom, fél évente egyszer találkoznak talán az orvosukkal, közte viszont nincs, aki velük foglalkozzon. Ők közülük többen bejárnak hozzánk, mi próbálunk nekik segítséget nyújtani, segítő beszélgetéseket folytatni. Vannak, akik elakadtak valahol az életútjukon, és tanácsadásra van szükségük, nekik is segítséget nyújtunk, illetve vannak családterapeutáink, akik a családi gondokkal küzdőknek nyújtanak segítséget.
0: Hát nyilván ugye ezek mind olyan források, tehát a nem rendezett családi élet, de ha körültekintünk a mi világunkban, akkor rengeteg szorongásra alkalmat adó helyzet van egy-egy ember életében, gazdasági problémák, a fenyegetettség. Nyilván előbb vagy utóbb kialakul a szorongó emberben a fenyegetettségnek az érzése is, és ebben a tekintetben egy érdekes jelenséget figyelhetünk meg, hogy a gyerekek, fiatalok egyre tömegesebben és egyre fiatalabb korban fordulnak a szexualitás felé. Van ennek valami olyan magyarázata, tehát egy szakember oldaláról. Van ennek valami magyarázata? Nincs ebben valamilyen menekülő út, elgondolás fiataloknál?
1: Biztos, hogy nagyon sok ilyen dolog is közrejátszik. Ugye, mint minden jelenségnek soha nem egyetlen kiváltó oka van, hanem nagyon összetett ez a probléma is. Ugye, a múltkor beszéltem arról, hogy ma az a legelfogadottabb nézet, hogy mindent ilyen összetett dologként kezelünk. Mindennek van biológiai, pszichológiai, szociológiai oldala. Ennél a kérdésnél is megfigyelhetjük azt, hogy a biológiai érés az sokkal korábbra tevődött. Sokkal korábban érnek nemileg a gyermekek, míg a pszichológiai érés az sokkal inkább kitolódik, sokkal későbbre tevődik. Nagyon sokszor 25-26 évesen még nem tudja az ember, hogy mi akar lenni, akar-e családot alapítani, tehát abszolút nincs meg az összhang a biológiai és pszichológiai érés között, és hát nyilván egy ilyen űrben hát keresik a lehetőségeket. Ehhez hozzájárulnak azok a szociológiai dolgok, hogy a média, amely egyébként egy nagyon pozitív dolog, hát hiszen most ez az adás is a médián keresztül megy, de a médián keresztül nagyon sok olyan dolgot is látnak nagyon fiatalon, ami sokkal idősebbeknek van kitalálva, és ez nyilván felkelti az érdeklődésüket, és felkelti azt a vágyat, hogy ők kipróbálják. Az, hogy a társadalomnak a toleranciája megváltozott ez iránt. Tehát ma ezt nem kell szégyelni, nem kell elbújni, nem kell titkolni sem már, hanem, mert az jó, hogy nem szégyelni kell, meg elbújni, de hogy ezt szabadon lehet csinálni, mert elfogadott. Ez a tolerancia, ez a fajta tolerancia hozzájárul ahhoz, hogy hát akkor miért ne? Vagy az a nézet, ahogyan ma fiataloknak van egy ilyen sztereotípiája, hogy buli, szórakozás, az nem képzelhető el alkohol és szex nélkül, mert az a kettő összefügg. És ha már vannak ilyen tudatmódosító szerek, akár alkohol, de hát ugye egyre jobban terjed hazánkban is másfajta drogoknak a használata is. Ezek teljes mértékben megváltoztatják az embernek, a gyereknek is a logikus gondolkodási képességét, és nem látja a veszélyeit ennek. De hát, amiről volt is szó, nagyon fontos az, hogy nyilván van egy lelki szükséglete ezeknek a gyerekeknek. A család, mint egy teljes család, egyre ritkább. Ugye a teljes családban van egy apa, anya és van testvér. Ha bármelyik hiányzik, akkor az egy csonka család. És akkor már van egy hiány érzete a fejlődés során ennek a gyermeknek. De ha még egy teljes család is van, ma azt látjuk, hogy a családok úgy működnek, hogy mindenki a családon belül is magányos. Úgy éli a kis saját maga életét, és nincs egy családi közösség. Ezért az embernek, a gyermeknek van egy kielégítetlen szükséglete, hogy az a szeretet szükséglet, hogy valaki megért, hogy valakihez kötődöm, valakihez nagyon szoros viszonyom fűződik. Nézzük meg, hogy mennyire hiányzik a mai családból az ölelés, az, hogy meghallgatnak, hogy közösen beszélgetünk, hogy érdekli a szüleimet az, hogy mi történik velem, hogy van idejük a gyermekkel foglalkozni. A barátságok is már ilyen virtuális barátságok. Csetelünk. Ez a barátság. Emiatt kialakul egy önértékelési zavar a gyermekekben. Kicsinek érzi magát. A fiúk, tehát nyilván, hogyha valakinek van egy önértékelési zavar, azt azonnal próbálja kompenzálni. Hát a fiúknál van a skalpvadászat, hány lányt tudok megszerezni, a lányoknál pedig van egy ilyen büszkeség, hogy kellettem a pasinak, ahogy szokták mondani. Tehát ezzel kell kompenzálni ezt az önértékelési zavart. És ez mind-mind annak a szeretetnek a hiánya, ami hiányzik a mai családokból ebben a rohanó világban.
0: Tükröződik ez, amikor például a mentőmentál irodalomban tudok róla, hogy Tóth Sándor is ugye egy napot ott tölt, egy héten, tükröződik ez, amikor bejönnek, segítséget kérnek emberek. Tükröződik ez, tehát utána lehet ennek járni?
1: Mindenképpen, tehát nagyon sok olyan problémával jönnek, ami azt mutatja, hogy valahol emberek elakadtak a személyiségfejlődésükbe, nem volt meg az a biztonságos háttér a családjukban, amire szükségük lett volna. Ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy ilyen rendkívül kegyetlen, rossz szüleik voltak, csak egyszerűen élték a maguk életét, és valamit nem kapott meg a gyermek. Egyszerűen nem azokat a dolgokat, amik ma általánosságban hiányoznak a gyermekek életéből.
0: Vajon ebben az állapotban, tehát a fiatalok, kamaszok életében, mert ahogy hallottam, ugye a kamaszkor, meg tapasztaljuk is, hogy a kamaszkor bizony a 20 éves korra bőven kitolódott. Most egy ilyen túlkoros kamasz, aki hát biológiailag már lehet, hogy 10 éve, vagy még több is érett, de lelkileg nem érett egy kapcsolatra. Viszont tele van ezzel az ürességgel, és keresi. Mit tud mondani neki egy Istenben hívő, Istenben bízó ember? És hogy fogadják ezek a fiatalok? Tehát van-e fogadóállomás, mert jó, hogy kiküldjük, vagy kiküldhetjük ezeket a hát hullámokat, hogy hátha sikerül, de van-e ilyenre vétel?
1: Hát mindenképpen, hiszen éppen emiatt az üresség miatt ebben a hiány állapotban jellemző ezekre a fiatalokra, hogy keresnek nagyon az életben, és jó esetben tényleg nem ezeket a káros, mind testileg, mind lelkileg nagyon káros, mondjuk drogokat találják meg, hanem valami olyan közösséget, ahol építő jellegű segítséget találnak. Ők keresik ezt, nyitottak ezekre, és egy keresztény gyülekezet az nagyon sokat tud segíteni, hogyha ott megfelelő társakat találnak, megfelelő fiataloknak való programot találnak ebben a gyülekezetben, amely kielégíti őket, és nem fognak olyan után menni, amikről az előbb is beszéltünk. Ha megtapasztalják azt a szeretetet, amit éppen keresnek, megtapasztalják az elfogadást, ami nagyon nehéz egyébként, mert ők más világban élnek, más értékeket képviselnek, tehát azok az idősebb generációhoz tartozó emberek a gyülekezetben, akik más világban nőttek fel, más értékek vannak a fejükben, azok sokszor nehezen tolerálják, de hogyha ezt megtalálják a gyülekezetben, akkor az egy nagyon fontos dolog a lelki egészségük szempontjából is ezeknek a fiataloknak.
0: Még egy gyors kérdésre van időnk. Hallottam, olvastam több helyütt, és egyre több helyütt, hogy a világunk túl pszichologizált. Igaz ez, vagy inkább még több jó lelkű, mentális problémával foglalkozó szakemberre van szüksége a mai embernek?
1: Hát sokkal több szakemberre lenne szükség, vagy inkább úgy mondom, hogy sokkal több olyan emberre, akit a fiatalság, ha már róluk beszéltünk, meg általában a mentális gondokkal küzdő ember el tud érni. Mert ma valahogy nincs meg nálunk itt Magyarországon annak a rendszere, hogy elérhető áron megfelelő minőségű ilyen pszichológiai szolgáltatásban részesüljenek a rászorulók. Nagyon sokan nem tudják megfizetni a jó szakembereket, és hát nagyon sokan vannak olyanok is, akik elkezdtek így hobbi szinten pszichológiával foglalkozni, és ez nagyon sok pozitívummal is járhat, de amikor ők akarnak beteg emberen segíteni, nem biztos, hogy fog menni, ez kevés az a tudás. Tehát, hogy van egyfajta veszélye is nyilván annak, hogyha valaki nem ismeri ezeket a kompetencia határokat, hogy ő az adott tudásával mit kezdhet, és mit nem kezdhet, mikor kell tovább küldeni az embert.
0: Hát a beszélgetésünkből úgy látom, hogy óriási feladata van egy gyülekezetnek az emberek lelkével való gondos foglalatosságban. Én úgy gondolom, hogy ezt a feladatot az ember az Istent megtalált, és benne hívő, benne bízó ember, ez közvetlenül Istentől veszi át. De talán úgy foglalhatnám össze, hogy nagyon fontos, hogy lássa a határait, és tudja azt, hogy mikor kell szakemberhez fordulni. Én nagyon köszönöm ezt a beszélgetést Tóth Sándor pszichológusnak. Szeretettel búcsúzom, és kívánok mindenkinek jó testi és lelki egészséget.

Kedves hallgatóink, ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a viszonthallásra.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűséggel.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztok.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Speranza Reménység televízió keresztút adását követik. Ma este és egy hét múlva egy családi hétvége előadásait szeretnénk közvetíteni, melyet a Délerdi Egyházterület családi osztályvezetője szervezett, Bíró András Csaba, lelkipásztor. Ma este az első alkalommal Ijés János Róbert lelkipásztor fogja bemutatni gondolatait a következő címmel: Hogyan készülhetünk fel arra, amire nem lehet felkészülni. Tartalmas estét kívánok mindannyiuk számára!

0: Robertnek nem is engedem, hogy helyet foglaljon, biztosan, hogy ismeritek, és Robert lelkipásztorról van szó, aki ma este a vendégünk, eljött közénk, és ez egy különleges szombat, a családi ügyosztály szervezi, rendezi, és úgy szeretnénk, hogy ezek a szombatok több helyen megismétlődjenek, és a családról szóljanak. Tudjátok azt, hogy a mai időben a családok nagyon nagy nyomásnak vannak kitéve, különböző ideológiák vannak, amelyek a családokat próbálják szétszedni, tönkretenni, és ezért bibliai alapokon szeretnénk megvizsgálni azt, hogy mi a helyes, mi a jó út, amit követhetünk, és hogy tarthatjuk családainkat egyben, szeretettel, megértéssel, jósággal, kegyelemmel és ugyanakkor igazsággal is. A ma esti meghívottunk tehát I.S. Robert, lelkipásztor, kedves felesége is eljött, elkísérte. Álina, köszönjük, hogy eljöttél, és társa vagy a férjednek. És ez alkalommal egy rövid interjúba, hogyha nem ismeritek, vagy hogyha ismeritek valamennyire, egy kicsit bővebben ismerjétek meg, fel fogok tenni neki egy pár kérdést. Robert, én úgy tudom, hogy te elvégeztél egy egyetemet a teológián kívül is. Milyen egyetem volt ez, és milyen időtájt végezted ezt?
1: Igen, a teológia tanulmányaim előtt a pszichológiát tanultam, alapfokon, mesterfokon, és ezt követően tanultam teológiát. Többek között azért, hogy bibliai alapokra helyezze mindazt, amit addig tanultam, és ahogy az embereknek esetleg megpróbálok segíteni.
0: Igen, köszönöm szépen. Mi vett rá végül téged arra, hogy teológiára is menjél?
1: Igazából az első gondolat az volt, hogy legyen egy megfelelő biblikus alapom, hogy jól tudjam használni a pszichológiát. Közben voltak már jelek, Isten küldött már jeleket arra, hogy talán más terve is van velem. Kellett egy kis idő, amíg én ezeket észrevettem, de most nem bánom így ezt az utat, mert úgy érzem, hogy az, amivel eddig készültem, abban tudok esetleg valamit nyújtani az embereknek.
0: Igen, hasznos lesz az egyház részére is, igen, az emberek részére. Családod van, mennyi ideje házasodtatok össze?
1: 2021-ben, hát most már 4 év elmúlt. Van egy kisfiunk, 2,5 éves, és február környékére várunk egy kislányt is.
0: Igen, örvendünk, a család még teljesebb lesz. Igen, most hol szolgálsz?
1: Most az Illahi körzetben. Van 4 gyülekezetem.
0: Kicsit elmentél messze innen, de bármikor szeretettel visszavárunk, és örvendünk azt, hogy az ajándékokat máshol is meg tudod osztani, nem csak köszönöm itt szépen közöttünk. Ma este miről fogsz beszélni?
1: A ma esti előadásnak az a címe, hogy hogyan lehet felkészülni arra, amire nem lehet felkészülni.
0: Na hát ez érdekes cím, úgyhogy szeretettel hallgattunk.
1: Köszönöm szépen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a jelenlévőket. Ahogy közeledtünk a gyülekezet fele, így beszéltük a feleségemmel, hogy érdekes érzések kavarognak bennünk. Mi itt nem messze volt nekünk a lakásunk, a szolgálati lakás, ahol laktunk. Alig több mint 5 perc séta. És amint közeledtünk, ugye, mintha hazajönnénk, de már mégse haza, érdekes érzések ezek, mert mégiscsak 5 évig majdnem ez volt az otthonunk. Örvendek, hogy most együtt lehetünk, és szeretném, hogyha bele is mélyednénk a ma esti témába, és pedig arra, hogy hogyan készüljünk arra, amire nem lehet felkészülni. Nem olyan rég találkoztam egy érdekes favédelmi technikával, ami a japánoktól származik. Egy olyan fát látunk, amelyik fekete, és nem azért fekete, mert kezelték valamivel, vagy esetleg bekenték valamivel, hanem meg volt égetve ez a fa. Hogyha építeni szeretnénk, és különös módon fából, legalábbis mi itt a mi kultúránkban nem igazán használnánk olyan fát, ami már korábban tűzben volt. És ezért is érdekes ez a fajta technika, amelynek során megégetik a fának, leégetik a kérgét, megkeményítik, és ezáltal ellenállóbbá teszik az időjárásnak, betegségekkel szemben, nedvességgel, bármivel szemben. És különös módon az épületeknek a külső részén használják ezt a fajta fát, hogy ellenállóbb legyen. Most igen, a mi fejünkben a tűz és a fának a kombinációja nem feltétlenül a megfelelő alap az építkezéshez. És ezért talán kerülnénk is, vagy nem is próbálunk arra gondolni, hogy mi lesz, hogyha esetleg megég a fa. És néha így vagyunk az életben is, hogy elindulunk egy úton, egy közös úton, és lehet arra gondolunk, hogy hát ilyen rossz dolog csak nem pont velünk fog megtörténni. Csak nem mi járjuk meg különböző módokon. Csak nem velünk lesz majd egy nagy betegség, egy nagy szerencsétlenség, vagy bármilyen más dolog, amelyik nem kellemes. Igazából a témánk innen indul, hogy a váratlanok, ezek a dolgok, amelyekre nem készülünk és nem várunk, ezek nem kivételek, hanem részei az életnek. Azt is meg kell említeni, hogy ugye, amikor elindulunk egy úton, amikor egy pár elindul egy úton, egy házas pár, ugye megfogadjuk egymásnak, hogy jóban és rosszban. De valahogy azt úgy szeretnénk, és ha nem is várjuk el, de azért úgy reméljük, hogy azért a legtöbb az jó lesz. És nem is akarunk arra gondolni, hogy mi lesz akkor, ha esetleg nem lesz minden tökéletes. Előjáróban engedjetek meg egy megjegyzést. Amiről beszélni fogunk, az nem azért lesz, hogy észrevegyük, hogy esetleg valaki más hol tévedett. Minden probléma más, minden tragédia más, és igazából mi arról szeretnénk beszélni, hogy hogyan tekinthetünk az íge fényébe, hogy felkészüljünk arra, amit majd hoz a jövendő. Ami elmélkedésünknek a vezérfonalát, az Úr Jézusnak egy jól ismert példázata adja, amit mi úgy ismerünk, hogy a sziklára épített háznak a példázata. A hegyi beszédnek a végén található ez a rövid kis példázat, talán az egyike azoknak, amiket már lehet gyermekként olyan nagyon jól megtanultunk, és szeretném, hogyha ez lenne az a példázat, amelyik jelenteni a vezérfonalát a ma esti elmélkedésünknek. Gyertek, olvassuk is el a szöveget az új protestáns fordításból van kivetítve a szöveg, ezt fogom olvasni. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcsemberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összedőlt, és teljesen elpusztult. Különös módon három részben szeretném felbontani ezt az ígét, és ebből a három fontos pontból szeretnék egy-egy fontos gondolatot kiemelni. A Biblia szerint, hogyha figyelmesen tanulmányozunk és olvassuk a Szentírást, akkor megérthetjük azt, hogy nem egy semleges világban élünk. Igazából a bűneset története óta látjuk azt, hogy a Biblia bevezet egy fogalmat. Nem is úgy jelenik meg, hogy a bűnbe esett világ, hanem talán egy még keményebb és még kifejezőbb leírást használ a Szentírás, és pedig azt, hogy a világ átok alá került. És igazából, ha belegondolunk, azt látjuk folyamatosan a világtörténelemben, de most is a világban, amelyben élünk, hogy minthogyha átok alatt nyögne ez a világ. Pál apostol is úgy mondta a Rómabeliekhez írott levélben, a 8. fejezet 22. versében, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és vajudik. Na most ezt a valóságot, amelyben élünk, az adventista világszemléletben, teológiában úgy nevezzük, hogy a nagy küzdelem. Ez a nagy küzdelem hatja át és adja meg a megfelelő értelmezési módot mindarra, amit magunk körül látunk. És igazából azért van nekünk szükség ennek a dolognak az elismétléséhez, mert így meglátjuk, és az egész hegyi beszédből ezt megérthetjük, hogy Jézus itt nem csupán egy életvezetési tanácsot ad ebben a példában, hanem ebben a példázatban az Úr Jézus beszeretné mutatni, hogy hogyan találjuk meg a válaszokat az életünk legfontosabb kérdéseire. Igazából sorskérdésekre keresünk választ, és találhatunk választ az ígének eme példázatában. Egy pár érdekességet szeretnék csak kiemelni ebből a példázatból. Amint láthattuk, két részre osztható. Az egyik rész foglalkozik azzal, aki sziklára építette a házát, és a másik foglalkozik azzal a személlyel, aki homokra. Érdekes megfigyelni a görög szöveg támpontjait, amelyeket ad az értelmezésben. És szeretném, hogyha egy picit azokra az ígékre, ige időkre figyelni pontosabban oda, amelyeket használ Istennek az ígéje. Ha ránézünk a példázatra, mind a két leírásban van valami, ami közös. A közös a viharnak a leírása. És igazából nem csak annyit mond itt az Úr Jézus, hogy jön egy vihar, hanem nagyon szemléletes és kifejező az a mód, ahogyan ez bemutatja. Ömlött az eső, jött az árvíz, tomboltak a szelek, és nekirontottak a háznak. Szinte már az olvasó nem is tudja, hogy honnan jön a veszélyforrás. És hányszor vagyunk úgy az életben is, hogy sokszor az a legnagyobb problémánk, hogy észrevegyük, hogy honnan jönnek a gondok. Hogy mi az, amihez esetleg először oda kell fordulni, és mi az, amivel esetleg először foglalkozni kellene. És a Szentírásnak a leírásában azt látjuk, hogy függetlenül attól, hogy sziklára vagy homokra építed a házad, előbb vagy utóbb jön a vihar. És a görög szöveg igazából azt fejezi ki, hogy a vihar biztosan jön, hirtelen jön, és teljes erővel támad. Hogyha megpróbáljuk a pszichológiai oldalról megközelíteni ezt a témát, van egy érdekes fogalom, amellyel foglalkozhatunk, és ez pedig a normalitási torzítás. Érdekes kifejezés. A lényege az, hogy az ember elképzeli és azt hiszi, hogy a jövő olyan lesz, mint a múlt, amit már ismer. És nagyon sokszor az emberek, bár látják az előjelét valami rossznak, valami negatívnak, valami veszélynek és bajnak, sokszor, minthogyha nem akarnának tudomást venni róla. Azért, mert olyan nehezen tudjuk elfogadni azt, hogy létezik valami más, mint az, ami számunkra normális. Ezért történik meg az, hogy amikor elindulunk egy úton, ketten, egy házasságban, akkor valahogy úgy megjelenhet az elménkben, a gondolatainkban az, hogy hát csak nem velünk fog ez megtörténni. Amit eddig megérthettünk Isten igéből az az, hogy a célunk nem az kell legyen, hogy elkerüljük a viharokat. Azért, mert mind a két példában egyforma módon, és a leírás teljesen megegyező a viharnak a leírása. Mindegy, hogy sziklán van a házunk, vagy a homokon, de érkezni fog a vihar. Viszont Isten igéje nagyon különös módon és nagyon különbözően írja le a két háznak a sorsát. És igazából, hogy ne húzzuk nagyon az időt, csak a különbségeket szeretném megemlíteni. Ugyanabban az ige időben van leírva szinte teljes leírás, kivéve két dolog. A két háznak a sorsa. Hogyha kezdjük a homokra épített háznak a sorsával, akkor a következőt olvashatjuk Istennek az igéjében. A Károli úgy fordítja ezt, hogy nagy lett annak a romlása. És érdekes módon felfigyelünk arra, amikor olvassuk a szöveget, hogy Máté, amikor megírja az evangéliumát, itt ebben a pontban vált, és másféleképpen ír, mint addig. Megváltoztatja az ige időt. A görög nyelven azt is tudni kell, hogy az ige idő nem csak a cselekvésnek az idejét határozza meg, hanem a cselekvésnek a módját is. És Isten igéje itt azt szeretné nekünk elmondani, hogy amikor beleütközött a vihar ebbe a házba, egy adott pontban megtörtént a katasztrófa, és az a katasztrófa, amilyen gyorsan jött, olyan nagy pusztítást is végzett, és a hatása állandó maradt. Érdekes megfigyelni, hogy amikor egy nagy katasztrófa érkezik és jön az ember életében, nagyon gyakran megtörténik ez. Látszólag a ház tökéletes, és még az is megtörténhet, hogy látszólag a két ház, a homokra épített és a sziklára épített ház ugyanúgy néz ki. És mégis a soruk, az, ami történik majd velük, az nagy mértékben különbözhet. Isten igéje azt mondja a homokra épített házról, hogy olyan mértékű pusztulást szenvedett, amelyből nincs újraépítés. De amikor a sziklára épített házról beszél, érdekes módon itt ismét egy új, az előzőnél is különb igeidőt használ. Egy olyan igeidő, amely ismét csak arról beszél, hogy megtörtént valami a múltban, aminek a hatása még mindig tart, viszont arra is utal, hogy azért történhetett meg, mert volt már egy azt megelőző történés, létezés és cselekmény. És hogyha elolvassuk Istennek az ígét, akkor azt látjuk, hogy a háznak a megmaradását a sziklán egyetlen egy dologhoz köthetjük, ami megelőzte a házat. Ez nem más, mint a szikla. Azért maradt meg a ház, mert előtte már létezett.

hogy lehet rá támaszkodni. Szeretjük az újításokat. És fura módon, amikor a legfontosabb dolgokról van szó, amikor az életünkről van szó, néha ott kezdünk kísérletezgetni. Ott van az, ami már bizonyított. Ott van a szikla, ami már bizonyított. Látjuk, hogy a történelem folyamán hogy tartott meg már hűséges hívő embereket, és mi próbálkozunk mindig valami újjal. Amit eddig megtanultunk, ha akarjuk, ha nem, ha sziklára építettük a házunkat, ha a homokra, a vihar jön. A siker attól függ, hogy valami olyanhoz, valaki olyanhoz kapcsolódjak, aki létezett még azelőtt, mielőtt én elkezdtem tervezni már az életemet, a házamat. Elkezdtük tervezni a családunkat. Hogyha ismét megpróbáljuk a tudomány szemszögéből is megvizsgálni a dolgokat, akkor bevezethetünk egy olyan fogalmat, lehet egyesek ismerik, amelyik úgy szól, hogy a reziliencia. Elsődlegesen nem a pszichológia területén használták ezt a szót, már az 1800-as években használták, mechanikában és anyagfizikában. És akkor az volt a jelentése, hogy egy deformáció után milyen mértékben képes egy anyag visszanyerni az eredeti állapotát. És innen próbálták, és innen jött az ötlet, hogy használják ezt a szót arra, hogy az embernek milyen képessége van egy nehézségből helyreállni, lábra állni, alkalmazkodni, és ha lehet, még növekedni is. Külön téma, igazából csak három alappillért szeretnék megemlíteni ebből a témakörből. A rezilienciának a három alappillérét szeretném most bemutatni a Szentírás fényében. Az első dolog, amire nagyon oda kell figyelnünk, és amit jó, hogyha észben tartunk, hogy mi egy csapat vagyunk. Amikor történik valami nehézség, amikor történik valami gond az életben, az első dolog, amire emlékezni kell, hogy mi úgy indultunk el, hogy egy csapat vagyunk. Mi az embernek az első kérdése, amikor valami rossz történik? Az egyik első kérdés, amit sokszor nem szándékosan, de felteszünk, hogy miért történt és ki a hibás. Talán észre sem vesszük, de azt keressük, hogy ki miatt történt mindez. És ilyenkor olyan könnyen repülnek a szavak. Ekkor történik meg, hogy utólag olyan nagyon megbánjuk, amit olyan könnyen kimondtunk, de úgy bennünk van, hogy keressük azt, hogy ki a hibás. És örvendünk annak, hogyha nem magunkban, hanem másban ismerjük fel. Különböző kutatások azt mutatják, hogy a legerősebb reziliencia faktor, vagyis az a faktor, amelyik segít bennünket alkalmazkodni és megállni a nehézségekben, az a valakihez tartozás. A kapcsolatnak megtartó ereje van. És igazából itt jut eszünkbe ez a gyönyörű példa, amit nagyon sokszor használunk, különös módon mennyegzői istentiszteleteken. De nem a lelkészek találták fel, hanem a Szentírás beszél arról a bizonyos hármas kötélről. Az a hármas kötél, amelyik azt próbálja folyton eszünkbe juttatni, hogy nem vagyunk egyedül. Nehéz felkészülni valami olyasmire, amire rá se akarunk gondolni. De törekedni kell arra, hogyha valami gond történik, valami baj történik, egy nehézség jön, az első dolog ne az legyen, hogy azt keressük, hogy ki a hibás, hanem nézzünk rá a társunkra,

0: És ne csak gondoljuk, hanem mondjuk el neki, hogy mi egy csapat vagyunk. És az, ami jön, amibe belekerültünk, vagy ami úgy néz ki, hogy hamarosan megérkezik, annak mi együtt próbálunk a megoldására törekedni. A második pillér, amiről szeretnék nagyon röviden beszélni, úgy nevezhetnénk, hogy a kognitív rugalmasság. Ha az előbb a kapcsolatról beszéltünk, és arról, hogy mennyire jó nekünk együtt lenni, és mennyire jó az embernek, ha van egy segítőtársa, és nem csak egy olyan valakivel éli az életét, akire könnyű a felelősségeket áthárítani, ez most a személyes vonatkozása a rezilienciának. Igazából itt arról van szó, hogy rá kell nevelnünk magunkat, hogy nem csak egy értelmezés létezik. Olyan nagyon könnyen próbáljuk elfogadni, és próbáljuk másokkal is elfogadtatni azt az értelmezést, ami bennünk megszületik. A magyarázatot, hogy ki a hibás, vagy esetleg egy értelmet adni, egy jelentést társítani valakinek a reakciójához. De meg kell tanulnunk azt, hogy létezik más nézőpont is. Meg kell értenünk azt, hogy létezik olyan is, és az ember ezt nagyon nehezen akarja megérteni, de létezik olyan, hogy bizonyos helyzetben nem én látom jól, hanem a másik. El kell ismerni azt, hogy létezhet olyan, hogy én tévedek, nem a másik. És valahogy törekedni kell arra, hogy megérteni a másik nézőpontját, törekedni kell arra, hogy rugalmasabb legyen az a mód, ahogyan próbáljuk értékelni és értelmezni mindazt, ami történt velünk. És a harmadik pillér, amiről beszélni szeretnék, az a közös értelmezés. Amikor egy nehéz helyzet adódik, érkezik a vihar, akkor a férj és a feleség, vagy legyen az a család, bővebb értelemben is leülnek, és próbálnak arra a kérdésre válaszolni, hogy mit jelent ez a helyzet nekünk. Így többes számban. Hogy tudunk innen tovább menni? Hogy tudunk értelmet adni annak, ami történik velünk? Észrevehetjük, hogy nagyon sokszor olyan emberek, akik megélnek egy tragédiát, megpróbálják azt a tragédiát, amit megélnek, egy építő módra, építő módon átalakítani. Emlékszem, hogy az iskolában, ahova jártam, liceumi évek alatt, volt egy ösztöndíj. Egy jól ismert kolozsvári írónak nagyon korán meghalt a lánya. Egy hatalmas tragédia egy családban, ahol addig semmi jele nem volt annak, hogy egy ilyesmi megtörténhet. Ezért azt mondták a férj és a feleség, hogy nekünk közösen kell értelmet adni ennek a helyzetnek, amibe kerültünk. Ezért egy ösztöndíjat hoztak létre, amit elneveztek a lányukról, és minden évben támogattak olyan diákokat, akik szorgalmasak voltak, jól tanultak, igyekeztek, de lehet, hogy az anyagi helyzetük nem engedte volna meg, hogy olyan jó esélyekkel haladjanak, mint esetleg mások. Különösen fontos, hogy csapatban vagyunk, és közösen próbálunk értelmet és célt adni annak a helyzetnek, amiben vagyunk. És a jó az, hogy nem csak két ember kell kitalálja, hogy mihez kezdjen egy viharral. Jó hír az, hogyha az a hármas kötél működik, hogyha ott van Isten, akkor ilyenkor, amikor egyikünk se tud előjönni egy épp kézláb és jó ötlettel, akkor Isten megszólít bennünket, és segít, hogy értelmet adjon annak a nehézségnek, annak a helyzetnek, amiben vagyunk. És az utolsó ponthoz szeretnék most eljutni, nagyon röviden. A felolvasott példázatban még volt valami, amit elolvastunk, bár a két leírásban egy kicsit másképpen hangzik. Először azt mondja Isten ígéje, hogy aki hallja és megteszi, vagy cselekszi, a másik esetben, hogy aki hallja, de nem teszi meg. A bölcs ember előre épít. Nagyon sokszor akkor próbálunk építeni, és akkor próbáljuk a háznak az alapját erősíteni, amikor már lehet a tető is a helyén van. Jártunk már mi is úgy, ugye nem mindenkinek telnek úgy a napjai, hogy minden nap és nagyon sokszor épít házakat. Aki gyakran teszi, az már tudja, hogy mire kell odafigyeljen. Jártunk úgy, hogy észrevehettük, hogy mivel lejtős a terület, olyan nagyon jól lehetett volna egy alagsort is építeni. Csak tudjátok, mi akkor jöttünk rá, amikor már a tető is fel volt építve. A helyén volt. Na, ilyenkor már nagyon nehéz valamit tenni, vagy sokszor lehetetlen. Ezért kell, hogyha Isten igéjét meghalljuk, megértjük, és Isten megszólít bennünket, akkor az építkezést most elkezdeni. Nem akkor kell erősíteni az alapot, amikor már a tető is áll. Egy pár gyakorlati dolog, amit megtehetünk azért, hogy készüljünk azokra a helyzetekre, amelyekre nem lehet felkészülni. Furán hangzik, hogy ilyen értelemben akarunk tanácsokat adni, mert tényleg sok mindenre nem tudunk felkészülni. De lehet készülni az alapépítésével. Nem tudjuk, honnan fognak fújni a szelek, nem tudjuk, honnan fog ömleni a víz, nem tudjuk, milyen a szélrózsa melyik irányából érkezik a vihar, de tehetünk valamit, hogy az alap az erős legyen. Az első dolog, amit meg szeretnék említeni, az az, hogy nem szégyen, ha fáj. Különös módon Jobbnak a példája jut eszünkbe. Jobb könyvének az első fejezetében olvasunk arról, hogy Jobb elveszíti a vagyonát, érkezik a hír, hogy a gyermekei is odavesztek, és akkor van az a leírás, amit nagyon gyakran szoktunk idézni. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve. Csak szeretném, hogyha elolvasnánk az előző mondatot, és azt is, ami ezután következik, mert nagyon fontos. Felkele Jobb, megszaggatta öntösét, megborotválta fejét, és a földre esik, és leborult. Sokszor úgy vagyunk vele, hogy egy hívő embernek azért ez így nem illik. Egy hívő embernek azért nem kellene megszaggatni a ruháját, nem kellene hamut önteni a fejére, és nem kellene azon keseregni, hogy mi történik vele, mert azért hívő ember. De tudjátok, mit mond Isten mindezek után? Az első fejezet utolsó verse azt mondja, hogy mindezekben nem vétkezik Jobb, és semmi illetlent nem cselekedik. Amikor lehet nekünk úgy tűnik, hogy illetlen dolog egy hívő embernek, hogyha fáj neki, Isten azt mondja, hogy én megértelek, hogy te ember vagy, és neked fáj. Sőt, később Jobb még olyant is mond, hogy bár ne születtem volna meg, bár ne léteznék. És Isten azt mondja, én még nem látok itt semmi illetlent. Semmit, amit egy hívő embernek nem lenne szabad elmondani. Az első dolog, amit jó, hogyha megértünk, hogy nem baj, és nem szégyen, ha fáj, és ki is fejezzük. A második dolog, kapcsolatápolás békeidőben. Kapcsolatápolás akkor, amikor még tiszta az ég. Olyan világban élünk, hogy talán a leggyakoribb mondat, ami elhagyja az ajkunkat, hogy nincs időm. És legtöbbször arra nincs időm, hogy azzal valaki, akivel elindultam, akivel egy csapatban vagyok, arra időt szánjak. Kettesben időt tölteni, vagy ha gyerekek vannak, már velük is időt tölteni, beszélgetni, egy lelkipásztortól hallottam és olvastam egy érdekes gondolatot, hogy a házasságban akkor kezdenek a problémák megjelenni, amikor nem beszélgetünk, csak megbeszélünk ezt-azt. Most épp beszélgetni kell, egy probléma adódik, le kell tisztázni, te is tegyél félre 10 percet, én is 10 percet, mert meg kell oldani. Beszélgessünk akkor is, amikor épp nincs miről beszélni. Keressünk beszédtémát akkor is, amikor nincs semmi, amit megoldani. Legyenek közös élményeink, amelyekre visszagondolunk, és amelyek azt üzenik, hogy valóban egy csapatban vagyunk. Harmadik dolog, a nehéz témáknak a kibeszélése. Vannak olyan témák, amelyeket kerülünk. Nem is azt mondom, hogy minden nap erről kell beszélni. De vannak olyan dolgok, amelyeket előbb vagy utóbb, de meg kell beszélni. Különös módon, hogyha egy nehéz helyzetbe kerültünk, valami olyanba, amire nem tudtunk felkészülni, és teljességgel meglepett. Gyertek, beszéljünk arról, ami történt. Nem csak arról, ami történt, hanem arról is, hogy én hogy érzek ebben a helyzetben, amibe kerültünk. Különböző kutatások azt mutatják, hogy a nyílt beszélgetés csökkenti a szorongást. Mi nem beszélünk róla, ne is említsük, mert még rosszabb lesz. Az az igazság, hogy ha beszélünk róla, ha csapatként beszélünk róla, egymás hibáztatása nélkül, akkor könnyebb lesz, nem nehezebb. A negyedik dolog a rugalmas szerepmegosztás. Gyakran megtörténik, hogyha egy nehéz helyzetbe kerülünk, ha viharba jutunk, szükség van arra, hogy rugalmasak legyünk a szerepvállalásban is, a szerepekben is. Átvenni a másiktól azt, amit eddig mindig ő csinált. Vagy átadni valamit, amit soha nem akartam kiadni a kezemből, mert azt én tudom jól elvégezni. Engedjük meg, hogy segítsenek nekünk, amikor szükség van, és ajánljuk fel a segítségünket akkor, amikor a másik már nem bírja. És ide most pont elérünk az ötödik ponthoz, amikor meg kell tanulnunk azt, hogy nem szégyen segítséget kérni. Társunktól, családunktól, gyülekezettől, barátoktól, lelkésztől, esetleg szakemberektől is. Nem kell túlzottan erősnek lennünk egyedül. Isten az ő bölcsességében gondolt arra, hogy megfelelő alkalommal, megfelelő időben segítséget küldjön. Ha fellapozzuk a Szentírást, azt látjuk, hogy Isten küld hol embereket, hol angyalokat, hol ő maga megjelenik. Ne féljünk és ne szégyeljünk kérni és elfogadni a segítséget. És az utolsó dolog, amit meg szeretnék említeni, úgy fogalmaztam, hogy spirituális gyakorlatok erősítése. Imádkozzunk közösen, olvassuk a Szentírást közösen, beszéljünk Isten ígéjéről közösen, szakítsunk erre időt akkor, amikor lehet úgy érezzük, hogy nincs időnk, de lehet, hogy most van az a szép idő, amikor még lehet erre időt szakítani. Lehet, hogy most, amikor azt hiszük, hogy fejteteire állt a világunk, lehet, hogy még csak ezután jön a neheze, ezért használjuk ki most az időt, a lehetőséget arra, hogy közösen szeretteinkkel Isten ígéje köré gyűjjünk. Különös számunkra a szombatnapi pihenés. És mindenképp meg szerettem volna ezt említeni most, amikor megkezdjük ezt a szombatot, és már megkezdtük. Amikor a szombatnapi pihenésről beszél a Szentírás, akkor egy olyan kifejezést használ, amelyik nem végleges inaktivitásról szól, hanem a szombatnapi pihenésnek az a jelentése, hogy lelassulok, leülök Isten lábaihoz. Nem azért, hogy végleg ott maradjak, hanem azért, hogy erőt nyerve felálljak, és tovább tudjak menni. És amikor ismét eljött annak az ideje, ismét visszajöjjek hozzá. Ismét feltöltődjek nála, és ismét induljak, hogy amit tőle kaptam, azt tudjam adni mások számára is. Nem az a kérdés, hogy jön-e vihar. Isten igéje azt mondja, hogy előbb vagy utóbb, de jön. A normalitás nem az, amikor minden jól megy. A normalitás a nagy küzdelem, amelyben élünk. Egy olyan földön, amelyik nyög az átok alatt. Ezért nekünk most kell készülni arra, amire nem lehet felkészülni. Most kell törekedni arra, hogy ezt a hármas kötelet még szorosabbra fonjuk. Most kell törekedni arra, amikor még a tető nincs felépítve, hogy jól öntsük meg az alapot. A nagy küzdelem még azt is megtanítja nekünk, hogy a vihar az nem Isten akarata. Viszont a te és az én megtartásom az igen. Hogy a viharban megtartson bennünket, az az ő akarata. És ezért segítséget szeretne adni. Ne feledjük el, hogy a ház nem erősíti a sziklát, és nem tartja meg. De a szikla megtarthatja a házat. Most azt kívánom minden kedves jelenlévőnek, és azok is, akik néznek bennünket a technika segítségével, hogy amennyiben lehet, minél több jóban, és minél kevesebb rosszban legyen részetek. Ez az én kívánságom mindannyiunknak. De ha jön is a nehézség, ha jön a vihar, és valószínűleg jönni fog, előbb vagy utóbb, legyen erős az alapunk, hogy Krisztus tudjon megtartani. Nem csak engem, nem csak titeket, hanem családjainkat, szeretteinket, hogy legyünk ott együtt szeretteinkkel Isten országában. Amen.
1: 72. Zsoltár, Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának, Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Amikor Jézus áttekintette az előttünk álló időszakot, akkor azt mondta az ő tanítványainak, hogy vigyázzatok, meg ne nehezedjen a ti szívetek, részegség, dobzódás, vagy az élet gondjai miatt. Jézus előre látta, hogy eljön a történelem időszakában egy olyan pont, amikor Sátán olyan elemi erővel támadja az ember értelmét, hogy összeroppantsa, amikor szinte lehetetlen lesz majd ellenáll. Ma ilyen napokat élünk, amikor Sátán az ember értelmét, vagy a közünkkel, vagy az élet mérhetetlen gondjaival, van belőle néhány itt is, hogy minden gondtalan, jókedvűen telik az élet. Igen, ritka, nagyon ritka az ilyen hely. De én a Bibliában azt olvasom, hogy Sátán az emberek életét tönkre teszi. Vagy a kábulatba viszi őket, az alkohol, a különböző serkentők által, vagy pedig egyszerűen olyan nyomás alá helyezi az ember kedélyét, hogy feladja a terveit, hogy az életét megváltoztassa. Hány és hány embernek az élete esik szét egyszerűen? Hát nézzük meg, hogy ebből a helyzetből van-e kivezető út? Van ki út a depresszióból? Itt van egy monogram AL, ez a személy azt mondja, hogy én vagyok a legszerencsétlenebb ember, ha az, ahogyan most érzem magamat, kiterjedne az egész emberi családra, egyetlen vidám alt sem lenne a Földön. Olyan mély szomorúság ülte meg, és olyan belső feszültség nehezedett erre a személyre, hogy úgy gondolta, hogy ha ez tovább halad, akkor a mosoly eltűnik az embereknek az életéről, az arcáról. Az amerikaiaknak ez egy nagy kincsük. Ha megyünk az utcán és szembe jön velünk valaki, sose látott bennünket, de mosolyogva néz ránk. Ez az élethez való hozzáállás segítette őket abban, hogy gyarapodtak, hogy előre jutottak. Mert az életnek azt az oldalát keresték, ahol megoldás van. Ki volt ez az ember? Ismeri valaki őt? Ő Abraham Lincoln. Az Egyesült Államok talán legsikeresebb elnöke volt. Megadhatta volna magát ennek a kedély állapotnak, de nem ezt tette. Ehelyett egy komoly eredményeket ért el, és az egyik legjobban tisztelt amerikai elnök vált belőle. Abraham Lincoln élete bizonyítja az emberi agynak a hatalmát. Amikor látjuk a bibliai történetet, hogy hogyan válnak emberekből, az emberi agynak a tevékenysége által egy laborból, hogyan lesz az első üdvözült Jézus Földön jártakor, egy elme, amelyik arra volt ráállva, hogy bűnöket kövessen el, és bűnöző váljék belőle. Ebben a helyzetben, ahogy az elméje átalakult a szemlélés által, az első lett, akiről a Biblia feljegyzi az Új Szövetségben, hogy ott lesz az Isten országában, nem? Az első. Abraham Lincoln ugyan ezt tette. Egy nagyszerű elnök vált belőle, igazán mozgósító kiáltványokat fogalmazott meg, és az életet jobbá és jobbá tette ott az Egyesült Államokban. Ez a lehetőség nekünk is biztosítva van. Azt mondja Pál apostol a római levélben, változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Hogy a földi dolgoktól, az emberi céloktól elvaláljatok ahhoz, ami jó, kedves és tökéletes az Isten szemében. Ezt a harcot itt vívjuk meg az elménkben. Mindazt, amit most hallani fogunk, minden gondolat elindít egy küzdelmet itt az elménkben. Minden egyes bibliai vers, akár a proféták üzenet,
1: arra hív bennünket, hogy változzunk, változzunk és változzunk. Vizsgáljuk azt, hogy mi az Isten akarata. Egy másik ember, a WC monogramú ember, aki mentális és érzelmi megpróbáltatásai már teljesen elborították, kétszer megbukott, amikor a főiskolájára, a kedvenc főiskolájára felvételizett. Az apja nagyon haragudott rá emiatt, azt mondta neki, hogy ostoba, haszontalan életet él, csak a társadalom söprevéke lesz belőle, komisz boldogtalan valaki, aki lecsúszik a semmit élő lépnek a szintjére. Így segített az apja ezt a fiatal ember. Ki ez az ember? Winston Churchill. Mi lévett ez az ember? Britannia a királyok után talán a legkiemelkedőbb személyisége volt, aki vezette Britániát. Megnyerte a háborút, felvirágoztatta, a legnagyobb szónok volt, amikor megjelent a katonák előtt, vagy megjelent egy városban is beszédet mondott, olyan szónoki képessége volt, hogy a gyerekeket, 12-14 éves gyerekeket úgy megindított a hazaszeretetre, annyira készítette őket, hogy készek voltak a háborúba elmenni. Pedig hát sok jót nem reméltek tőle, az apja sem. Nagyon jó hír van azoknak, akiknek a kedélye nagyon hullámzik, és akikre az élet ránehezetett, vagy különböző szenvedélyek az agy sejtjeit, tehát lecsökkentették és megrontották. Van kiút. Van kiút a depresszióról. Abraham Lincoln, Winston Churchillnek az esete azt mutatja, hogy az az ember, aki csak verdődik és süllyed le az élet terhei alatt, ha elváltozik, megváltozik a gondolkodása, ha az élet céljait átrendezi, és az elsőrendű dolgokat az első helyre teszi, és csak az utána következőket veszi elő, akkor az élete egy hatalmas változáson megy át. A legnagyobb változást az ember életében az hozza létre, ha megismeri valaki Jézus Krisztust, ami személyes megváltókat, ha hallgat a szavára, ha engedelmesen követi őt, az élete minősége megváltozik. És azért jöttem, hogy ezt elősegítsem. Mindenki számára. Az agykutatás hihetetlen módon felgyorsította ennek a betegségnek a kutatása, a depressziónak a kutatása. Az agynak a megismerése hát hihetetlenül megnőtt, az agy tevékenységének a megismerése. Döbbenetes megérteni azt, hogy egy másfél kilós szervünk, és ettől a szervünktől függ az életünk. Az életünknek a minősége és minden. Sokkal jobban kellene vigyáznunk rá, és sokkal jobban kellene ápolnunk a mi elménket nagyszerű jó dolgokkal. Nagyon csodálatosan láthatatlan szervünk az elménk, amit egy titokzatos betegség fenyeget. És ezt a betegséget úgy hívják, hogy depresszió. Ez az, ami az embereket életidőségükben megrontják. Bámulatos előrejlik az emberi agyban. Csak néhány gondolatot szeretnék felvetíteni, mert majd a többi alkalmakon is foglalkozunk még vele. A testsúlyunknak a 2%-a mindössze, ami agyunk, és a szervezet teljes anyagcseréjének a 15%-át használja fel. Óriási az energia szükséglete, ami agyunknak. 100 milliárd idegsejtet, neuron tartalmaz, ami agyunk. És minden egyes részegségnél, vagy ilyen más dolgoknál azt mondják a tudósok, hogy ami agyunknak a neuronok közül 100 ezeret elveszítünk. különböző típusú neuronok ezreivel rendelkezik, összehasonlítva más szervekkel, ahol 10 vagy még annál is kevesebb ilyen neuron található. Egy neuron legalább 200 000 másik neuronnal képes kommunikálni. Az agyunk irányítja az egész szervezetünket. Nem csodálatos ez? Hippokratesnek tulajdonítják ezt a mondást, hogy sok van, ki csodálatos, de az embernél nincs csodálatosabb. Nem megdöbbentő dolog ez. Ahogyan a mi egész lényünk felépül, sokkal többet kellene törődnünk vele, jobban meg kellene ismernünk a mi testünknek a működését. És hogyha e szerint, a törvény szerint élnénk, sokkal boldogabb lenne az életünk, kiegyensúlyozottabb és emelkedő, szárnyalóvá válhatna a mi életünk. Ugye az agynak különböző levegyei vannak, homlokleveny, fali leveny, halántékleveny, nyakszírt leveny és az agy törzs. Különböző funkciókat látnak el az életünkben, a nyakszírt leveny, a látásban van szerepe a színeknek a megkülönböztetésében, a kis színvakságban szenved, annak itt az agyának ezen a részén vannak problémák. Hogy még látjuk, hogy a tárgyak milyen alakúak, milyen színűek, azt a nyakszírt leveinek köszönhetjük. Ha ez károsodik valaminél, akár egy elesésnél, megütjük a fejünket, vagy bármi történik vele, akkor halucináció, beszűkült látás és színvakság keletkezik ennek a nyomán. A fali leveny értelmezi és integrálja az információkat, az érintést, amit hallunk, amit látunk, ha megérintenek bennünket, az az érzés. Ugye hát az érintésnek vannak finomabb és elég durva formái is. Ez mind-mind az agyunknak ezen a részén rögzül. Ennek a résznek köszönhetjük azt, hogy képesek vagyunk olvasni, élni, matematikai feladatokat megoldani, nyelveket megtanulni, diákok. Fejlesztjétek az agynak ezt a részét, hogy minél könnyebb legyen a nyelveket megtanulni. Mert ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. A homlokleveny minden motoros tevékenység itt zajlik. Ez a legnagyobb, az agy felszínének az egyharmadát teszi ki, és a legmagasabb rendű agyi tevékenység itt történik. Itt hozzuk meg az erkölcsi döntéseinket. Itt hozzuk meg azt, hogy fogyasztunk-e alkoholt. A fiatalok itt hozzák meg, hogy rászoknak-e a cigarettára. Az idősek itt hozzák meg azokat a döntéseket, hogy hogyan is rendezik el az idős napjaikat, hogyan gondoskodnak a családjukról, vagy nem gondoskodnak a családjukról. És az itt történő meghibásodás, a homloklevejt ért meghibásodás szinte kiszámíthatatlan károkat okoz. Emberi életek, családok mennek tönkre vele, hogyha ilyen probléma előadó. A halántéklemenyben vannak a mi emlékeink, ellenőrzés irányítja a hallásunkat, a mozgásunkat, a károsodik, akkor egy kis sükettséget, halucinációt, emlékezett kiesést eredményez. Ami agyunk állandóan változik. A neuronok vagy növekednek, vagy csökkennek. A tanulás során az agy struktúrája is megváltozik. Néhány új neuron kialakulása új emlékeket teremt. A megtanult dolgok elhatározódnak a mi agyunkban, és az egész tevékenységet befolyásolják, ahogyan a szervezetünket irányítja a mi agyunknak a működése. Ha Isten igényéből megismerünk, megértünk és elfogadunk bizonyos dolgokat, ez a mi agyunkban új neuronok keletkezéséhez vezet, és átrendezzük az egész életünket. aki szerette a csülkös bablevest, nem tudom, mit szoktak ilyet csinálni, az megérti, hogy meg fogja érteni, hogy nem egészséges, és átalakul a gusztusa. És az, ami korábban kívánatos volt, az egyszerűen ezután már nem fogja kedvelni. De másról van, ugyanez meg fog történni. Amit megismerünk a Szentírásban, elfogadjuk, ami agyunkban rögzül, ez az ismeret, az új neuronok egy teljesen más viselkedésre készítenek bennünket. Az agyunkban van a mi személyes életünknek a hatalma elrejtve, amivel tápláljuk az agyunkat, amilyen ismereteket, amilyen érzéseket, amilyen tapasztalatokat gyűjtünk, az életünk úgy fog alakulni, úgy fog formálódni. Az alkohol, a betegség, a stressz megölik a neuronokat. Nagyon sok ember az alkoholfogyasztás miatt válik, hát nem akarok különböző egészségügyi kifejezéseket használni, de a táplálkozásunk, az életmódunk, a mindennapi döntéseink megváltoztatják a mi agyunknak a szerkezetét. Azért bizonyos értelemben az életvitelünkre nézve nincs fontosabb tanács, mint ez. Változtatok el a ti elméteknek megújulása által. Vizsgáljátok, újra vizsgáljátok az élet dolgait. Azt keressétek, ami jó, kedves és tökéletes az Isten előtt. Gyakorlatilag, amikor mi keresztény emberek megtérésről beszélünk, akkor az nem más, mint hogy az agyunk szerkezete a megismert igazságok által átalakul, és egy teljesen más és egy új életet élünk. Amiket korábban szerettünk, és a Biblia azt mondja, hogy az rossz, akkor rossznak fogjuk tartani. Amit korábban nem szerettünk, vagy ami nem érdekelt, az az életünknek igen fontos részévé válik. A megtérés az nem egy érzelmi gondolat csupán. Az agyban végbe menő folyamat, hogy Istenhez tartozunk el. Az Egyesült Államokban különböző vizsgálatokat végeztek, és azt találták, hogy bizony majdnem egy harmada az Egyesült Államoknak valamilyen formában érintett a depresszió által. A depresszió egy közönséges mentális betegség, a hangulatnak a változása. Az emberi életnek ez egy normális eleme. Nem lehetünk mindig az örömnek a magaslatán, de nem lehetünk a buslakodásnak a mélységében sem. Az életünk egy állandó hullámzás. De nem mindegy, hogy egy vízszintes vonalnál, ha meghúzunk egy görbét, annak a kitérése, az amplitudója mekkora. Ugye? Vagy nagyon mélyen, vagy a fellegekre. Ez így nem helyes. De ha valakinek problémája van, szükségszerűen forduljon orvoshoz. A depresszió lassan mindennapossá válik, szinte nincs olyan ember, aki ne lenne hajlandos rá. Nem tudom, akik a Bibliát olvasták már, rádöbbentek arra, hogy Illés is depressziós volt. Amikor Isten szólt hozzá, akkor azt mondta Illés Istennek, Uram, nekem elég az életből. Engedd meg, hogy meghalljak. A depresszió betegségének az egyik fő tünete ez. A halálnak a kívánása. Talán még megdöbbentő, ha azt kérdezem, hogy gondoltunk arra, hogy Jézus is volt depressziós. Amikor ott a Gecsemáné kertjében, vérfelett érkezett. Amikor azt mondta, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Beleroskadok, ha meg kell innom. Értünk
2: Felismerte Jézus még a depressziónak ezt a mélységes tünetét is, amikor a bűneinket magára vette. Olyan mérhetetlen bűntudat nehezedett rá helyettünk, amit mi talán sohasem vagyunk képesek megérezni és átélni. De ő átélte. És ezért imádkozott, hogy ha nem hulljék el tőle megvár. Szeretném, hogyha foglalkoznánk néhány dolgot, néhány percig ezekre a dolgokkal, talán segítenek. Mi segített Illésnek, hogy a borulátásától megszabaduljon? Isten hozzá küldött egy angyalt. Isten angyalai ma is ide járnak a földre, hogy megvidámítsák, megnyugtassák, megbékéltessék önmagukkal, másokkal és Istennel azokat, akik üdvözülni fognak, akik szeretik Jézust. Mi adta Jézusnak a kivezető utat ebből az állapotból? Hogy ki tudta mondani, Atyám, nem úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem legyen meg a Te akaratod. Legyen meg a Te akaratod. A keresztények mit imádkoznak a mi Atyánkban? Nem ezt? Ha belenyugszunk, ha elfogadjuk, hogy Isten akarata a legjobb a számunkra, akkor megszabadulunk a depressziótól. Jézus, amikor ránézett az ő kortársaira, akkor széttárta a karjait, és azt mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek fel az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És életetek végéig szomorúak lesznek, mert az alázatos emberek azok szomorú, visszamozoló emberek. Ez van a Bibliában. Nyugalmat találnátok a ti lelketeknek, ha megtanuljátok tőlem. Isten adja meg, hogy itt sokan megtanulják ezt Jézustól.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességben.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz,

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás. Ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

Szép jó napot kívánok mindenkinek! Nézzük rögtön, hogy mit is fogunk ebben a fél évben tanulni. Tudni, hogy tanulni az mindig azt jelenti, hogy előre nézni. Sose lehet úgy tanulni, hogy én nem tudom, hogy hova megyek. Ebben a fél évben az a feladatunk, hogy az Ószövetségnek azokat a könyveit, amit idáig nem tanulmányoztuk, ezeket egyenként szépen megismerjük. És ezek döntő módon a próféták. Egyetlen egy kivételes könyv lesz, ami nem profétai könyv, a Héber kánon logikája szerint, de mi annak érezzük, ez Dániel könyve. A Dániel könyvét nem tartották a héberek profétai könyvnek. De mi ez, hogy proféta? Ez egy olyan idegen szó, amit nem ismerünk, jó lehet, mindig használjuk. Mi azt gondoljuk, hogy a proféta egy olyan ember, aki a jövőről jósol. De ez nem így van. A proféta az ókori Izraelben nem a jövővel foglalkozott. Valami egészen mással. És a mai jósok azok nem nevezhetők prófétának. Éppen ezért. Ennek a szónak a tartalma valahol kisikkadt, kificamodott, elsikkadt. És ezt kellene egy picikét megnézni. A héber szó az így van, hogy elnézést, hogy ezt is kell mondanom, de így lehet közelebb jutni. Ez így van, hogy nábi. Ez a proféták, vagy proféta, nábi. Ennek a gyöke, tehát a szótári alakja, hogy így mondjam, az úgy van, hogy nábu. A nábunak a jelentése az, hogy hirdetni, néven nevezni, hívni. Ez megvan a héberrel rokon nyelvekben is, mert például arabul naba, az azt jelenti, hogy közölni valamit. Vagy arámul, ahogy Jézus korában beszéltek az emberek, nabiú, vagy nabium, az azt jelenti, hogy meghívni, meghívottnak lenni. Tehát semmi köze sincsen a jövőbe való jósoláshoz ennek a szónak. Sőt, ennek van egy görög szava, ebből lett a magyar proféta szó, ami úgy van görög, hogy profiémi. A profiémi, a fiémi az azt jelenti, hogy mondani. A pro az azt jelenti, hogy valaki előtt mondani. Nem azt jelenti, hogy valamit előre elmondani, hanem azt jelenti, hogy én kiállok önök elé, és valamit önök előtt elmondok. Tehát a proféta a görög gondolkodás szerint is az volt, aki kiállt, és valamit a nép előtt elmondott. Kik voltak hát a proféták? Hasonló jelenségek vannak az Izrael környékén élő népek körében is, de, és ez egy nagyon fontos dolog, az izraeli prófétaság az egy egyedülálló valami. Azért egyedülálló valami, mert a prófétának az volt a szerepe, hogy egy különös szempontból a reális jelent átvilágítja. Majd Ézsaiás proféta könyvében mondok erre egy történelmi példát is. A proféta, úgy lehetne mondani, az Isten szemével látja a jelent. Isten szemével látja a múltat, és Isten szemével látja azt, hogy a jövő merre megy. Nem eseményeket jövendől meg, hanem helyzeteket jövendől meg, és tár fel. Nem azt mondja, hogy XY ezt és ezt fogja csinálni, hanem azt mondja el, hogy XY népnek mi lesz a sorsa, de nem eseményekben mondja el, hanem a végső célra nézve mi lesz ennek a népnek a sorsa. Hova vezet ez? Tehát a tanulságait mondja el a történelemnek. A proféta nem előre megmondja a történelmet, ez tévedés. A proféta elmondja a történelmet egy más nézetben, felülről. Az isteni igazság rend szerint mondja el a történelmet. Ez tulajdonképpen a profétának a feladata. Ez egy kicsit elméleti volt, elnézést kérek, majd gyakorlatban egy kicsit jobban megnézzük Ézsaiásnak éppen egy történelmi eseménye kapcsán. A proféták írásai, nagyon nehéz azt mondani, hogy ki írta Ézsaiás könyvét. Teológusod is fel lehet tenni, Isten, ember. Hogy van ez? Ezen rengeteget vitatkoztak a teológusok. Nagyon egyszerű a válaszom, és azt hiszem, ez könnyen eligazít mindent. Sokszor elmondtam, emlékeznek, egy pár előadást tartottam, vagy négyet a múlt fél évvel. Mindig elmondtam, hogy a Biblia szóban született. Na most, ez a szóban született Biblia, ez sokáig szóban élt. És a történelem egy pontján leírták. Na most, mikor született meg mondjuk a Kömüves Kelemen nép?
hogy ez egy népballada. Akkor, amikor Kriza János lejegyezte először, 200 évvel előtte, 500 évvel előtte, a szakemberek is tépik egymás szakállát emiatt. Ha igazak akarunk lenni, és igazságosak, és ezért hoztam a Könyves Kelemennét, ugye volt egy úgynevezett vadrózsapör még az 1860-as években. Az vadrózsapör az volt, hogy a románul tudó magyarok Budapesten, a Pesti Hírlapban megtámadták Kriza Jánosnak a Vadrózsák című népballada, népdal gyűjteményét, amit még 1846-ban az akkori akadémiai pályázatra adott be, és azt mondta, hogy tulajdonképpen a Könyves Kelemenné az egy román népballadának a lopott változata. Most ebből óriási nagy hajcihő lett, hogy lopta, nem lopta, kilopta, román lopta, magyartól, magyar lopta, romántól, mert oda-vissza megvan. Szóval elkezdték ezt kicsit jobban nézni, és kiderült, hogy majdnem minden népnél van Könyves Kelemenné. És a folklórban nincs ilyen, hogy kilopta kitől. Mert ez a szóbeliségnek egy nagyon érdekes dolga. Na most hasonló ez az ézsaiási hajcihő. Egészen biztosak vagyunk, hogy Ézsaiás próféta könyve egy hosszú időt, egy nagyon válságos hosszú időt, és ebben a hosszú időben azt, amit a prófétákról mondtam az előbb, hogy felülről nézve a történelmet, közvetít. Egy ember írta, kettő vagy három, ezt nem tudom. Senki nem tudja. De egy biztos, hogy kezünkben van egy irodalmi alkotás, és ez a lejegyzett irodalmi alkotás egységes. Ez épp úgy van, mint Homérosznak a Odüsszeiájáról, vagy az Illiászáról biztos tetszettek még hallani. Ugye a Homérosznak az Illiásza és Odüsszeiájával kapcsolatban, és állandóan ezt érdekli a filológusokat, egyetemen mindig ezzel szoktuk kínozni az embereket, hogy ez egy szerzőnek vagy több szerzőnek a munkája. Nyilvánvalóan voltak rapszódoszok, így hívták azokat a vándorénekeseket, amik ezeket a történeteket mondták, és ezek a rapszódoszok sokszor elmondták ezeket a történeteket, tehát a fennmaradt Illiászban és Odüsszeiában sok ilyen vándoranyag van. De valaki volt, és volt Homérosz. Nem tudjuk, hogy ki. Ugye már a görögök idejében hét város veszekedett azon, hogy hova való Homérosz, még azt sem tudták megállapítani, hogy hova való Homérosz. Az is egészen biztos, hogy Homérosz ezeknek a rapszódoszoknak a munkájára támaszkodott. De az biztos, hogy az Odüsszea vagy az Illiász egy csodálatosan felépített, rendszerű alkotás, ami véletlenül nem jön létre. És ez minden népköltészeti vagy minden szóban születő alkotásnak a tulajdonsága. Ugyanez van Ézsaiás prófétával is. Ézsaiás próféta könyve, amikor íródott, akkor cseréptáblákra íródott. Egészen biztosak vagyunk benne, hogy vannak olyan részek, amik ilyen cseléptáblás feljegyzésben, rövid mondások, rövid kisebb szakaszok, ezek megmaradtak. De egészen biztosan vagyunk abban, hogy volt valaki, aki ezekből a különböző prófétai beszédekből egy egységet hozott létre. És én azt hiszem, hogy nem érdemes azon vitatkozni, hogy Homérosznak most ez a szakasza, vagy az a szakasza, hogy volt. Tehát nem érdemes addig szétboncolni valamit, amíg egységben nem ismerjük, nem? Mert hogyha az engem, most egy nagyon morbid dolgot fogok mondani, engem föltrancsíroznak alkatrészeimre, mondjuk egészen a sejtekig, vagy a szervrendszerekig, és spiritusba raknak, akkor azért még azért nem én vagyok, nem? Minőségileg kevesebb az összes alkatrészem, mint én, nem? Ez így van minden élő dologgal, minden irodalmi alkotással. Biztos tetszettek utálni a verselemzéseket az iskolában, nem? Hát akkor nagyon jól csinálták a tanárok. Nagyon sok diákot találunk, aki éppen ezért utálja, mert a vers azért elemezve, ha nagyon művésznek kell lenni, aki jól elemzi a verset, hogy a szándékaiban mi elmélyüljünk, nem pedig azt, hogy ez most ilyen, meg olyan, meg amolyan. Vagy még úgy mondom, hogy nyelvtanilag elemezni egy verset, és a verset úgy magába élvezni, az egészen más, vagy verstanilag elemezni, attól is félnek a diákok. Sajnos. Elég az hozzá, hogy most nézzük Ézsaiás könyvét. Ez a prófétaság, amelyik megjelent itt, ez már megjelenik Izrael népének a korábbi szakaszában. Sőt, ezt a képet vissza is vetítették. Például
Mózest és profétának tartották az ókorban. Holott Mózesnek semmiféle jövendőlése nem volt, csak Mózest azért tartották profétának az ókorban, mert ő felülről Istennel való kapcsolatban látta a jelent. Ez volt Mózesnek a tulajdonsága, és ez a profétai tulajdonság. De igazán a profétaságra akkor lett szükség, amikor az ország ketté vált. Tudnélik, az ország kettéválása ez egy óriási trauma volt. Létrejön ugye az izraeli királyság Saul idején, csak így itt ismételünk, aztán jön Dávid, aki ennek a királyságnak a nagyon ügyes megszervezője, és Salamon, aki ennek a királyságnak a gazdasági alapját felépítette. Ezt is egyszer elmondtam, hogy ez a gazdasági alap az észak-déli kereskedelmi útvonalon épült fel, hogy az Akabai öböltől Tíruszig, Szidonig, tehát a főniciai városokig egy utat épített ki, egy kereskedelmi utat, ami védett kereskedelmi út volt, és ebből volt Izrael gazdagsága. Igen ám, de Salamon után ketté szakad az ország. Két rivalizáló félre. És akkor a nagy kérdés, hogy mitől egy a kettő. És ez mindig vallásos kérdés is. Hiszen már Jeroboám is azt csinálja, hogy valahogyan megpróbál kibújni a jeruzsálemi kultusznak, a Jeruzsálembe felépült templomnak, kultuszi központnak, mondjuk így, a nyomása alól, és ezért feleleveníti az ősi kánáni kultuszhelyeket, feleleveníti azokat az ősi kánáni kultuszhelyeket, amelyek ugye vissza-vissza mennek régi-régi hagyományokra, és jönnek a proféták. A proféták mindig aktuális eligazítást adnak. Felfele tanítanak tájékozódni. A mindennapi életben. Gondoljunk ilyen nagy profétai egyéniségekre, akinek a történetéről olvastunk, Illés, Elizeus. Őnekik nem maradtak fent könyveik, de Illés és Elizeus olyan valaki volt, ma úgy mondanák, olyan hatalmi tényező volt, a civil szférának, ma így mondanák, a civil szférának olyan ütőképes képviselői voltak, hogy olyan nagy uralkodó, mint mondjuk a Aháb király, aki a korának az egyik jelentős közép birodalmának az uralkodója volt, se hagyhatta figyelmen kívül. És ahogyan Asszíria nőni kezd, és ez a 8. században erősödik meg, úgy lesz egyre jobban Izraelnél a lenni vagy nem lenni kérdés az, hogy ezt a fajta profétai látást, ezt a felső látást bírja a nép vagy nem? Mert ebben a nagy-nagy globalizálódó világban az asszír birodalom ugye egy multikulturális, multinacionális világbirodalom, amelyik rátör a délre lévő kicsi országokra, ez mindenkit állásfoglalásra kényszerít. És Izsaiás szolgálata itt indul a 8. században. Nézzük ezt a kort egy kicsikét közelebbről. Először azt el tudom mondani, összecsengés van a vége és az eleje között, például ez egy nagyon szép héber irodalomban nagyon fontos alapvető dolog, hogy a bevezetés és a befejezésnek passzolni kellett, ez mai napig is stílus követelmény, azután vannak olyan szavak, amik csak itt fordulnak elő, vannak olyan fogalmak, aminek a tudatos használata végigmegy az egész művön, vannak olyan szavak, vagy vannak olyan részek, amik párhuzamban vannak egymással, a legfontosabbakat is felisoroltuk nagyon röviden. De nézzük a kort, mert ez izgalmasabb. Mondtam, hogy jön Asszíria. Az asszírek tulajdonképpen egy kis nép voltak. Azzal lettek nagy néppé, hogy felettébb agresszív népség volt. Akik soha nem arra törekedtek, mint a mezopotámiai városok, hogy kialakítsanak egy városias kultúrát, és ezeknek a városias kultúráknak az volt a lényege, hogy ugye a földművelést, aminek az volt a lényege, hogy öntözéses, Tigris-Eufrátesz folyammenti kultúrára tessék gondolni, öntözéses körülmények között ugye meg lehet termelni sok élelmiszert, de ezt az élelmiszert össze lehet kapcsolni egy ipari tevékenységgel, mert ugye az iparosnak már nem kell kenyeret gyártani magának, és elkezd differenciálódni a különböző ipar, és létrejönnek nagyon érdekes magas kultúrák. Az asszírok nem ezzel foglalkoztak. Ezek katonák voltak. Méghozzá szadistak, egyetlen katonák.
akik a kor első imperialistái voltak, mondanánk így a régi szerint, mert azt mondták a kereskedőknek, hogy ide figyeljetek, vagy kirabolunk benneteket, vagy pedig a védelmi díjat kifizetitek. És kereskedő gondolkodott, azt mondja, hát azért a védelmi díj még mindig kevesebb, majd rácsapom az árára a portékának. És így létrejött egy nagyon erős katonai hatalom. Na most ezeknek a katonai hatalmaknak van egy logikája. És ez a logika az, hogy sose elég. Mindig több kell. És Asszíria kialakult a folyammenti kultúrát, ugye úgy szoktuk hívni, hogy termékeny félhold, ezt tetszettek hallani az iskolában, mert ez egy tényleg ilyen félhold alakú, és akkor középen ott van az arab sivatag. Ezt a termékeny félholdat északról kezdte hódítani, és nagyon hamar Babilon behódolt ennek. Babiloni kereskedőknek is jó jött egy ilyen agresszív rendőr állam, mert hát legalább a kereskedelem biztonságban volt. Leadták a sápot, az adót, és akkor ment a kereskedelem. Ugye az indiai áruk befutottak a Tigris-Efrátesz torkolatára, és a Föníciáig el lehetett vinni, és akkor minden nagyon szép, minden nagyon jó. A kereskedő zsebre vágta a pénzt, és rendben van. Igen ám, de Asszíria nem elégedett meg a Tigrissel és Eufrátesszel. Hanem van egy másik ígéretes föld. Ez Egyiptom. Egyiptom egy nagyon védett állam, mert ez ilyen cső állam. Tessék megnézni mai napig is, hogy a sivatagba folyik egy folyó, ameddig öntözni lehet, addig van Egyiptom, tehát ez ilyen zöld sáv, ha mondjuk a műholdról nézzük, én láttam nagyon szép műhold felvételeket, zöld sáv a Nílus mentén, amíg elér a Nílus víz, addig van élet, az a többi sivatag, az mindegy, hogy kié. Sakáloké. Igen ám, az egyiptomiak már túl vannak a nagy kultúrájukon, már az új birodalomnak is régen vége ekkor. De az asszírok azt mondják, hogy jó lenne ez az Egyiptom. Igen ám, csak Egyiptomba a vezető út, az itt megy Szírián, az északi ország részen, a déli ország részen keresztül. És ezek a kicsi vagy középhatalmak, ugye itt elég sor van, mert van ilyen Moab, Edom, félsivatagos területen, ezek elkezdenek cincogni, mint az egerek. Mindegyik nagynak képzeli magát. És ebben a bűnben beleesik Szíria is, és Izrael is az északi ország rész. És azt mondják, hogy össze kell fognunk, gátat kell vetnünk ennek az egésznek, és hozzunk létre egy koalíciót, és ezzel a koalícióval verjük meg az asszírokat. Ézsaiás proféta munkássága ekkor kezdődik, amikor harmadik Tiglat-Pilézer idején ez a koalíció létrejön, ez a Szír-Efraimi, mert ugye így hívták az északi országot akkor, hogy Efraim, vagy Omri országa az asszír forrásokban, összefog egymással. Harmadik Tiglat-Pilézer az 745 és 727.

Ez a nagy kérdés. Van-e reményünk? Mi lesz a reménysége? És ezután következik a 24-től 27. fejezetig egy olyan ítélet és ígéret Izrael népe felett, és itt megfogalmazódik egy másfajta királyságnak a dolga, ahol nem egyszerűen a nyers hatalom, nem a másik népek leigázása, hanem a történelem célba érkezésének a látomása. És hogyha van előremutató Izsaiás proféta könyvében, akkor ez az előremutató szakasz. És ezt a szakaszt lezárja az, a 28-tól 33. versig, hogy 6 jajkiáltást olvasunk, méghozzá 5-öt ebből az izraeliek ellen, egyet pedig Asszíria elleni jajkiáltásokat, amik nagyon szép költői formában szinte összefoglalják ezt a szakaszt. Utána még 2 fejezetben további ígéretet látunk, hogy arra nézve, hogy a népek pusztulása és Isten népének az uralma, ez hogy függ össze egymással. És ott fejeződik be ez a szakasz, hogy megújul Sion eljövendő áldása. Ez a 35. fejezet, az egy nagyon gyönyörű költői fejezet. Önmagában is egy gyönyörű költői alkotás, ha héberül tudnának olvasni, jaj, nagyon gyönyörű. Nyelvemlék is csodálatos szép. Ez a héber nyelvnek a legszebb szövegeinek az egyike. Ezután Ézsaiás proféta könyvében, ez az ismeretlen Ézsaiás, aki ezt összeállította, elkövetkezett a középső rész. És ennek a középső résznek van egy nagyon nagy érdekessége. Első pillanatra megszűnik minden profécia. Egy csontkemény történelmi beszámoló következik. És ezt, ha megengedik, néhány percben megnéznénk, mert itt lehet meglátni, hogy ki is tulajdonképpen a proféta. Ha kinyitjuk a Bibliát, a 36. verstől, a 36. fejezet első versétől kezdjük nézni, és ha valaha is beleolvastak Ézsaiás könyvébe, itt lehet látni a stílusváltást. Így kezdődik. Slőn, Ezékiás király 14. esztendejében feljöve Szanhérib, Asszír király Júdeának minden erős város ellen, és azokat megveré. Ja, mintha a királyok könyvébe lennénk, nem? Ez egy teljesen történelmi feljegyzés. Pontosan datálja, hogy szokta a bibliai kor datálni. Lőn, Ezékiás király 14. esztendejében, Szanhérib király, a Szanhéribet is tudjuk pontosan, hogy, és ezt tudjuk azt, hogy ez 701-ben van. Valóban tudjuk más feljegyzésekből, Bibliából és Biblián kívüliből, hogy ekkor történik valami. És ez a valami, ami történik, az az, hogy most Asszíria behajtja azt az árat, amit az északi ország rész és az arámok megveréséért Kiró Júdára, aki behívja felszabadítani a szír-efraimi háború idején Jeruzsálemet az idegen erősebb uralkodó. És jön, és sorba megy a városokon. Azt mondja, elküldi Asszíria király rabsakét Lákiszból Jeruzsálembe, ez már nagyon sokat mond, a Lákisz volt a déli országnéznek az egyik legerősebb városa, és az az érdekesség van, hogy ez a lákiszi ostromnak a pontos képét ismerjük, ha a British Múzeumban tetszenek járni, mindig szoktam mondani, ingyen be lehet menni, tessék elmenni a fő egyiptomi terembe, ott balkész felől van a második lejárat, ott pontosan odaérnek a Szanhérib palotájából a lákiszi ostrom képéhez, ami egy egész falat betört. Derék angolok ugye szétszették kövekre, vasúti kocsira rakták és elhozták, elzabrálták, és ez ott van azóta is. Félelmesen időszerű kép. Lákiszt porrá verték. És most Lákiszból elküldi rabsakét, itt nagybetűvel van írva helytelenül, mert a rabsaki ez egy tisztséget jelent. Azt lehet mondani, hogy fővezér, vagy főudvarmester, vagy miniszterelnök, ha modernizálnám, vagy hadseregfőparancsnok, valami ilyesmi. Tehát elküldi ezt a rabsakét Jeruzsálembe, Ezékiás királyhoz, nagy sereggel, tehát nem egyszerűen ilyen turista kirándulásra jött, vagy ilyen követi látogatásra, és megállt a felső tó folyásánál a ruhamosók mezejének útján. Ez Jeruzsálemnek az északi részén van, máshol nem tudott volna megállni, hogy bevégezze a hivatását, mert ugye Jeruzsálemről még a Zsoltár is tudja, hogy hegyek vették körül. Tehát úgy lehet mondani, hogy egy olyan fennsíkon van a Jeruzsálem, ami egy földnyelv, és mélyen bevágott völgyek, ilyen patakok által kialakított völgyek határolják északról, délről, és,
és kell, illetve,

keletről, nyugatról és délről, csak északról lehet megközelíteni, és itt van a ruhamosók mezeje, egy laposabb rész, ide feláll a hadsereg. Na nézzük, hogy mi lesz. Ugye, és kijöve hozzá Eljákim, Hilkiás fia az udvarnagy, Sébna az író, de ennek megtaláltuk a sírját, annyira történelmi személy. Hát megvan a Sébna sírja, a Jeruzsálem Múzeum egyik büszkesége. Sébna az íródeák, ez nehogy ilyen kis kalamárissal járkáló firkásznak tessék gondolni, ez volt a kulturális miniszter és a diplomáciai kapcsolatok minisztere, mindig az íródeák volt az ókorban. És Joák Asáfnak fia, az emlékíró, ez pedig az udvari krónika vezetője volt, megint egy nagyon fontos tisztség az ókorban. És mondta nékik Rabsaké, mondjátok meg kérlek Ezékiásnak, így szól a nagy király, Asszíria királya, micsoda bizalom ez, amelyre támaszkodott. Azt mondom, hogy csak szóbeszéd az, hogy ész és erő van nálatok a háborúzhoz. No hát, kiben bízol, hogy ellenem feltámadtál? Íme a te megtört nátszálban bízol, Egyiptomban? Ez diplomáciai knockout volt. Tudnélik, Egyiptomban tényleg nem lehetett bízni. Ezt már kezdik sejteni 701 táján. De egyiptomi, ez a új birodalom utáni utód dinasztiákban, ekkor jön a líbiai dinasztia, belső óriási cirkusz, hatalmi harc, az egyiptomiak el vannak foglalva, tényleg olyan, mint a megrepett nátszára támaszkodva. Melyre aki támaszkodik, a tenyerébe megy és átfúrja azt. Nagyon jó kép. Ilyen a fáraó, Egyiptomnak a királya, minden benne bízóknak. És azt mondod nékem, hogy az Úrban, ami Istenünkben bízunk, vajon nem ő az, akinek a magaslatait és oltárait elrontotta Ezékiás? És azt mondta a Júdának és Jeruzsálemnek, ezelőtt az oltár előtt hajoljatok meg. Miért meg arra szól, hogy volt egy ezékiási reform, amikor azokat a magán Baál oltárokat, ami minden rendesebb izraelinek, vagy rendetlenebb izraelinek a kertje végébe ott volt, ezeket elromboltat. És ugye ez egy ideológiai fellazító beszéd, majd rögtön kiderül, hogy miért. Most ebbe bízol? Tudnék, a harchoz nem csak fegyver kell, hanem mindig kell egy ideológiai meggyengítés. Ez pontosan ez. Most azért harcolj meg, kérlek az én urammal, az asszíri királlyal, és adok néked 2000 lovat, ha úgy tudsz lovagokat ültetni rájuk. Ugye ez az asszíroknak az erőssége volt a lovas hadsereg. Hú, ez egy ilyen klokautolás, nem? Azt mondja, miképpen állsz ellene egyetlen helytartónak is, aki a legkisebb az én uram szolgái között? De hisz Egyiptomban van bizodalmad a szekerekért és lovakért. És most talán az Úr nélkül jöttem én a földre, hogy elpusztítsam azt. Hoppá, itt még bekapcsolja azt is, hogy hát biztos az Úr engedte meg, hogy elpusztítsam azt, hogy bénuljon meg Ezékiás király. Az Úr mondta nekem, menj a földre és pusztítsd el azt. Megjelenik Rabsaké, mint hamis proféta. Persze ez az Úr nem mondta neki, mert ez kiderül, de most úgy jelenik meg hamis proféta képében. 11. vers is mondja Eljákim és Sébna a Joák Rabsakének, szólj kérünk szolgáidhoz arám nyelven, mert értjük azt, és ne zsidul szól hozzánk a kőfalon lévő népfüle hallatára. Ugye itt kiderül, hogy ők is tudják azt, hogy ez mire megy, hogy ugye miért nem arámul beszélsz, ez a diplomáciai nyelv, ezt nem tudja a nép, miért héberül beszélsz, hogy mindenki hallja, mert a falokon ott lóg mindenki, hogy most mi legyen. Mert ugye azt akarja elérni, ugye Rabsaké, egy nehezen ostromolható város Jeruzsálem, hogy a hosszú ostrom helyett valahogy a nép koncolja fel a királyt, zavarja el a főembereket, nyissa ki a kapukat, és akkor rabváros lesz, és így meg lehet menekülni. Ez az ajánlatnak a lényege. Ez az ajánlat lényege. Beáll egy nagyon kemény helyzet. És akkor tovább mondja, most nem olvasom tovább, és mondd a Rabsaké, ha vagy te urathoz vagy, stb. Ez odállít a Rabsaké, és kiállt a fennszóval zsidól, és mondja, halljátok nagy királynak, Asszíria királynak beszédet, ezt mondja a király, meg ne csaljon benneteket Ezékiás, mert nem szabadít meg titeket. Tökéletes ideológiai fellazítás, így megy végig. Az egész fejezet. Most nem olvasom el, de tessék otthon elolvasni. Mit csinál most a király? És itt lehet megérteni a proféta szerepét. Nem politikusokat hív, nem a különböző pártvezéreket hívja, nem a gazdasági szakembereket hívja, még nem is a papokat hívja. Hát azt olvasjuk a 37. versben, és lőn, hogy meghallá Ezékiás a király, meghasogatta ruháit, gyászba öltözött, és bement az Úr házába.
Ez azt jelenti, hogy rájön arra, hogy Istennél van a segítség. Na de. És elküldé Eljákimot az udvarnagyot, és Sébnát az íródeákot, és a papoknak gyászruhába öltözött véneit, Ézsaiáshoz, Ámosz fiához, a prófétához. Hoppá! Miért kell itt a próféta? Mert reál politikai esélye nincsen a hatalomnak, csak egy esély van. Meg kell tudni, hogy Isten mit mond. Tényleg kinyissuk a kapukat? Tényleg megadjuk magunkat? Mit mond az Isten? Ebben benne van a bűnbánat is, ezért szaggatja meg a ruháit, mert Isten Ézsaiáson keresztül elmondta, hogy ne hívd Asszíriát, ne támaszkodj Asszíriára. Asszíriá elleni jövendőlések megvoltak, amiben is teljesedtek később jóval ezután. Most Ezékiás 701-be Ézsaiáshoz megy. És akkor azt olvassuk, hogy Ézsaiás, a 6. vers, és mondanék Ézsaiás, így szóljatok uratoknak. Ezt mondja az Úr. Figyeljük meg, ez a jellegzetes prófétai fordulat. Ezt mondja az Úr. Ne félj a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel szidalmaztak engem, Asszíria király szolgái. Íme én olyan lelket adok beléje, hogy a hírt halván térjen vissza földjére, és elejtem őt fegyver által az ő földjébe. Rabsaké pedig visszatérve, fén találá az asszír királyt Libna ellen harcolni, mivel hogy hallotta volt a Lákiszról elindulván, és akkor meghallották ezt, stb. Elég az hozzá, hogy a történelmi tény, hogy 701-ben ostrom nélkül elszaladt Jeruzsálem falai alól az asszír hadsereg. Máig is találgatjuk, hogy miért. Egészen találgattuk egészen 1937-ig, amikor francia régészek megtaláltak Jeruzsálem mellett egy asszír tömegsírt, ugye a fegyverekből lehet azonosítani, és a régészek megállapították, hogy egy malária járvány ütött ki, egyetlen éjszaka nagyon sokan megbetegedtek, és a király visszavonta a hadseregét, és a prófétának lett igaza, hogy ne félj, nem esik el az úrháza. Most már értjük, hogy mi a próféta szerepe. Ez nem egyszerűen egy jövendőlés, hogy mi lesz ezután, hanem ha végigolvassuk az egész kontextust, azt mondja el, hogy az, ami történik, az mindig összefügg, és ez a Bibliának az alapvető szemlélete, hogy ami történik, az mindig összefügg az én erkölcsi életemmel. Tehát nem egyszerűen a materiális világ irányítja a világot, hanem a materiális és a spirituális világ meccéspontjában él az ember, és van az emberi történelem. És ezt nagyon könnyű belátni, ez az európai történelem szemléletnek is az alapja. Tessék megnézni, materiális módon egyetlen világháborút nem lehet megmagyarázni. Egyetlen háborút sem. Annak mindig materiális és spirituális oka van. Nem csak spirituális, és nem csak materiális. És ezért, ha el akarsz igazodni, akkor felülről kell látni a történelmet. Ezután, a középrész után, most már csak nagyon röviden mondom, pedig most egy nagyon szép jönne, van Ézsaiás proféta könyvének, ez a leghosszabb profétai könyv, és nagyon kitoltak velem, vagy én magammal, amikor Ézsaiást vállaltam, én nagyon borogtam, hogy olyan hosszú könyvet, ilyen melegbe, elsőnek, és tudják. Szóval, ezután következik Ézsaiásnak az a része, amit nagyon sok teológus a második Ézsaiásnak mond. Ez tulajdonképpen nem más, mint a fogság élményének tükröződése ebben a régi történetben. Hogy bizonyára ez a régi történet hat arra is, hogy előre nézzünk egészen a fogságig, vagy visszanézzünk a fogságból erre a történetre. Tetszik érteni? És ezt nem lehet eldönteni egy szóba őrzött dolognál, sose lehet eldönteni az evangéliumoknál is, hogy János visszafele látja Jézusba, nagyon sok helyen ez így van, hogy mondja János, ezt Jézus azért mondta, hogy, és elmondja, hogy miért. Azt akkor nem tudhatta, amikor történt, nyilván amikor később visszaemlékezett, akkor értette meg, és így van ez a történet is állandóan. És itt következik Ézsaiás proféta könyvének a legcsodálatosabb része, ez az úgynevezett deuteronóma, vagy második ézsaiási szakasz. És ennek a második ézsaiási szakasznak az a lényege,
hogy az Úr szenvedő szolgája lesz az, aki megoldja a zsidó nép életét. És ez a szakasz, úgy szokták mondani a teológusok, hogy az Ószövetség evangéliuma. Mert ez az a szakasz, amit Jézus magára vonatkoztat. Négy ilyen úgynevezett ebed Jahve, vagy az Úr szolgája dal van ebben, ami azért dal, mert ez nagyon szép, nagyon magas rendű költői szakasz. És ez a négy ebed Jahve dal volt az, amit Jézus magára vonatkoztatott. Na most azt kérdezik nagyon sokan, hogy miért nem ismerték fel ezt a zsidók, akik nagyon szerették Ézsaiás könyvét, miért nem ismerték fel ezt Jézusban az akkori zsidók? Azért, mert ezt próbálták úgy magyarázni a Jézus korabeli rabbik, hogy ez a népnek a sorsa, nem pedig Jézusnak a sorsa. Holott itt szolgáról van szó, egy emberről van szó. Tehát itt egy kicsit lepleződik a Jézus korabeli farizeusok hamis profécia magyarázata is egy kicsit. És végül ez az Ézsaiás könyve lezárul egy csodálatos képpel, egy olyan megvalósulandó országgal, amit ugye az új szövetség az Isten országának mond, és itt van egy valami, amit nagyon világosan kell látni, ez az a profétai előrelátásnak a dolga. Ha mi úgy gondolkodunk egy profétáról, hogy a proféta előre látja a jövőt, akkor nem mondunk igazat, mert a proféta nem látja előre a jövőt. Még egyszer mondom, nem látja előre a jövőt. A proféta az látja a célba érkezést, hogy hova megy a világ. Tehát nem az eseményeket tudja, hanem azt mondja, hogy az események hova vezetnek. És ez egy nagyon-nagyon lényeges különbség. Hadd mondjak egy nagyon érdekes valamit. Ézsaiás könyvének a vége felé, hogyha fordítunk, akkor ezt nagyon sokszor meg szokták kérdezni tőlünk, hogy ez hogy is van. Hogy van az, hogy Ézsaiás proféta könyvének a végén olyasmit olvasunk, hogy ami a Jelenések könyvében, először elolvasom a Jelenések könyvét, ez még érdekesebb lesz vissza. A Jelenések könyve egy nagyon érdekes könyv, majd odaérünk, látni fogjuk, ennek a 75%-a Ószövetségre épül, és akkor a Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy lesz egy csodálatos város, ez az új Jeruzsálem, és ebben az új Jeruzsálemben mi minden gyönyörűség lesz. Ezután Ézsaiás alapján mondja, ezeken látték új eget és új földet, mert az elség és az első fold elmúlt, a 21. fejezet első verse, és a tenger nem volt többet, stb. És akkor itt sorolja ennek az új városnak a dolgát, és ez visszautal Ézsaiás könyve végére. Ézsaiás könyvének a végén egy olyan dolgot olvasunk, ami így szól. Ézsaiás 65:17. Mert új eget és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említetnek, még csak észben sem jutnak. Ez teljesen új szövetségi, mert ilyent olvasunk Péter második levelében, Jelenések könyvében, Jelenések könyve részletesen leír. Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak, mindörökké, amelyeket én teremtek, mert ímé Jeruzsálem vigasságát teremtem az ő népe örömévé. Nagyon jó, ez lesz az új mennyei Jeruzsálem, mondjuk mi. És vigadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népen fölött, és nem hallatik többi abban síralomnak és kiáltásnak a szava. Tényleg beteljesedik, mert Jelenések 11-ben én, János, láttam a Szentvárost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől száll vala alá a mennyből, elkészítve, hogy férje számára felékesített mennyasszony. S hallék nagy szózatot, ami még ezt mondja az égből, ímé az Isten sátora az emberekkel van, stb. És eltöröl Isten minden könnyet a 4. vers szerint a szemükről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert elsők elmúlnak. Azt mondjuk, hogy ugyaninnen idézett. Igen, ám csak ez így folytatódik. Nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek, sem vénember, aki napjait be nem töltötte volna. Pedig rendben van. Sőn. Mert az ifjú 100 esztendős korában hal meg, ugye ez azt jelenti, hogy ifjúnak számít, aki 100 esztendős korában hal meg, és a bűnös 100 esztendős korában átkoztatik meg. És erre a keresztény fölkapja a fejét, mi csoda? Hogy van ez? Hát a Jelenések könyve azt mondja, hogy nem lesz ott bűnös. Meg azt mondja, hogy a halál elvétették, és nem lesz ott halál.
Hát micsoda, hogy az ifjú százezres korában bűnszázezres átkoztatik meg. Hogy van ez? Szegény teológusok akkor azt mondták, hogy biztos rossz fordítás. Mindig ezt szokták mondani. Felelősségem legteljesebb tudatában éberül is ez van. Erre mondták azt, hogy a pesító fordítás, egy szír fordítás, az nem egészen így fordította a 4. században valóban. A pesító nem egészen így fordította, csak a pesító rosszul fordította, mert a héberben így van. Hát akkor ezt hogy lehet megérteni? És itt van a proféciának a lényege. A proféciának mindig az a lényege, hogy egy lehetőség csomag. Itt tessék felfogni. Isten ezt megígérted, és az ígéretből mikor lesz valóság? Hát mi úgy mondjuk akkor, hogyha betartják. Igen, ám csak minden ígérete az Istennek feltételes. Nem azért úgy, hogyha Pistike, ha jó bizonyítványt hozol, akkor kapsz egy biciklit, szóval nem így feltételes, mert ez is egy feltételes ígéret. Hanem úgy feltételes, hogy Isten azt mondja, hogyha azokat az erkölcsi normákat teljesíted. Ezeknek az erkölcsi normáknak az lesz az eredménye, hogy? Most a feltétel nem az Istennél van, mint a biciklinél, a Pistikem a májánál, hanem a feltétel nálam van. És a nálam lévő feltételt, ha nem teljesítem, akkor az ígéret visszafordul ítéletté, mert Istennek nincs két szava, ugyanaz a szó ígéret, és ugyanaz a szó ítélet. Jónás történetére tetszenek emlékezni, ugye? Jónás ugye nem akar menni Ninivébe, mert egy sikerproféta volt előtte, második Jeroboám alatt ő megjövendőlt, hogy nagy lesz Izrael, be is következett, mindenki magas kalappal köszönt neki, hogy ez igen, ez proféta. Jó jövendőlt, be is teljesedett. És Jónásnak el kell menni Ninivébe. Nyuszit Jónás. Nem akar menni. És a Cethal az ugye az sokkal engedelmesebb szolgálja az Istennek, mint a proféta alkalomattán, mert ugye Babics úgy mondja, rühelli a profétaságot, tetszik tudni, és oda kényszerül Ninivébe. Most mit hirdetett Jónás? Ígéretet vagy ítéletet? Hát ő tiszta szívből ítéletet hirdetett. 40 nap és elpusztul Ninive. Utána gyorsan felment a Ninive fölötti dombokra és számolt. 1, 2, 3, 4, 40, semmi. És utána azt mondja, hogy felette igen haragszom, mint halálig, ugye? Miért nem ítélt az Isten? Miért húzta be a csőbe, mondjuk így, az Isten Jónást? Nem húzta be a csőbe Jónást, hanem. Jónás azt nem tudta, hogy az ítélet az akkor ígéret, hogyha én megalázom magam és megújítom az Istennel való kapcsolatomat. Tessék csak Ezékiásra visszagondolni, az is azt csinálta, hogy ment a templomban, megalázta magát. Nem a hadsereget hívta, hanem az Úr profétáját hívta, hogy most mit ígér az Úr. És mivel megalázta magát az ítéletből, hogy ott állt a sereg a falak előtt, ígéret lett, nem? Most itt is így van. Isten megígéri, hogy ide figyeljetek, hogyha rendesen viselkedtek, most nagyon népszerűen mondom, akkor egy olyan boldog állapot lesz, hogy egy konszolidált földi, nagyszerű országgá lesztek. De ez nem valósult meg. Miért nem? További profétáknál majd látjuk, miért nem. De nem teljesedett, nem fogadta el az ígéretet, így lehet mondani, a nép. Na most Isten szava semmivé lesz? Most jön a nagyon érdekes a profétáknál. A proféták nem devalválódnak, mindig kevesebbet és kevesebbet ígérnek, mindig lejjebb és lejjebb teszik a mércét, hanem az Új Szövetség átveszi ezeket a proféciákat, lásd Jelenések könyve, és Isten megvalósítja az Új Jeruzsálemet. Hogy? Úgyhogy még bűnös sem kerül oda, mert Jézus eljön, mint megváltó, és mindenkinek megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és ott halál se lesz, mert Jézus legyőzte az életével a halált. Ez az érdekessége a proféciának. Tehát a profécia nem eseményt mond, hanem egy folyamatot, célt mutat. És hadd fejezem be egy Új Szövetség ígével, és elnézést kérek így, hogy ilyen hosszan beszéltem, de rengeteg van Ézsaiás könyvében, és így is kihagytam nagyon sok mindent, ezért elnézést, de úgy gondolom, hogy a fő vonalakat megérthettük, és a továbbiakban is ezt kell látni mindig a proféták kapcsán. Péter második levele azt mondja, egy kettős hasonlatot mond, azt mondja a gyülekezetnek, igen, biztos nálatok a profétai beszéd is, én Károli úr tudom kívülről, hadd mondjam úgy, amelyre jó teszitek, ha figyelmeztek. És akkor mond két képet. Mint sötét helyen világító szövétnek,
És akkor jön a másik kép, még nappal virrad, és hajnal csillag kér fel szívetekben. A proféta olyan, mint a szövétnek, a proféta olyan, mint a szövétnek, és a hajnal csillag. A szövétnek az a következő lépést mutatta meg. Egy gyenge kis világító ágacska, Dunántúlon, ahol én kisgyerek voltam, hogy szikácsnak mondták ezt, fenyőfából levágtak egy ilyen jó nagy szikácsot, egy szilánkot, hogy így mondjam, ami gyantás volt, meggyújtották, és a vándorember éjszaka ment, akkor a lába előtt nézte a talajt. Mivel nem lehetett verébfészkeket nézni a fahegyin, még rigófészket se, de ha valaki ment már erdőbe úgy, hogy nincs tájékozódási ponton, akkor ez biztos eltévedt. Ugye mi gyerekkorunkban játszottuk azt, hogy bekötöttük egymás szemét, és azt mondtuk, hogy 100 forintot adok, akkor nagy pénz volt, hogyha az oldalvonalon bekötött szemmel végig tud valaki menni. Tessék kipróbálni, nincs ember, aki végig tud menni. Nyugodtan 5000 forintra is lehet fogadni. És ezért van a másik, a hajnalcsillag. Ez a vándor embernek a tájékozódási pontja. Tehát a profécia nem a jövő jóslásra való, hogy most hány pápa lesz még, de bemutat egy folyamatot. És ez a folyamat biztos meg lesz. És ez a folyamat teljesedik. És egy picit odanéz valaki, egy keresztény ember, aki általában ismeri ezeket a proféciákat, összecsapja a kezét, hogy hogy lehet ezt 2000 évvel, vagy 3000 évvel ezelőtt tudni. A folyamat teljesedik. És a folyamatnak az a lényege, hogy mindig ezt elmondja a prófét az, hogy hol a helyed erkölcsileg, hogy te neked hogy kell dönteni. Na hát ennek a műfajnak ez a része. Ez nem prédikáció volt, a tévének is elmondtam, hogy itt nem prédikálunk, hanem ez szigorú irodalomtörténet. Egész egyszerűen ennek a fajta irodalmi alkotásnak, hogy Ézsaiás próféta könyve, ez az igazi mondani valója. És ezért van az, hogy ez egy olyan jellegzetes látási mód, amelyik meghatározza egész Európát. És én nagyon örülök végül, hogy én ezt elmondhattam önöknek. Köszönöm a figyelmet, türelmet. Köszönöm szépen.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem? Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

Zsoltárok könyve 68. fejezet 21. vers. A mi Istenünk szabadító Isten, az Úr, a mi Urunk, kihoz a halálból is.

Hitéletünkben talán az egyik legnagyobb kihívás az, hogy következetesen, elszántan és tudatosan igyekezzünk és tudjunk együttműködni Istennel. De hogyan valósíthatjuk meg ezt? Milyen lépésekre kell odafigyelnünk, hogy Isten szövetségeseiként éljünk mindennapjainkban? Kedves hallgatóink, e gondolatokat boncolgatta az az elmékedés, amelynek a harmadik és egyben utolsó töredékét mai műsorunk fél órájában lesz alkalmunk meghallgatni Hites Gábor adventista lelkész előadásában. Az elmékedés mellett mai adásunkban is zene és énekszámokkal szeretnénk felemelőbbé tenni a velünk eltöltött időt. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő fél órát velünk fogják eltölteni. Kellemes időtöltést, sok áldást kívánok!

Pál apostol az ő személyes életében, küldetésében az ige segítségével nyert világosságot, hogy ő hogyan munkálkodjon. És azt mondta, hogy az ő személyes elhívása arra szolgál, hogy olyan területekre menjen, ahol még nem hallották, mert megértette az igéből, hogy ez az Isten akarata, ez az Isten terve. És gondoljunk Jézus Krisztus példájára, aki az élete során újra és újra betöltötte az Isten terveit, megértve az Isten akaratát, követve az Isten akaratát. Egy tudatos betöltés. Tehát egyrészt az Isten az ő törvényén keresztül a jót és a rosszat tanít megkülönböztetni, megértjük az ő akaratát, másrészt pedig az Isten igéje utat tud személyesen is mutatni, azon az úton, hogy föltárja előttünk, hogy minek van itt az ideje, hogy mik az ő tervei. Ha valakinek nagyon jó a memóriája, és visszaemlékszik arra, amikor legutóbb itt szolgáltam köztetek, nem várom el senkitől, de esetleg még emlékszik arra, hogy miről beszéltem, akkor felidézheti, hogy apostolok cselekedeteiből arról az igéről beszéltünk, hogy hogyan imádkozott a gyülekezet, amikor az apostoloknak megtiltották, hogy prédikáljanak a Jézus nevében. És ott láttuk azt, hogy a gyülekezet és az imádsága közben beidézi a proféciát, értelmezi a helyzetet, hogy mi történt. Nem történt semmi más, mint amit a profécia megjövendölt Jézus kereszthalála kapcsán, és felfigyeltünk arra, hogy a gyülekezet nem békességért imádkozik, hanem bátorságért imádkozik, hogy tudják az igét hirdetni. Ha megértjük a profécia segítségével, hogy hol tartunk, lesznek kérések, amiket nem mondunk el, és lesznek kérések, amiket elmondunk, mert megértettük és együttműködünk vele. Hogyan tudjuk az igét, az ige szaván keresztül az Isten akaratát megérteni? Ugye erre több módszerünk van. Lehet olyan, amit most teszünk, hogy hallgatjuk az ige hirdetést, hogy tanítást hallgatunk. Lehet olyan, hogy beszélgetünk valakivel, és idézi számunkra az igét, és meg rádöbbenünk, hogy ez az Isten vezetése, ez az Isten akarata. De a legfontosabb módszer, és itt egy picit hadáljak meg egy-két-három mondat erejéig, a legfontosabb módszer a személyes tanulmányozás. Most már másodszor szeretnék közétek úgy jönni, hogy tanítványi napot tarthassak, majd valamikor meg fog valósulni azt, ígérte Csaba, hogy jövőre is újra próbálkozni fogunk. De egyetlen egy elemet hadd hozzak ide abból, amit megtartottam volna, hogyha egy tanítványi napot lehet tartani. Egy évvel ezelőtt körülbelül megismertem egy módszert, egy eszközt a tanítványság megélésére. Ez egy kis csoportos tanítványi módszer, aminek a gyökere, az alapja a személyes biblia tanulmányozás és a naplóvezetés. Ezt interaktív biblia tanulmányozásnak nevezi azért, mert nem csak meghallgatod passzívan az igét, hanem válaszolsz is rá, tehát arra késztet, hogy tudatosítsd, hogy mit mondott, és válaszolj arra, amit az Isten mondott. Arra bátorít ez a módszer, hogy hétközben a személyes biblia olvasásodnál úgy olvasd az igét, hogy ott azt mondod Istennek, hogy itt vagyok, Uram, teljes figyelmemmel figyelek rád, hallja a te szolgád, a te szavadat. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Egy picit hadd álljak meg ennél a képnél, mert ez azért nem egy kicsi dolog. Időnként komoly küzdelmet folytatunk azért, hogy itt legyünk, hogy ott legyünk az Isten színe előtt. Ki az, aki nem küzd azzal, hogy kevés az ideje? Én még nyugdíjasban se láttam ráérőt. Aztán ki az, aki nem küzd azzal, hogy a feje tele van zsong, és ismeritek azt, hogy leülök, hogy szeretnék igét olvasni, és elolvastam a fél oldalt, és nem tudom, mit olvastam, mert közben 15 feladat jutott eszembe. Tehát az, hogy itt vagyok, Uram, és szólj, mert figyelek, ez már önmagában két nagy küzdelem. Aztán jön egy harmadik nagy küzdelem, hogy engedelmesség készsége. Hogy nem akarok válogatni az igében. Ismeritek azt, amikor nincs kedved valamit elolvasni? És inkább máshova lapozom, mert most azt szeretném, hogy az ige nekem valami vigasztalást mondjon.
Tudjátok, mi pontosan tudjuk, hogy milyen szakaszokat kell elkerülni a Bibliából, nehogy véletlenül megfedjen bennünket. Tényleg bármit mondhat az Úr nekünk? Ez nagyon komoly lelki küzdelem, hogy ezzel így őszintén ott legyünk, hogy itt vagyok, figyelek, lecsendesedtem, rád figyelek, Uram, és bármit mondhatsz nekem. De így érdemes. Úgyhogy tegyetek egy papírt, írjátok fel a feladatokat, hogy ne felejtsétek el, de mindig térjetek vissza az igéhez. Ne kezdjetek el megcsinálni, csak fölírod, hogy ne felejtsd el. És térj vissza az igéhez. És versről versre haladj előre az igében, vállalva azt, hogy néha nem szeretem lesz. De az Isten még ott is fog üzenni, sőt, néha ott üzen leginkább. Főleg, ha azért nem szeretném elolvasni, mert már tudom tudat alatt is, hogy megfeddene valamiben. És attól lesz interaktív, hogy miközben figyelek rá, és azon gondolkozom, hogy nekem ma, itt, most mit üzen az Isten igéje. És nem csak az érdekességekre figyelek fel, és nem csak arra, ami megbotránkoztató, és nem csak arra, amit nem értek, hanem ezzel a kérdéssel, hogy szólj, Uram, mit akarsz nekem ma üzenni? És ha miközben olvassuk, lesz valami, ami megszólít. Minden ige hirdetésben van egy-két olyan dolog, ami megszólít. Baj, ha minden megszólít, mert az sokkal több annál, mint amit el tudsz vinni. Egy dolog, ami megszólított, az, amire neked kell figyelni. És ez egy nagyon fontos dolog. És ott azt le kell írni. Sokkal hatékonyabb, hogyha az ember fogja, és elkezdi leírni, kiírja, ami megszólította, és elkezdi leírni a gondolatait, és megfogalmazni, hogy mi szólított meg. És én átéltem azt, hogy elkezdtem leírni, és miközben kezdtem volna hozzá, hogy most megfogalmazzam, hogy mi szólított meg ebből, aközben egy sokkal mélyebb dolog megszólított, egy második rétegként. És a leírásban nem azt írtam le, ami legelőször megszólított, azt csak másodjára írtam le, hanem a leírást elkezdtem a végéről visszafele. Ami mélyen megérintett, ami rámutatott valamire az életemben, azt kezdtem el leírni. És miközben írsz, másként gondolkozol. Ezért ne gépelj, én tudok úgy gépelni, hogy nem tudom, hogy mire figyelek. Nem figyelek rá közben. Meg lehet tanulni. De a kézírás nem tudom mit csinálni. Amikor kézzel írok papírra, tollal vagy ceruzával, akkor ott vagyok. És arra figyelnem kell. És lelassulsz, és a Szentléleknek lehetősége van szólni hozzád. Ez egy olyan eleme a tanítványi kis csoport módszerének, amit mától kezdve nyugodtan kipróbálhatsz, ha még nem tetted eddig. Hogy fogod az igét, és fogsz egy naplót, és kiírod, ami megérintett. És leírod, hogy miért érintett meg. Leírod, hogy mit üzent neked. És leírod, hogy milyen döntésre jutottál, és leírod az imádságodat. Hatalmas erő van benne, érdemes kipróbálni. Na de menjünk tovább, az utolsó három még hátra van, és azt hiszem az időm lejárt. Úgyhogy csak röviden fogalmazom meg a második, harmadik és negyedik pontot, ahogyan Isten vezethet. Az Isten a gondviselés eseményein keresztül is vezetni tud. Itt is Pál példáját hadd hozzam fel, Római Levél első fejezet 10. verse. Imádkozásaimban mindenkor könyörögvén, vajha egyszer már jó szerencsés út adódnék nekem Isten akaratából, hogy hozzátok mehessek. Érdekes ez a megfogalmazás, nem? Könyörög azért, hogy jó szerencsés út adódjék Isten akaratából, hogy hozzátok mehessek. És az egyik legnagyobb kérdés és legnagyobb küzdelem, hogy mikor van az életedben az a pont, amikor a gondviselés bezárt egy utat, és ez nem egy akadály, amit le kell küzdened, amit meg kell másznod, hanem ez egy korlát, ami megvéd a szakadéktól, és ne menj arra. Lásd Bálám történetét. Ott volt az Úr angyala, hogy ellenkezzen vele, csak Bálám nem látta, de a Szamara látta. És Bálám megy tovább, és katasztrófa a vége. És mikor van az, hogy Isten megnyitott egy utat, noha nehézségek vannak, és te ne nézz a nehézségekre, hanem haladj előre, lépjél bele a Jordánba, mert meg fog állni. Lépjél bele a tengerbe, mert szét fog nyílni,
és ne várd meg, míg minden akadály elhárul előled, hanem menj előre. Isten tud a gondviselésén keresztül vezetni, de csak akkor, hogyha őszintén az ő akaratát akarod követni. Ha viszont megvan a saját elképzelésed, és úgy nézed az eseményeket, akkor fogsz találni olyan eseményeket, amelyek bátorítanak téged. Apostolok cselekedetei, 27. fejezet 13. verse, amikor Pál apostolt viszik Rómába fogolyként, és mindenképpen el akartak jutni valameddig. Késő volt már a hajózáshoz, de ők menni akartak. És azt olvassuk ebben a versben, mivel pedig déli szél kezdett lassan fújni, azt gondolva, hogy feltett szándékuknak uraivá lettek, elindulva közelebb hajóztak el Kréta mellett. Fújt egy kicsit a déli szél, és úgy gondolták, hogy velünk van az Isten, most már mehetünk, meg tudjuk valósítani. Mi lett a vége? Egy többnapos hánykolódás, a hajó összetört, a rakomány elveszett, és az Isten kegyelme, hogy ők nem pusztultak oda. Tehát vigyázat! A körülmények alakulásánál, ha van bennem valami nagyon heves indulat, vágy, amit nagyon szeretnék, akkor különösképpen vigyázni kell, mert olyan könnyen gyártunk mi ideológiát, hogy olyan dolgokat tegyünk, amiket a körülményekkel igazolunk, amikre a körülményekre hivatkozunk. Mint Saul hivatkozott arra, hogy nem jött Sámuel, és hát ő még nem imádkozott, és bátorságot vett magának, hogy olyan dolgot tegyen, amit az Isten nem engedett meg. A körülmények soha nem indokolják a rossz döntést, az engedetlenséget, bármennyire úgy tűnik, hogy az a javunkra van, vagy lehetőségünk van rá. Van egy nagyon egyszerű módszer arra, hogy megnézd, hogy tényleg őszintén letetted-e az Isten kezébe azt, amire nagyon vágysz. Én ezt magamat szoktam így ellenőrizni vele. Amikor valamire nagyon vágyom, és úgy gondolom, hogy most már letettem az Isten kezébe, akkor fölteszem magamnak a kérdést, mi lenne, ha tökéletesen az ellenkezője valósulna meg annak, amire én vágyom. Ha ekkor a gyomromban ezt érzem, így csavarodik össze, akkor még nem tudtam teljesen letenni. Ha ekkora lelkemben elfogadás és béke van, akkor valószínűleg már sikerült letenni, és őszintén kimondani, hogy legyen meg a te akaratod, hogy ne az én akaratom legyen meg. A harmadik a lélek késztetésére, a lélek vezetése. Sokszor olvassuk a Bibliában, hogy felindította őt az Úrnak lelke. Nagyon tömören összefoglalva, Jeremiás könyve 31. fejezetéből én azt értettem meg a 31-től 34. versekben, hogy az Isten lelke különösen közel jön hozzánk akkor, amikor ő bűnbánatra indít bennünket. És a isteni lélek vezetését megismerni a Szentíráson keresztül, a lélek szava szól hozzánk, és a bűnrendezés folyamatán keresztül lehet, amikor édesget, amikor von, amikor a szívedre beszél, és figyelmeztet, és elvezet a bűnbocsánat tapasztalatáig, az örömig, a megbocsátás öröméig. Ebben a folyamatban az Isten lelkének a munkáját ismered meg, és azt ismered meg, hogy hogyan szól az Isten. Hogyan szól az Isten, hogy felfigyelj valamire. És ez a folyamaton, ahogyan megyünk, tanuljuk az Isten megismerését, az Isten lelke szavának a megismerését. Sámuel története egy nagy történet számomra, hogy ezt tanulni kell, ez nem rögtön megy, ez nem magunktól van, hanem ezt meg kell tanulnunk az életünk során. És sokszor a kudarcokon keresztül jövünk rá, hogy aha, akkor az a késztetés az az Isten volt. Csak én nem tudtam róla. Csak én nem döbbentem rá, nem ismertem fel. És szeretnék egy utolsó utat elétek hozni, amire magamnak azt mondtam, hogy van egy királyi út. Van egy különleges ajándéka az Istennek. A Kolosszé levél 3. fejezet 15. versében találkozunk ezzel. A Kolosszé levél 3. fejezetében, miközben beszél az erkölcsi megtisztulásról, a megváltozásról, beszél arról, hogy öltözzük fel a Krisztust, hogy kövessük a szeretetet, amely a tökéletességnek a kötele,
A 15. versben ezt mondja, és az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben. Az Istennek békessége uralkodjék. Nem jön ki a károli fordításból ez, de a görög szövegben egy olyan kifejezés van a háttérben, amit így lehetne lefordítani, hogy az Istennek békessége legyen a döntő bíró a ti szívetekben. Az Istennek békessége legyen az, ami ítélkezik, választást tesz a ti szívetekben. És nagyon fontos az, hogy létezik hamis békesség, tehát ez sem küzdelemmentes, mert megpróbálhat az ember ideig, óráig békességben lenni, úgyhogy közben rossz úton jár. De amikor átéljük az Isten békességét, az Isten bűnbocsánatának a tapasztalatát, az Isten szeretetét és elfogadását, van egy olyan belső jelzés, amelyikre érdemes odafigyelni. És egyszer megfogalmazva, járj úgy, hogy nem teszed azt, amiben nincsen ez a békesség benne. Ne tedd azt, amiben nincsen meg a békességed. És tedd meg azt, amiben békességed van. Nemrégen valakivel beszélgettem, egy fórumbeszélgetésen föltette a kérdést, hogy Gábor, tapasztalok olyat, hogy van valami, amiről meg kell tennem, de tudom, hogy küzdelmes, tudom, hogy nehéz. Van valami, amit szeretnék, és közben a lelkem mélyén valami ezt mondja, hogy ne tedd. Mindegyikünk életében van ilyen. Hogy van valami, amit elterveztem, és van egy halk, szelíd hang, amik azt mondja, ne tedd. És vágyom rá, és nincs benne békességem. És másik, amit mondott, hogy és a derült égből jön egy gondolat, és én megmagyarázom, hogy nincs előzménye, ezt nem kell csinálni, és ott van, és motoszkál, és nem hagy nyugton, és késztet. És meg kell tennem. Tedd meg, amiben békességed van, akkor is, hogyha nehéz. Akkor is, ha küzdelmes. Kövesd az Isten békességét az életedben.

Kedves hallgatóink, adásunk végéhez értünk. Köszönöm, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték, továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszonthallásra.

Az ember egészségéhez nem csak a fizikai, a testi dolgok tartoznak, hanem a lelki egészségünk is. Egy korábban megkezdett beszélgetésünk folytatásaképpen arról faggatom beszélgető társamat, Tóth Sándor lelkészt, aki pszichológus is, és szeretettel köszöntöm ezen az alkalmon itt a stúdióban, hogy a vallásos hit, egy pár szó már elhangzott erről, van, akiknél rajongásba csap, és ez az egészséges emberekre nézve sem veszélytelen, viszont a legutóbbi felmérések szerint inkább segít a mentálisan sérült embereknek,

0: mint hogy ártana. Természetesen megvannak a maga veszélyei, a lehetőség, hogy valami káros dolog történik, de inkább segít. Én most azt szeretném kérdezni, hogy egy kis vallásos közösség, vagy egy nagyobb vallásos közösség, egy csoport, egy gyülekezet, mit tud tenni a mentálisan sérült emberekért, és önmagában a vallásos hitnél, a vallás gyakorlásánál mi az, ami ajánlható az embernek, hogy egészséges lelkiségben maradjon?
1: Szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Nagyon sok olyan dolog van, ami hozzájárulhat a vallás és a hit oldaláról ahhoz, hogy az ember egészségesebb legyen, akár testileg, akár lelkileg. Talán első helyen lehet említeni azt, hogy általában a vallásos közösségek azok egy egészségesebb életmódra ösztönzik az embert. Védik, óvják a különböző káros szenvedélyektől, azoktól a káros dolgoktól, amelyek nagyon sok esetben tönkreteszik az embernek mind a testi, mind a lelki egészségét. Ha a gyülekezetben folyik egyfajta felvilágosító munka, akár a gyülekezet tagjai irányába, akár kifelé, akkor ez egy nagyon jó lehetőség, amivel hozzá lehet járulni az emberek testi-lelki egészségéhez. De ha tovább megyünk, akkor sok olyan konkrét tevékenység van egy gyülekezet életében, amely hozzájárulhat ehhez az egészséghez. Gondolok itt például az imádságra, ami egy alapvető dolog a gyülekezetben, vagy még inkább az ember, amikor saját maga otthon imádkozik, egy komoly, mély imádság, meg lehet állapítani azt, hogy hasonló fiziológiai reakciók játszódnak le egy ember szervezetében imádság közben, mint amikor relaxációs terápiában vesz részt az ember. Tehát csökken a vérnyomás, csökken a pulzusszám, az ember nyugodtá válik. És hogyha most a teológiai oldaltól eltekintünk, hogy erre milyen választ ad Isten, már önmagában ez is egy lelki és testi egészséget nyújtó valami, vagy tényező ez az imádság. De az imádság során én megfogalmazom a problémáimat. Hát ez az egyik legfontosabb dolog a pszichológiai oldalról, hogy az ember tudja megfogalmazni a problémát, tudja kimondani. Ez már egyfajta feldolgozást is jelent, hogyha meg tudom fogalmazni, el tudom mondani valakinek. Az, hogy én tudom azt, hogy valaki most meghallgat engem, meghallgat, nem vagyok egyedül a problémámmal, ez megint egy nyugalmat sugárzó, nyugalmat árasztó tényező a lelki egészség érdekében. Aztán, ha arra gondolunk, hogy a Biblia olvasás hozzá tartozik a keresztény ember életéhez. A Biblia maga mondja azt, hogy történetek vannak benne, amelyek megírattak a mi tanulságunkra. Megírattak olyan dolgok, amelyeket el kell kerülni, el kellene kerülnünk, hiszen láttuk már a történet végén, hogy nem jóra vezet. Látunk pozitív példákat, amelyet viszont követnünk érdemes. Aztán a gyülekezet egy közösség. A mai embernek nagyon sok lelki problémáját a magány okozza, hogy egyedül van, hogy nincs kivel megosztani a problémáit, nehézségeit. Pál apostol olyan szépen fogalmaz, amikor azt mondja, hogy a gyülekezet olyan, mint az emberi test, tagokból áll, és az egyik sírvel együtt sírnak a többiek, vagy valakinek jó kedve van, vidám, vele együtt örülnek a többiek. Ez egy nagyon nagy, nagyon fontos tényező, amely hozzájárulhat a lelki egészséghez. Aztán a Biblia nagyon sok olyan mondatot tartalmaz, amely mutatja azt, hogy milyen fontos követni azokat a jó tanácsokat, mert hozzájárulhat a lelki egészségünkhöz. Például az optimizmus, az, hogy nem csak a rosszat vesszük észre, nem csak szomorkodni tudunk, hanem tudunk örülni bizonyos dolgoknak. Olyan szépen fogalmaz a Szentírás, amikor azt mondja, hogy a vidám elme jó orvosságul szolgál. Tehát ha valaki tud örülni, az öröm, tudjuk, hogy olyan kémiai anyagokat szabadít fel az ember szervezetében, amelyek hozzájárulnak nem csak a lelki, de a testi egészséghez is. Míg a szomorú lélek hát megszárasztja a csontokat. Aki kész arra, hogy segítsen, odafigyeljen a másik emberen, oda másik emberre. Azt mondja a Biblia, hogy aki mást felüdít, maga is felüdül. Egy jótékony lelki hatással van az emberre az, hogyha kész a másik emberért tenni, kész észrevenni a másik ember problémáját, és ad neki, nyújt neki valamit, nem feltétlenül anyagi dolgokat. De hogyha azokra a dolgokra gondolunk, amelyet maga a Biblia is tanácsol, hogy a testünk a Szentlélek temploma, és hogy a testünkre is oda kell figyelni. A testmozgás, az egészséges táplálkozás, ez hozzá tartozik a fizikai egészséghez, de ha valakinek egészséges a szervezete, az lelkileg is egészségesebb. A sporttal foglalkozó pszichológusok nagyon sokat, sok kísérletet végeztek azzal kapcsolatban, hogy akinek edzett a teste, annak az lelkileg is edzettebb. Tehát ha testmozgást végzünk, jó levegőn vagyunk, és a Biblia ezt tanácsolja, hogy a testünkre figyeljünk oda.
0: Azt mindenképpen meg kell, hogy kérdezzem. Tehát van egy közösség, és jó volt ezt hallgatni, hogy egy befogadó közösség, annak a gyakorlata, a hit gyakorlata, élet gyakorlata, de nagyon jó hatással lehet az emberekre. Tehát a mi világunk tele van, ugye ezt nem kell sokat hangsúlyozni, hogy egyre növekszik, növekvő számban tele van mentálisan sérült emberekkel. A kérdésem az lenne, hogy mindig felismeri a kis közösség, képes arra, hogy felismerje, hogy itt valóban egy olyan esetről van szó, amit a kedvesség, a jóság, a befogadókészség gyógyítani tud. De azért én úgy gondolom, hogy van egy határ, amit a felismerésben is. Egyrészt, másrészt pedig hol van az a határ, amikor a gyülekezet azt tudja felismerni, tehát a közösség azt tudja felismerni, hogy ez itt már nem annyira a mentális betegség, de mondjuk maradjunk az első kérdésnél, hogy mit tud tenni, hol van a határa még, amit tenni tud egy kis közösség?
1: Nyilván, mint emberi közösség, ahol a Biblia alapelvei fontosak és meghatározóak, ott a közösség maga gyakorolja a szeretetet, amit meg fog érezni minden tagja ennek a közösségnek. Ez már önmagában is egy gyógyító tényező tud lenni. Persze mondtuk, vagy hallottuk az előbb a kérdés során is azt, hogy ez nem mindig hoz megoldást, van, amikor tovább kell menni. Én azt hiszem, hogy amikor a jó szó nem segít, amikor a tanácsok nem segítenek, amikor az ember minden honnan a környezetéből kapja a visszajelzést, hogy változtatni kellene, de ő mégsem teszi ezt meg, akár meggyőződéséből, mert ő neki mások a meggyőződései, akár azért, mert nem képes változtatni, akkor mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni. Ez a szakemberhez fordulás azért is nagyon fontos, mert ugye a szomatikus orvoslásnak a területén is egyre többet hangoztatjuk a megelőzést, a prevenciót. Ne csak akkor menjünk orvoshoz, amikor már nagy a baj, hanem hamarabb. Ez a lelki egészség, vagy a lelki betegségek kapcsán is igaz, hogy minél hamarabb, ha csak úgy felmerül bármi, keressünk meg szakembert, aki meg tudja állapítani azt, hogy mekkora nagy a baj, kell-e valami nagyobb segítség, vagy egyszerűen csak kisebb dolgokon kell esetleg változtatni. Azt meg maga a közösség kell, hogy eldöntse, hogy ő mit tud tolerálni, meg mit nem. Azt nagyon nehéz így megállapítani egy emberről, hogy ő most ezt direkt csinálja, tudna változtatni, ha akarna, vagy pedig a betegségéből kifolyólag ő nem tud változtatni a magatartásán. Azért is nehéz ez a kérdés, mert hát lelki zavar az is, hogyha valakinek egy olyan személyiség zavara van, amikor abszolút nincs betegségtudata, ő meg van győződve az, hogy mindenkit tönkretesz a környezetében, de ez ő neki természetes, tehát ő nem veszi észre, vagy nem látja azt, hogy ő neki ezen kellene változtatni. Ezért célszerű szakemberhez fordulni, vagy kérni, hogy forduljon szakemberhez az, akiről úgy gondoljuk, hogy esetleg lehet az életében, vagy felmerülhet valamilyen lelki probléma, lelki zavar, mert akkor ki tudják szűrni ezeket.
0: Igen, azt szeretném megkérdezni, hogy rendben van, vannak is közösségeink, vannak is gyülekezeteink, és mindezeket jó, ha tudjuk. De mit tesz még például a hetednapi adventista egyház? Mit tesz még ezekért a mentális betegekért? Van-e valami lehetősége, valami kimondott célkitűzése, vagy olyan helyzet, olyan intézmény, ahová maga is szívesen várja a betegeket, mentálisan sérült embereket?
1: Igen, több ilyen terület is van, amit tesz az egyházunk. Az egyik terület az, hogy igyekszünk a lelkészeinket képezni, hogy minél jobban felismerjék azt, hogy mikor van egy olyan helyzet, amit a gyülekezet maga tud kezelni, mikor van egy olyan helyzet, amikor akár a lelkész, aki mondjuk tovább képezte magát ezen a területén, tud segíteni, és mikor kell még a lelkésznek is tovább küldenie. Tehát, hogy ismerjék a lelkészek a kompetencia határaikat. Nagyon sok lelkészünk elment és mentálhigiénés szakemberként végzett, folytatott tanulmányokat. Ezáltal sokkal könnyebben tudja felismerni ezeket a problémákat, sokkal több segítséget tud nyújtani. És hogyha már az intézményes kereteket is megemlítettük, akkor van az egyháznak egy mentő mentáliroda nevű intézménye, ahol szívesen fogadjuk azokat akár az egyház tagjai közül, akár kívülről érkező embereket, akik az élet bármely területén valamilyen lelki segítségre szorulnak. Vannak olyan emberek, akik pszichiátriai kezelés alatt állnak, járnak az orvoshoz, szedik a gyógyszerüket, nyilván ez egy, nem tudom, fél évente egyszer találkoznak talán az orvosukkal, közte viszont nincs, aki velük foglalkozzon. Ők közül többen bejárnak hozzánk, mi próbálunk nekik segítséget nyújtani, segítő beszélgetéseket folytatni. Vannak, akik elakadtak valahol az életútjukon, és tanácsadásra van szükségük, nekik is segítséget nyújtunk, illetve vannak családterapeutáink, akik a családi gondokkal küzdőknek nyújtanak segítséget.
0: Hát nyilván ugye ezek mind olyan források, tehát a nem rendezett családi élet, de ha körültekintünk a mi világunkban, akkor rengeteg szorongásra alkalmat adó helyzet van egy-egy ember életében, gazdasági problémák, a fenyegetettség. Nyilván előbb vagy utóbb kialakul a szorongó emberben a fenyegetettségnek az érzése is, és ebben a tekintetben egy érdekes jelenséget figyelhetünk meg, hogy a gyerekek, fiatalok egyre tömegesebben és egyre fiatalabb korban fordulnak a szexualitás felé. Van ennek valami olyan magyarázata, tehát egy szakember oldaláról. Van ennek valami magyarázata? Nincs ebben valamilyen menekülő út, elgondolás fiataloknál?
1: Biztos, hogy nagyon sok ilyen dolog is közrejátszik. Ugye, mint minden jelenségnek soha nem egyetlen kiváltó oka van, hanem nagyon összetett ez a probléma is. Ugye, a múltkor beszéltem arról, hogy ma az a legelfogadottabb nézet, hogy mindent ilyen összetett dologként kezelünk. Mindennek van biológiai, pszichológiai, szociológiai oldala. ennél a kérdésnél is megfigyelhetjük azt, hogy a biológiai érés az sokkal korábbra tevődött. Sokkal korábban érnek nemileg a gyermekek, míg a pszichológiai érés az sokkal inkább kitolódik, sokkal későbbre tevődik. Nagyon sokszor 25-26 évesen még nem tudja az ember, hogy mi akar lenni, akar-e családot alapítani, tehát abszolút nincs meg az összhang a biológiai és pszichológiai érés között, és hát nyilván egy ilyen űrben hát keresik a lehetőségeket. Ehhez hozzájárulnak azok a szociológiai dolgok, hogy a média, amely egyébként egy nagyon pozitív dolog, hát hiszen most ez az adás is a médián keresztül megy, de a médián keresztül nagyon sok olyan dolgot is látnak nagyon fiatalon, ami sokkal idősebbeknek van kitalálva, és ez nyilván felkelti az érdeklődésüket, és felkelti azt a vágyat, hogy ők kipróbálják. Az, hogy a társadalomnak a toleranciája megváltozott ez iránt. Tehát ma ezt nem kell szégyelni, nem kell elbújni, nem kell titkolni sem már, hanem, mert az jó, hogy nem szégyelni kell, meg elbújni, de hogy ezt szabadon lehet csinálni, mert elfogadott. Ez a tolerancia, ez a fajta tolerancia hozzájárul ahhoz, hogy hát akkor miért ne? Vagy az a nézet, ahogyan ma a fiataloknak van egy ilyen sztereotípiája, hogy buli, szórakozás, az nem képzelhető el alkohol és szex nélkül, mert az a kettő összefügg. És ha már vannak ilyen tudatmódosító szerek, akár alkohol, de hát ugye egyre jobban terjed hazánkban is másfajta drogoknak a használata is. Ezek teljes mértékben megváltoztatják az embernek, a gyereknek is a logikus gondolkodási képességét, és nem látja a veszélyeit ennek. De hát, amiről volt is szó, nagyon fontos az, hogy nyilván van egy lelki szükséglete ezeknek a gyerekeknek. A család, mint egy teljes család, egyre ritkább. Ugye a teljes családban van egy apa, anya és van testvér. Ha bármelyik hiányzik, akkor az már egy csonka család. És akkor már van egy hiány érzete a fejlődés során ennek a gyermeknek. De ha még egy teljes család is van, ma azt látjuk, hogy a családok úgy működnek, hogy mindenki a családon belül is magányos. Úgy éli a kis saját maga életét, és nincs egy családi közösség. Ezért az embernek, a gyermeknek van egy kielégítetlen szükséglete, hogy az a szeretet szükséglet, hogy valaki megért, hogy valakihez kötődöm, valakihez nagyon szoros viszonyom fűződik. Nézzük meg, hogy mennyire hiányzik a mai családból az ölelés, az, hogy meghallgatnak, hogy közösen beszélgetünk, hogy érdekli a szüleimet az, hogy mi történik velem, hogy van idejük a gyermekkel foglalkozni. A barátságok is már ilyen virtuális barátságok. Csetelünk. Ez a barátság. Emiatt kialakul egy önértékelési zavar a gyermekekben. Kicsinek érzi magát. A fiúk, tehát nyilván, hogyha valakinek van egy önértékelési zavar, azt azonnal próbálja kompenzálni. Hát a fiúknál van a skalpvadászat, hány lányt tudok megszerezni, a lányoknál pedig van egy ilyen büszkeség, hogy kellettem a pasinak, ahogy szokták mondani. Tehát ezzel kell kompenzálni ezt az önértékelési zavart. És ez mind-mind annak a szeretetnek a hiánya, ami hiányzik a mai családokból ebben a rohanó világban.
0: Tükröződik ez, amikor például a mentőmentál irodalom, amiről tudok róla, hogy Tóth Sándor is ugye egy napot ott tölt, egy héten, tükröződik ez, amikor bejönnek, segítséget kérnek emberek. Érződik ez, tükröződik ez, tehát utána lehet ennek járni?
1: Mindenképpen, tehát nagyon sok olyan problémával jönnek, ami azt mutatja, hogy valahol emberek elakadtak a személyiségfejlődésükbe, nem volt meg az a biztonságos háttér a családjukban, amire szükségük lett volna. Ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy ilyen rendkívül kegyetlen, rossz szüleik voltak, csak egyszerűen élték a maguk életét, és valamit nem kapott meg a gyermek. Egyszerűen nem azokat a dolgokat, amik ma általánosságban hiányoznak a gyermekek életéből.
0: Vajon ebben az állapotban, tehát a fiatalok, kamaszok életében, mert ahogy hallottam, ugye a kamaszkor, meg tapasztaljuk is, hogy a kamaszkor bizony a 20 éves korra bőven kitolódott. Most egy ilyen túlkoros kamasz, aki hát biológiailag már lehet, hogy 10 éve, vagy még több is érett, de lelkileg nem érett egy kapcsolatra. Viszont tele van ezzel az ürességgel, és keresi. Mit tud mondani neki egy Istenben hívő, Istenben bízó ember? És hogy fogadják ezek a fiatalok? Tehát van-e fogadóállomás, mert jó, hogy kiküldjük, vagy kiküldhetjük ezeket a hát hullámokat, hogy hátha sikerül, de van-e ilyen vétel?
1: Hát mindenképpen, hiszen éppen emiatt az üresség miatt ebben a hiány állapotban jellemző ezekre a fiatalokra, hogy keresnek nagyon az életben, és jó esetben tényleg nem ezeket a káros, mind testileg, mind lelkileg nagyon káros mondjuk drogokat találják meg, hanem valami olyan közösséget, ahol építő jellegű segítséget találnak. Ők keresik ezt, nyitottak ezekre, és egy keresztény gyülekezet az nagyon sokat tud segíteni, hogyha ott megfelelő társakat találnak, megfelelő fiataloknak való programot találnak ebben a gyülekezetben, amely kielégíti őket, és nem fognak olyan után menni, amikről az előbb is beszéltünk. Ha megtapasztalják azt a szeretetet, amit éppen keresnek, megtapasztalják az elfogadást, ami nagyon nehéz egyébként, mert ők más világban élnek, más értékeket képviselnek, tehát azok az idősebb generációhoz tartozó emberek a gyülekezetben, akik más világban nőttek fel, más értékek vannak a fejükben, azok sokszor nehezen tolerálják, de hogyha ezt megtalálják a gyülekezetben, akkor az egy nagyon fontos dolog a lelki egészségük szempontjából is ezeknek a fiataloknak.
0: Még egy gyors kérdésre van időnk. Hallottam, olvastam több helyütt, és egyre több helyütt, hogy a világunk túl pszichologizált. Igaz ez, vagy inkább még több jólelkű, mentális problémával foglalkozó szakemberre van szüksége a mai embernek?
1: Hát sokkal több szakemberre lenne szükség, vagy inkább úgy mondom, hogy sokkal több olyan emberre, akit a fiatalság, ha már róluk beszéltünk, meg általában a mentális gondokkal küzdő ember el tud érni. Mert ma valahogy nincs meg nálunk itt Magyarországon annak a rendszere, hogy elérhető áron megfelelő minőségű ilyen pszichológiai szolgáltatásban részesüljenek a rászorulók. Nagyon sokan nem tudják megfizetni a jó szakembereket, és hát nagyon sokan vannak olyanok is, akik elkezdtek így hobbi szinten pszichológiával foglalkozni, és ez nagyon sok pozitívummal is járhat, de amikor ők akarnak beteg emberen segíteni, nem biztos, hogy fog menni, ez kevés az a tudás. Tehát, hogy van egyfajta veszélye is nyilván annak, hogyha valaki nem ismeri ezeket a kompetencia határokat, hogy ő az adott tudásával mit kezdhet, és mit nem kezdhet, mikor kell tovább küldeni az embert?
0: Hát a beszélgetésünkből úgy látom, hogy óriási feladata van egy gyülekezetnek az emberek lelkével való gondos foglalatosságban. Én úgy gondolom, hogy ezt a feladatot az ember az Istent megtalált, és benne hívő, benne bízó ember, ez közvetlenül Istentől veszi át. De talán úgy foglalhatnám össze, hogy nagyon fontos, hogy lássa a határait, és tudja azt, hogy mikor kell szakemberhez fordulni. Én nagyon köszönöm ezt a beszélgetést Tóth Sándor pszichológusnak, szeretettel búcsúzom, és kívánok mindenkinek jó testi és lelki egészséget.

Kedves hallgatóink, ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a Viszonthallásra.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a Speranza Reménység televízió Keresztút adását követik. Ma este és egy hét múlva egy családi hétvége előadásait szeretnénk közvetíteni, melyet a Délerdi Egyházterület családi osztályvezetője szervezett, Bíró András Csaba, lelkipásztor. Ma este az első alkalommal Ijés János Róbert lelkipásztor fogja bemutatni gondolatait a következő címmel: hogyan készülhetünk fel arra, amire nem lehet felkészülni. Tartalmas estét kívánok mindannyiuk számára!

0: Robertnek nem is engedem, hogy helyet foglaljon, biztosan, hogy ismeritek, és Robert lelkipásztorról van szó, aki ma este a vendégünk, eljött közénk, és ez egy különleges szombat, a családi ügyosztály szervezi, rendezi, és úgy szeretnénk, hogy ezek a szombatok több helyen megismétlődjenek, és a családról szóljanak. Tudjátok azt, hogy a mai időben a családok nagyon nagy nyomásnak vannak kitéve, különböző ideológiák vannak, amelyek a családokat próbálják szétszedni, tönkretenni, és ezért bibliai alapokon szeretnénk megvizsgálni azt, hogy mi a helyes, mi a jó út, amit követhetünk, és hogy tarthatjuk családainkat egyben, szeretettel, megértéssel, jósággal, kegyelemmel és ugyanakkor igazsággal is. A ma esti meghívottunk tehát I.S. Robert, lelkipásztor, kedves felesége is eljött, elkísérte. Álina, köszönjük, hogy eljöttél, és társa vagy a férjednek. És ez alkalommal egy rövid interjúba, hogyha nem ismeritek, vagy hogyha ismeritek valamennyire, egy kicsit bővebben ismerjétek meg, fel fogok tenni neki egy pár kérdést. Robert, én úgy tudom, hogy te elvégeztél egy egyetemet a teológián kívül is. Milyen egyetem volt ez, és milyen időtájt végezted ezt?
1: Igen, a teológia tanulmányaim előtt a pszichológiát tanultam, alapfokon, mesterfokon, és ezt követően tanultam teológiát. Többek között azért, hogy bibliai alapokra helyezze mindazt, amit addig tanultam, és ahogy az embereknek esetleg megpróbálok segíteni.
0: Igen, köszönöm szépen. Mi vett rá végül téged arra, hogy teológiára is menjél?
1: Igazából az első gondolat az volt, hogy legyen egy megfelelő biblikus alapom, hogy jól tudjam használni a pszichológiát. Közben voltak már jelek, Isten küldött már jeleket arra, hogy talán más terve is van velem. Kellett egy kis idő, amíg én ezeket észrevettem, de most nem bánom így ezt az utat, mert úgy érzem, hogy az, amivel eddig készültem, abban tudok esetleg valamit nyújtani az embereknek.
0: Igen, hasznos lesz az egyház részére is, igen, az emberek részére. Családod van, mennyi ideje házasodtatok össze?
1: 2021-ben, hát most már 4 év elmúlt. Van egy kisfiunk, 2,5 éves, és február környékére várunk egy kislányt is.
0: Igen, örvendünk, a család még teljesebb lesz. Igen, most hol szolgálsz?
1: Most az Illeki körzetben. Van 4 gyülekezetem.
0: Kicsit elmentél messze innen, de bármikor szeretettel visszavárunk, és örvendünk azt, hogy az ajándékokat másról is meg tudod osztani, nem csak köszönöm itt szépen közöttünk. Ma este miről fogsz beszélni?
1: A ma esti előadásnak az a címe, hogy hogyan lehet felkészülni arra, amire nem lehet felkészülni.
0: Na hát ez érdekes cím, úgyhogy szeretettel hallgattunk.
1: Köszönöm szépen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a jelenlévőket. Ahogy közeledtünk a gyülekezet fele, így beszéltük a feleségemmel, hogy érdekes érzések kavarognak bennünk. Mi itt nem messze volt nekünk a lakásunk, a szolgálati lakás, ahol laktunk. Alig több mint 5 perc séta. És amint közeledtünk, ugye, mintha hazajönnénk, de már mégse haza, érdekes érzések ezek, mert mégiscsak 5 évig majdnem ez volt az otthonunk. Örvendek, hogy most együtt lehetünk, és szeretném, hogyha bele is mélyednénk a ma esti témába, és pedig arra, hogy hogyan készüljünk arra, amire nem lehet felkészülni. Nem olyan rég találkoztam egy érdekes favédelmi technikával, ami a japánoktól származik. Egy olyan fát látunk, amelyik fekete, és nem azért fekete, mert kezelték valamivel, vagy esetleg bekenték valamivel, hanem meg volt égetve ez a fa. Hogyha építeni szeretnénk, és különös módon fából, legalábbis mi itt a mi kultúránkban nem igazán használnánk olyan fát, ami már korábban tűzben volt. És ezért is érdekes az a fajta technika, amelynek során megégetik a fának, leégetik a kérgét, megkeményítik, és ezáltal ellenállóbbá teszik az időjárásnak, betegségekkel szemben, nedvességgel, bármivel szemben. És különös módon az épületeknek a külső részén használják ezt a fajta fát, hogy ellenállóbb legyen. Most igen, a mi fejünkben a tűz és a fának a kombinációja nem feltétlenül a megfelelő alap az építkezéshez. És ezért talán kerülnénk is, vagy nem is próbálunk arra gondolni, hogy mi lesz, hogyha esetleg megég a fa. És néha így vagyunk az életben is, hogy elindulunk egy úton, egy közös úton, és lehet arra gondolunk, hogy hát ilyen rossz dolog csak nem pont velünk fog megtörténni. Csak nem mi járjuk meg különböző módokon. Csak nem velünk lesz majd egy nagy betegség, egy nagy szerencsétlenség, vagy bármilyen más dolog, amelyik nem kellemes. Igazából a témánk innen indul, hogy a váratlanok, ezek a dolgok, amelyekre nem készülünk és nem várunk, ezek nem kivételek, hanem részei az életnek. Azt is meg kell említeni, hogy ugye, amikor elindulunk egy úton, amikor egy pár elindul egy úton, egy házas pár, ugye megfogadjuk egymásnak, hogy jóban és rosszban. De valahogy azt úgy szeretnénk, és ha nem is várjuk el, de azért úgy reméljük, hogy azért a legtöbb az jó lesz. És nem is akarunk arra gondolni, hogy mi lesz akkor, ha esetleg nem lesz minden tökéletes. Előjáróban engedjetek meg egy megjegyzést. Amiről beszélni fogunk, az nem azért lesz, hogy észrevegyük, hogy esetleg valaki más hol tévedett. Minden probléma más, minden tragédia más, és igazából mi arról szeretnénk beszélni, hogy hogyan tekinthetünk az íge fényébe, hogy felkészüljünk arra, amit majd hoz a jövendő. Ami elmélkedésünknek a vezérfonalát, az Úr Jézusnak egy jól ismert példázata adja, amit mi úgy ismerünk, hogy a sziklára épített háznak a példázata. A hegyi beszédnek a végén található ez a rövid kis példázat, talán az egyike azoknak, amiket már lehet gyermekként olyan nagyon jól megtanultunk, és szeretném, hogyha ez lenne az a példázat, amelyik jelenteni a vezérfonalát a ma esti elmélkedésünknek. Gyertek, olvassuk is el a szöveget az új protestáns fordításból van kivetítve a szöveg, ezt fogom olvasni. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcsemberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összedőlt, és teljesen elpusztult. Különös módon három részben szeretném felbontani ezt az ígét, és ebből a három fontos pontból szeretnék egy-egy fontos gondolatot kiemelni. A Biblia szerint, hogyha figyelmesen tanulmányozunk és olvassuk a Szentírást, akkor megérthetjük azt, hogy nem egy semleges világban élünk. Igazából a bűneset története óta látjuk azt, hogy a Biblia bevezet egy fogalmat. Nem is úgy jelenik meg, hogy a bűnbe esett világ, hanem talán egy még keményebb és még kifejezőbb leírást használ a Szentírás, és pedig azt, hogy a világ átok alá került. És igazából, ha belegondolunk, azt látjuk folyamatosan a világtörténelemben, de most is a világban, amelyben élünk, hogy minthogyha átok alatt nyögne ez a világ. Pál apostol is úgy mondta a Róma beliekhez írott levélben, a 8. fejezet 22. versében, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és vajudik. Na most ezt a valóságot, amelyben élünk, az adventista világszemléletben, teológiában úgy nevezzük, hogy a nagy küzdelem. Ez a nagy küzdelem hatja át és adja meg a megfelelő értelmezési módot mindarra, amit magunk körül látunk. És igazából azért van nekünk szükség ennek a dolognak az elismétléséhez, mert így meglátjuk, és az egész hegyi beszédből ezt megérthetjük, hogy Jézus itt nem csupán egy életvezetési tanácsot ad ebben a példában, hanem ebben a példázatban az Úr Jézus beszeretné mutatni, hogy hogyan találjuk meg a válaszokat az életünk legfontosabb kérdéseire. Igazából sorskérdésekre keresünk választ, és találhatunk választ az ígének eme példázatában. Egy pár érdekességet szeretnék csak kiemelni ebből a példázatból. Amint láthattuk, két részre osztható. Az egyik rész foglalkozik azzal, aki sziklára építette a házát, és a másik foglalkozik azzal a személlyel, aki homokra. Érdekes megfigyelni a görög szöveg támpontjait, amelyeket ad az értelmezésben. És szeretném, hogyha egy picit azokra az ígékre, ige időkre figyelni pontosabban oda, amelyeket használ Istennek az ígéje. Ha ránézünk a példázatra, mind a két leírásban van valami, ami közös. A közös a viharnak a leírása. És igazából nem csak annyit mond itt az Úr Jézus, hogy jön egy vihar, hanem nagyon szemléletes és kifejező az a mód, ahogyan ez bemutatja. Ömlött az eső, jött az árvíz, tomboltak a szelek, és nekirontottak a háznak. Szinte már az olvasó nem is tudja, hogy honnan jön a veszélyforrás. És hányszor vagyunk úgy az életben is, hogy sokszor az a legnagyobb problémánk, hogy észrevegyük, hogy honnan jönnek a gondok. Hogy mi az, amihez esetleg először oda kell fordulni, és mi az, amivel esetleg először foglalkozni kellene. És a Szentírásnak a leírásában azt látjuk, hogy függetlenül attól, hogy sziklára vagy homokra építed a házad, előbb vagy utóbb jön a vihar. És a görög szöveg igazából azt fejezi ki, hogy a vihar biztosan jön, hirtelen jön, és teljes erővel támad. Hogyha megpróbáljuk a pszichológiai oldalról megközelíteni ezt a témát, van egy érdekes fogalom, amellyel foglalkozhatunk, és ez pedig a normalitási torzítás. Érdekes kifejezés. A lényege az, hogy az ember elképzeli és azt hiszi, hogy a jövő olyan lesz, mint a múlt, amit már ismer. És nagyon sokszor az emberek, bár látják az előjelét valami rossznak, valami negatívnak, valami veszélynek és bajnak, sokszor, mintha nem akarnának tudomást venni róla. Azért, mert olyan nehezen tudjuk elfogadni azt, hogy létezik valami más, mint az, ami számunkra normális. Ezért történik meg az, hogy amikor elindulunk egy úton, ketten, egy házasságban, akkor valahogy úgy megjelenhet az elménkben, a gondolatainkban az, hogy hát csak nem velünk fog ez megtörténni. Amit eddig megérthettünk Isten igéből az az, hogy a célunk nem az kell legyen, hogy elkerüljük a viharokat. Azért, mert mind a két példában egyforma módon, és a leírás teljesen megegyező a viharnak a leírása. Mindegy, hogy sziklán van a házunk, vagy a homokon, de érkezni fog a vihar. Viszont Isten igéje nagyon különös módon és nagyon különbözően írja le a két háznak a sorsát. És igazából, hogy ne húzzuk nagyon az időt, csak a különbségeket szeretném megemlíteni. Ugyanabban az ige időben van leírva szinte teljes leírás, kivéve két dolog. A két háznak a sorsa. Hogyha kezdjük a homokra épített háznak a sorsával, akkor a következőt olvashatjuk Istennek az igéjében. A Károli úgy fordítja ezt, hogy nagy lett annak a romlása. És érdekes módon felfigyelünk arra, amikor olvassuk a szöveget, hogy Máté, amikor megírja az evangéliumát, itt ebben a pontban vált, és másféleképpen ír, mint addig. Megváltoztatja az ige időt. A görög nyelven azt is tudni kell, hogy az ige idő nem csak a cselekvésnek az idejét határozza meg, hanem a cselekvésnek a módját is. És Isten igéje itt azt szeretné nekünk elmondani, hogy amikor beleütközött a vihar ebbe a házba, egy adott pontban megtörtént a katasztrófa, és az a katasztrófa, amilyen gyorsan jött, olyan nagy pusztítást is végzett, és a hatása állandó maradt. Érdekes megfigyelni, hogy amikor egy nagy katasztrófa érkezik és jön az ember életében, nagyon gyakran megtörténik ez. Látszólag a ház tökéletes. És még az is megtörténhet, hogy látszólag a két ház, a homokra épített és a sziklára épített ház ugyanúgy néz ki. És mégis a soruk, az, ami történik majd velük, az nagy mértékben különbözhet. Isten igéje azt mondja a homokra épített házról, hogy olyan mértékű pusztulást szenvedett, amelyből nincs újraépítés. De amikor a sziklára épített házról beszél, érdekes módon itt ismét egy új, az előzőnél is különb igeidőt használ. Egy olyan igeidő, amely ismét csak arról beszél, hogy megtörtént valami a múltban, aminek a hatása még mindig tart, viszont arra is utal, hogy azért történhetett meg, mert volt már egy azt megelőző történés, létezés és cselekmény. És hogyha elolvassuk Istennek az igéjét, akkor azt látjuk, hogy a háznak a megmaradását a sziklán egyetlen egy dologhoz köthetjük, ami megelőzte a házat. Ez nem más, mint a szikla. Azért maradt meg a ház, mert előtte már létezett a szikla. Létezett az alap. Isten igéje bemutatja nekünk azt, hogy a siker nem a háznak az érdeme, nem az építőnek az érdeme, és nem a körülményeknek az eredménye, hanem a szikla tartja meg a házat, és nem a ház a sziklát. Valami olyanra kell alapozni, amikor az ember elindul, ami már bizonyított. Ami már az idők folyamán megmutatta és bebizonyította, hogy lehet rá támaszkodni. Szeretjük az újításokat. És fura módon, amikor a legfontosabb dolgokról van szó, amikor az életünkről van szó, néha ott kezdünk kísérletezgetni. Ott van az, ami már bizonyított. Ott van a szikla, ami már bizonyított. Látjuk, hogy a történelem folyamán hogy tartott meg már hűséges hívő embereket, és mi próbálkozunk mindig valami újjal. Amit eddig megtanultunk, ha akarjuk, ha nem, ha sziklára építettük a házunkat, ha a homokra, a vihar jön. A siker attól függ, hogy valami olyanhoz, valaki olyanhoz kapcsolódjak, aki létezett még azelőtt, mielőtt én elkezdtem tervezni már az életemet, a házamat. Elkezdtük tervezni a családunkat. Hogyha ismét megpróbáljuk a tudomány szemszögéből is megvizsgálni a dolgokat, akkor bevezethetünk egy olyan fogalmat, lehet egyesek ismerik, amelyik úgy szól, hogy a reziliencia. Elsődlegesen nem a pszichológia területén használták ezt a szót, már az 1800-as években használták, mechanikában és anyagfizikában. És akkor az volt a jelentése, hogy egy deformáció után milyen mértékben képes egy anyag visszanyerni az eredeti állapotát. És innen próbáltak, és innen jött az ötlet, hogy használják ezt a szót arra, hogy az embernek milyen képessége van egy nehézségből helyreállni, lábra állni, alkalmazkodni, és ha lehet, még növekedni is. Külön téma, igazából csak három alappillért szeretnék megemlíteni ebből a témakörből. A rezilienciának a három alappillérét szeretném most bemutatni a Szentírás fényében. Az első dolog, amire nagyon oda kell figyelnünk, és amit jó, hogyha észben tartunk, hogy mi egy csapat vagyunk. Amikor történik valami nehézség, amikor történik valami gond az életben, az első dolog, amire emlékezni kell, hogy mi úgy indultunk el, hogy egy csapat vagyunk. Mi az embernek az első kérdése, amikor valami rossz történik? Az egyik első kérdés, amit sokszor nem szándékosan, de felteszünk, hogy miért történt, és ki a hibás. Talán észre sem vesszük, de azt keressük, hogy ki miatt történt mindez. És ilyenkor olyan könnyen repülnek a szavak. Ekkor történik meg, hogy utólag olyan nagyon megbánjuk, amit olyan könnyen kimondtunk, de úgy bennünk van, hogy keressük azt, hogy ki a hibás. És örvendünk annak, hogyha nem magunkban, hanem másban ismerjük fel. Különböző kutatások azt mutatják, hogy a legerősebb reziliencia faktor, vagyis az a faktor, amelyik segít bennünket alkalmazkodni és megállni a nehézségekben, az a valakihez tartozás. A kapcsolatnak megtartó ereje van. És igazából itt jut eszünkbe ez a gyönyörű példa, amit nagyon sokszor használunk, különös módon mennyegző istentiszteleteken. De nem a lelkészek találták fel, hanem a Szentírás beszél arról a bizonyos hármas kötélről. Az a hármas kötél, amelyik azt próbálja folyton eszünkbe juttatni, hogy nem vagyunk egyedül. Nehéz felkészülni valami olyasmire, amire rá se akarunk gondolni. De törekedni kell arra, hogy ha valami gond történik, valami baj történik, egy nehézség jön, az első dolog ne az legyen, hogy azt keressük, hogy ki a hibás, hanem nézzünk rá a társunkra, és ne csak gondoljuk, hanem mondjuk el neki, hogy mi egy csapat vagyunk. És az, ami jön, amibe belekerültünk, vagy ami úgy néz ki, hogy hamarosan megérkezik, annak mi együtt próbálunk a megoldására törekedni. A második pillér, amiről szeretnék nagyon röviden beszélni, úgy nevezhetnénk, hogy a kognitív rugalmasság. Ha az előbb a kapcsolatról beszéltünk, és arról, hogy mennyire jó nekünk együtt lenni, és mennyire jó az embernek, ha van egy segítőtársa, és nem csak egy olyan valakivel éli az életét, akire könnyű a felelősségeket áthárítani, ez most a személyes vonatkozása a rezilienciának. Igazából itt arról van szó, hogy rá kell nevelnünk magunkat, hogy nem csak egy értelmezés létezik. Olyan nagyon könnyen próbáljuk elfogadni, és

helyzetben nem én látom jól, hanem a másik. El kell ismerni azt, hogy létezhet olyan, hogy én tévedek, nem a másik. És valahogy törekedni kell arra, hogy megérteni a másik nézőpontját, törekedni kell arra, hogy rugalmasabb legyen az a mód, ahogyan próbáljuk értékelni és értelmezni mindazt, ami történt velünk. És a harmadik pillér, amiről beszélni szeretnék, az a közös értelmezés. Amikor egy nehéz helyzet adódik, érkezik a vihar, akkor a férj és a feleség, vagy legyen az a család, bővebb értelemben is leülnek, és próbálnak arra kérdésre válaszolni, hogy mit jelent ez a helyzet nekünk, így többes számban. Hogy tudunk innen tovább menni? Hogy tudunk értelmet adni annak, ami történik velünk? Észrevehetjük, hogy nagyon sokszor olyan emberek, akik megélnek egy tragédiát, megpróbálják azt a tragédiát, amit megélnek, egy építő módra, építő módon átalakítani. Emlékszem, hogy az iskolában, ahova jártam, liceumi évek alatt, volt egy ösztöndíj. Egy jól ismert kolozsvári írónak nagyon korán meghalt a lánya. Egy hatalmas tragédia egy családban, ahol addig semmi jele nem volt annak, hogy egy ilyesmi megtörténhet. Ezért azt mondták a férj és a feleség, hogy nekünk közösen kell értelmet adni ennek a helyzetnek, amibe kerültünk. Ezért egy ösztöndíjat hoztak létre, amit elneveztek a lányukról, és minden évben támogattak olyan diákokat, akik szorgalmasak voltak, jól tanultak, igyekeztek, de lehet, hogy az anyagi helyzetük nem engedte volna meg, hogy olyan jó esélyekkel haladjanak, mint esetleg mások. Különösen fontos, hogy csapatban vagyunk, és közösen próbálunk értelmet és célt adni annak a helyzetnek, amiben vagyunk. És a jó az, hogy nem csak két ember kell kitalálja, hogy mihez kezdjen egy viharral. Jó hír az, hogyha az a hármas kötél működik, hogyha ott van Isten, akkor ilyenkor, amikor egyikünk se tud előjönni egy épp kézláb és jó ötlettel, akkor Isten megszólít bennünket, és segít, hogy értelmet adjon annak a nehézségnek, annak a helyzetnek, amiben vagyunk. És az utolsó ponthoz szeretnék most eljutni, nagyon röviden. A felolvasott példázatban még volt valami, amit elolvastunk, bár a két leírásban egy kicsit másképpen hangzik. Először azt mondja Isten ígéje, hogy aki hallja és megteszi, vagy cselekszi, a másik esetben, hogy aki hallja, de nem teszi meg. A bölcs ember előre épít. Nagyon sokszor akkor próbálunk építeni, és akkor próbáljuk a háznak az alapját erősíteni, amikor már lehet a tető is a helyén van. Jártunk már mi is úgy, ugye nem mindenkinek telnek úgy a napjai, hogy minden nap és nagyon sokszor épít házakat. Aki gyakran teszi, az már tudja, hogy mire kell odafigyeljen. Jártunk úgy, hogy észrevehettük, hogy mivel lejtős a terület, olyan nagyon jól lehetett

volna egy alaksort is építeni. Csak tudjátok, mi akkor jöttünk rá, amikor már a tető is fel volt építve. A helyén volt. Na hát ilyenkor már nagyon nehéz valamit tenni, vagy sokszor lehetetlen. Ezért kell, hogyha Isten igéjét meghalljuk, megértjük, és Isten megszólít bennünket, akkor az építkezést most elkezdeni. Nem akkor kell erősíteni az alapot, amikor már a tető is áll. Egy pár gyakorlati dolog, amit megtehetünk azért, hogy készüljünk azokra a helyzetekre, amelyekre nem lehet felkészülni. Furán hangzik, hogy ilyen értelemben akarunk tanácsokat adni, mert tényleg sok mindenre nem tudunk felkészülni. De lehet készülni az alapépítésével. Nem tudjuk, honnan fognak fújni a szelek, nem tudjuk, honnan fog ömleni a víz, nem tudjuk, milyen a szélrózsa melyik irányából érkezik a vihar, de tehetünk valamit, hogy az alap az erős legyen. Az első dolog, amit meg szeretnék említeni, az az, hogy nem szégyen, ha fáj. Különös módon Jobbnak a példája jut eszünkbe. Jobb könyvének az első fejezetében olvasunk arról, hogy Jobb elveszíti a vagyonát, érkezik a hír, hogy a gyermekei is odavesztek, és akkor van az a leírás, amit nagyon gyakran szoktunk idézni. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve. Csak szeretném, hogyha elolvasnánk az előző mondatot, és azt is, ami ezután következik, mert nagyon fontos. Felkele Jobb, megszaggatták öntösét, megborotválták fejét, és a földre esik, és leborult. Sokszor úgy vagyunk vele, hogy egy hívő embernek azért ez így nem illik. Egy hívő embernek azért nem kellene megszaggatni a ruháját, nem kellene hamut önteni a fejére, és nem kellene azon keseregni, hogy mi történik vele, mert azért hívő ember. De tudjátok, mit mond Isten mindezek után? Az első fejezet utolsó verse azt mondja, hogy mindezekben nem vétkezik Jobb, és semmi illetlent nem cselekedik. Amikor lehet nekünk úgy tűnik, hogy illetlen dolog egy hívő embernek, hogyha fáj neki, Isten azt mondja, hogy én megértelek, hogy te ember vagy, és neked fáj. Sőt, később Jobb még olyant is mond, hogy bár ne születtem volna meg, bár ne léteznék. És Isten azt mondja, én még nem látok itt semmi illetlent. Semmit, amit egy hívő embernek nem lenne szabad elmondani. Az első dolog, amit jó, hogyha megértünk, hogy nem baj, és nem szégyen, ha fáj, és ki is fejezzük. A második dolog, kapcsolatápolás békeidőben. Kapcsolatápolás akkor, amikor még tiszta az ég. Olyan világban élünk, hogy talán a leggyakoribb mondat, ami elhagyja az ajkunkat, hogy nincs időm. És legtöbbször arra nincs időm, hogy azzal valaki, akivel elindultam, akivel egy csapatban vagyok, arra időt szánjak. Kettesben időt tölteni, vagy ha gyerekek vannak, már velük is időt tölteni, beszélgetni, egy
lelkipásztortól hallottam és olvastam egy érdekes gondolatot, hogy a házasságban akkor kezdenek a problémák megjelenni, amikor nem beszélgetünk, csak megbeszélünk ezt-azt. Most épp beszélgetni kell, egy probléma adódik, le kell tisztázni, te is tegyél félre 10 percet, én is 10 percet, mert meg kell oldani. Beszélgessünk akkor is, amikor épp nincs miről beszélni. Keressünk beszédtémát akkor is, amikor nincs semmi, amit megoldani. Legyenek közös élményeink, amelyekre visszagondolunk, és amelyek azt üzenik, hogy valóban egy csapatban vagyunk. Harmadik dolog, a nehéz témáknak a kibeszélése. Vannak olyan témák, amelyeket kerülünk. Nem is azt mondom, hogy minden nap erről kell beszélni. De vannak olyan dolgok, amelyeket előbb vagy utóbb, de meg kell beszélni. Különös módon, hogyha egy nehéz helyzetbe kerültünk, valami olyanba, amire nem tudtunk felkészülni, és teljességgel meglepett. Gyertek, beszéljünk arról, ami történt. Nem csak arról, ami történt, hanem arról is, hogy én hogy érzek ebben a helyzetben, amibe kerültünk. Különböző kutatások azt mutatják, hogy a nyílt beszélgetés csökkenti a szorongást. Mi nem beszélünk róla, ne is említsük, mert még rosszabb lesz. Az az igazság, hogy ha beszélünk róla, ha csapatként beszélünk róla, egymás hibáztatása nélkül, akkor könnyebb lesz, nem nehezebb. A negyedik dolog a rugalmas szerepmegosztás. Gyakran megtörténik, hogyha egy nehéz helyzetbe kerülünk, ha viharba jutunk, szükség van arra, hogy rugalmasak legyünk a szerepvállalásban is, a szerepekben is. Átvenni a másiktól azt, amit eddig mindig ő csinált. Vagy átadni valamit, amit soha nem akartam kiadni a kezemből, mert azt én tudom jól elvégezni. Engedjük meg, hogy segítsenek nekünk, amikor szükség van, és ajánljuk fel a segítségünket akkor, amikor a másik már nem bírja. És ide most pont elérünk az ötödik ponthoz, amikor meg kell tanulnunk azt, hogy nem szégyen segítséget kérni. Társunktól, családunktól, gyülekezettől, barátoktól, lelkésztől, esetleg szakemberektől is. Nem kell túlzottan erősnek lennünk egyedül. Isten az ő bölcsességében gondolt arra, hogy megfelelő alkalommal, megfelelő időben segítséget küldjön. Ha fellapozzuk a Szentírást, azt látjuk, hogy Isten küld hol embereket, hol angyalokat, hol ő maga megjelenik. Ne féljünk és ne szégyeljünk kérni és elfogadni a segítséget. És az utolsó dolog, amit meg szeretnék említeni, úgy fogalmaztam, hogy spirituális gyakorlatok erősítése. Imádkozzunk közösen, olvassuk a Szentírást közösen, beszéljünk Isten ígéjéről közösen, szakítsunk erre időt akkor, amikor lehet úgy érezzük, hogy nincs időnk, de lehet, hogy most van az a szép idő, amikor még lehet erre időt szakítani. Lehet, hogy most, amikor azt hiszük, hogy fejteteire állt a világunk, lehet, hogy még csak ezután jön a neheze, ezért használjuk ki most az időt, a lehetőséget arra, hogy közösen szeretteinkkel Isten ígéje köré gyűjjünk. Különös számunkra a szombatnapi pihenés. És mindenképp meg szerettem volna ezt említeni most, amikor megkezdjük ezt a szombatot, és már megkezdtük.
Amikor a szombatnapi pihenésről beszél a Szentírás, akkor egy olyan kifejezést használ, amelyik nem végleges inaktivitásról szól, hanem a szombatnapi pihenésnek az a jelentése, hogy lelassulok, leülök Isten lábaihoz. Nem azért, hogy végleg ott maradjak, hanem azért, hogy erőt nyerve felálljak, és tovább tudjak menni. És amikor ismét eljött annak az ideje, ismét visszajöjjek hozzá. Ismét feltöltődjek nála, és ismét induljak, hogy amit tőle kaptam, azt tudjam adni mások számára is. Nem az a kérdés, hogy jön-e vihar. Isten igéje azt mondja, hogy előbb vagy utóbb, de jön. A normalitás nem az, amikor minden jól megy. A normalitás a nagy küzdelem, amelyben élünk. Egy olyan földön, amelyik nyőg az átok alatt. Ezért nekünk most kell készülni arra, amire nem lehet felkészülni. Most kell törekedni arra, hogy ezt a hármas kötelet még szorosabbra fonjuk. Most kell törekedni arra, amikor még a tető nincs felépítve, hogy jól öntsük meg az alapot. A nagy küzdelem még azt is megtanítja nekünk, hogy a vihar az nem Isten akarata, viszont a te és az én megtartásom az igen. Hogy a viharban megtartson bennünket, az az ő akarata. És ezért segítséget szeretne adni. Ne feledjük el, hogy a ház nem erősíti a sziklát, és nem tartja meg. De a szikla megtarthatja a házat. Most azt kívánom minden kedves jelenlévőnek, és azok is, akik néznek bennünket a technika segítségével, hogy amennyiben lehet, minél több jóban, és minél kevesebb rosszban legyen részetek. Ez az én kívánságom mindannyiunknak. De ha jön is a nehézség, ha jön a vihar, és valószínűleg jönni fog, előbb vagy utóbb, legyen erős az alapunk, hogy Krisztus tudja megtartani. Nem csak engem, nem csak titeket, hanem családjainkat, szeretteinket, hogy legyünk ott együtt szeretteinkkel Isten országában. Amen.

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakot.

0: Keresel, nem találsz. Vársz, hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm ismét Önöket, itt van a stúdióban Timis Balázsi Sándor is, ami állandó vendégünk. Isten hozta, kedves lelkész úr.
2: Üdvözöllek szeretettel, és nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatót.
1: Ma este az emberi akarat és az isteni kegyelem világáról beszélünk, egy ősrégi építmény szimbólumában. A beszélgetés igei alapját pedig Mózes első könyvében, a 11. fejezet első 9 versében találjuk. Beszélgetésünk bevezetőjében hallgassuk meg tehát ezt az ige szakaszt. Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala. És lőn, mikor kelet felől elindultak vala, Sineár földjén egy síkságot találának, és ott letelepedének. És mondának egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És lőnékik a tégla kőgyanánt, a szurok pedig ragasztógyanánt. És mondának, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén. Az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek vala az emberek fiai. És mondta az Úr, ímé e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete, és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondoltak magukban. Nósza, szálljunk alá, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy meg ne értsék egymás beszédét. És elszéleszti őket onnan az Úr az egész földnek színére, és megszűnének építeni a várost. Ezért nevezik annak nevét Bábelnek, mert ott zavará össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan széleszti el őket az Úr az egész földnek színére. Mózes első könyve 11. fejezetének első 9 versét hallották. Immár köztudott dolog, sőt, archeológiai régészettani tény az egykori Sineár-síksági történet. Objektíven tudakozódó, sőt, a kutató ember számára távolról sem hat mondaként az ősrégi Bábel-torony története. Mint keresztény rádióhallgatók, vagy éppen az igazság útján járók számára milyen léleképítő tanítást nyújthat ez az ősrégi történet?
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves hallgatóink! Úgy, amiként a szerkesztő Istennek ígéjét idézte, és elöljáróban megjegyzendő, hogy ehhez az ígéhez, ehhez a könyvhöz, amely nem emberi létesítmény, nem íromány, nincs mit elvegyünk belőle, és ehhez a könyvhöz nincs mit adnunk. Hogy vannak filozófusok, akik próbálják elemezni ezt a szövegrészt is, hogy mi az, hogy leszállt az Isten, hát nem látta onnan fentről. Mi az, hogy szálljunk alá, hogy zavarjuk össze a nyelvünket, hát más módja nem lett volna. És ilyen emberi bölcselkedés, mert nem bölcselet, ez bölcselkedés csupán, semmit le nem számít Isten ígéjének örökérvényű értékéről. Így hát örömmel ajánlom ezt az ősrégi történelmi képet. Gyertek, nézzük meg közelebbről, és vonjuk le itt és most számunkra a következtetéseket. Eligazításunk érdekében, és nem utolsó sorban, az üdvösségre való felkészülésünk érdekében. Kezdjük talán egy hozzánk közelebb álló létesítménnyel. Több esetben is jártam Rómában, a Vatikánban. Csodálatosan szép a Vatikán, monumentális, lenyűgöző, a Sixtusi kápolna és egyebek. De számomra, mint ahogy sokan mások is állítják, a legmélyebb benyomást a Kolosseum tette. Ez az óriási omladék a világ egyik legnagyobb kőalkotmánya. Méretei és vonalai még mindig azt mutatják, milyen nagy lehetett valaha. Aki elmegy mellette, elkomolyodik. Rávetődik lelkére a nagy múlt árnyéka, és megérzi egy letűnt világ óriási akaratát, amely élet és öröm után esengett. Ez az épület volt a kenyeret és játékot, vért és örömet habzsoló világbirodalom szimbolikus képe. Az örök élvezett hajhászat, év ezredekig élő palotája ez. És a belsejében, a középen, mélyen lent, egy egyszerű fakereszt jelzi azt a helyet, ahol az első keresztény mártírok vére a vadállatok körmei között kibudjant. Itt két világ érintkezik egymással. Az egyik, amint címszavunkban is összefoglaltuk, jeleztük, az egyik az emberi akarat, a másik az isteni kegyelem világa. Az egyik az élet örömé, a másik a megváltó szenvedésé. Amaz egy óriási kőpalota, emez egy fa, kereszt képében áll előttünk. És kérdezzük, mégis melyik nagyobb? Így hát, kedves hallgatóink, gyertek, lássuk ennek a két világnak egymás ellen feszülő erejét, és annak boldog kiegyenlítődését.
1: Mindez a bevezetőben elmondott rövid elemzés immár történelmi bizonyíték gyanánt áll előttünk. Most talán megérthetnénk az ősi történetnek a teológiai következtetéseit is, amint azok vetületei reán hullanak az egyetemes emberi kultúra örök tragikumára, a nyelv és ágazat szerinti darabokra tört emberiség sorsára. Melyek tehát ezek a különböző vetületek?
2: Hát először a Bábel tornyának a képében képzeljük el, hogy sivár keleti pusztaságon évezredekkel ezelőtt áll egy óriási épület, a Bábel ősi tornya. Aki elmegy mellette, megérzi a történelemnek és az emberi életnek tragikus bánatát. Íme az ember és az ő műve. Talán százezer kéz századokig dolgozott rajta. Milyen egyetemes cél, milyen óriás ügy lehetett valaha, s hogy eltűnt az a világ, s milyen néma emlék utána ez a rom. Íme oda lett az ember, mielőtt művét befejezné, utána semmivé lesz az is, amit alkotott. Elképzeljük azt is, hogy abban a korban, amelyből Szent Leckénk származik, mármint a felolvasott íge szakasz, látta az a kor ezt a monumentális romot. Egy vallásos, de igazi kijelentéstől még nem világosított lélek, akkor annak a léleknek ilyesmi juthatott eszébe. Íme az ember, amikor istenné akar lenni. Saját műve révén akarja meghódítani a boldogok lakhelyét, az eget. De nem sikerült, mondaná a másik, és okot próbál keresni rejá. Azért, mert Isten féltékeny lett az emberre. Megrémült a hozzá feltörő teremtménytől, s leszállt, hogy megvédje önön felségét. Micsoda mese! Eddig és ne tovább! Íme ezt hirdeti a legnagyobb vállalkozás és a legnagyobb csőd, kőbe épített emléke. Ha azután oda került egy teológus, aki mítosszal tényeket magyaráz, innen vezette le az egyetemes emberi kultúra örök tragikumát, a nyelv és az ágazat szerint darabokra tört emberiség sorsát, a tükörcserepek kultúráját. Ott vagyunk tehát az élet legnagyobb kérdésénél. Az egyetlen örök emberi tragikumnál. Az ember Isten akar lenni, mert Isten vonza, parancsolja magához, s mikor már-már közelednék hozzá, megtorpan a palló lába alatt. Eddig és ne tovább. Egy sikoltás, és a mélység elnyeli az égre törő embert. Kedveseim, ez a gondolat végighúzódik az egész óvilágon. Ikarus például a napba akar szállni. De mint közeledik a naphoz, megolvad, viaszárnya tönkre megy, s ő alázóan. Prometeusnak még több sikerült. Ő már az égi tüzet is ellopja, és szétosztja a fázó, fél állat emberek között. De bűnéért szörnyen vezekel a sziklán. Eddig és ne tovább. Hát most érezzük meg, miért volt sátáni a kígyó tanácsa. Egyetek a tiltott fa gyümölcséből, s olyanok lesztek, mint az Isten.
1: Kedves hallgatóink, hallgassunk meg egy énekszámot, közben maradjanak a készülékek mellett, adásunk rövidesen folytatódik.

0: Kedves hallgatóink, Lépések az igazság útján című adásunkban Timis Balázsi Sándor lelkésszel állandó meghívottunkkal beszélgetünk. Ma esti beszélgetésünk címe Az emberi akarat és az isteni kegyelem világa egy ősrégi építmény szimbólumában. Megnézhetnénk-e ezek után azt, hogy a bábeli vonás hogyan jelentkezik az emberi kultúra mindenkori építésében? Milyen az őskígyó magasba törése tapasztalható végig az embervilág történelmében? S végül, de nem utolsó sorban, az emberi kultúra milyen alegységeit öleli magába az ősi és a jelenkori kultúrtörténet?
1: Ez a tragikus vonás, amiről eddig beszéltünk, és amelyről ezután is szólni fogunk, a Bábel tornyánál sokkal nagyobb alkotásban, az emberi kultúra építésében is jelentkezik. Az ember az a lény, aki Isten akar lenni. E törekvésében Bábel tornyot épít. Megteremti a maga kultúráját. Nincs időnk minden vonalon kimutatni a kultúrának ezt az alapvonását és állandó csődjét. De, kedveseim, néhány vonalon mégis próbáljuk megmutatni azt. Talán legjellemzőbb a kultúrának az az ága, amelyet tudománynak nevezünk. Bámulatos, hogy ma milyen sokat tud az ember. De az is bizonyos, hogy tudása csupán részletismeretekben terjed. Ezt vagy azt a csillagot ismerte meg jobban, ezt vagy azt az elemet fedezte fel, ilyen meg olyan új törvény nyitjára jutott rá. De nem adott mélyebb, megnyugtatóbb világmagyarázatot, s ami fő, sem jobbá, sem erősebbé, sem szentebbé nem tette a tudomány az embert. A nagy gyakorlati kérdésekre nézve, honnan jövünk, hová megyünk, miért vagyunk, ki lakik a csillagok felett? Kedveseim, a mai tudomány még annyit sem tud mondani, mint mondott egykor Pláton vagy Augustinus. S ha mond is valamit, már nem a tudomány, hanem inkább a szív mondja benne. Ebben a titáni viaskodásban minden tudós érzi, hogy valami gonosz kéz összezavarta a fogalmakat. Sem egységet, sem mélységet, sem egyszerűséget, sem világosságot nem tud elérni. Hiányzik mind ebből maga az igazság. És most nézzük a második metszetét a kultúrának, a technikát. A levegő, a tenger elemének a meghódítása, a távolságok legyőzése, az emberi hatás sugarának kiterjesztése terén éppen napjainkban szinte végtelen lehetőségeket kell napról napra megcsodáljunk. Az élet legnagyobb tényezője a gép lett, amelyben milliók akarata, ereje, a rabigába fogott természeti erő végzi a maga csodálatos termelését, közvetítését és fogyasztását. Nem sokára egy óriás falanszterré válik a világ, amelynek gép rengetege fölött azonban a disznófejű nagy úr könyörtelen Cézárként parancsol. Sokszor az a benyomásom, hogy egy eszét vesztett nemzedék csákányoz, vakol, robbant és fedelez, a szédületes Bábel tornyán. De jaj, a város nem csak hogy nem épül, de az egész kép olyan, mintha déli verőfényben révett szemű, elszánt arcú, őrültek bontanának egy kezük között összeomló óriási templomot. Aztán ki ne látná csodálkozva, hogy mit tett az emberi kultúra az erkölcsi élet terén. Tehát láttuk a tudomány területét, a technika területét, most tekintsünk bele az erkölcsi élet területére. Hasonlítsuk össze a félig állati őst késői unokájával, a mai átlagos emberrel. Micsoda óriási fejlődést mutat a jogrendnek kialakulása, az állami élet, a társadalom bonyolult szervezete. Ha egységnek vesszük a művelt emberi társadalmat, törvényeivel, közigazgatásával, népjóléti és iskolai berendezésével, gazdasági életével, meg kell vallanunk, hogy ez a világnak legnagyobb, legkomplikáltabb, öntudatos, élő egysége. És mégis, hányan voltak, és hányan vannak, akik egy magasra fejlett társadalom csúcspontján visszasírják az ősember egyszerűségét és természetességét. Ha naív álmodozásnak tartjuk is ezt a gondolatot, kétségtelen dolog, hogy a több ezer esztendős társadalmi fejlődést egy világháború, egy világbéke, egy társadalmi forradalom, egy szóval pénzhatalom, öröm néhány hónap alatt tökéletesen elaljasítja és elállatiasítja. Gondoljunk vissza. A kínai polgárháború, az orosz-bolsevizmus, az első és második világháború vegyes érzelmeket hagytak maguk után. Ezeknek a történéseknek egyes vezérei sok tekintetben szégyenkezhetnének az ősember nyers és állatias természete mellett. Végül lehetetlen ezt nem látnunk negyedsorban a vallásos élet terén. Nem termelt ez is kolosszális intézményeket, egyházakat, amelyeknek alapgondolata az, hogy az érdem, a jog, szertartás megszerzi és biztosítja az üdvösséget. Ó, sajnálatos vallási élet. E romladozó Bábel tornya. Ennek felette emelkedik például a 16. századbeli reformáció profétikus alakja, amint az istenné lett embernek oda kiáltja, eddig és ne tovább. A sötét középkor után, a sok-sok igazságtalanság, mártíromság, inkvizíció és egyéb elrettentő példák után a reformáció néhány szóban ebből állt. Eddig és ne tovább. Hatalom, intézmény, szertartás mind semmit sem ér. Ide más kell, ahhoz, hogy megmentsen. ide a hit és a kegyelem kell.
0: Végezetül milyen megoldást nyújt a szent történelem a mindenkori ember tragikus ösztönére, miszerint az ember Isten akar lenni? Hogyan válaszolt erre a kegyelmes Isten? Mit ismerhetünk fel az omladozó Bábel tornyának árnyékában, a romlás és elbomlás szimbóluma megett?
1: Nézzük meg, mindezek után Isten ígéje által nyújtott boldog megoldást, a kérdés megoldását. Ajánlanám kedves hallgatóinknak, hogyha Budapesten járnak, látogassanak el a Rádai könyvtárba, mert ott őriznek egy öreg Bibliát, amely első Rákóczi György kézi Bibliája volt. Ebbe a Bibliába írta bele szálkás írásával az öreg fejedelem élete nagy jeligéjét. Nem azé, aki fut, nem azé, aki akarja, hanem a könyörülő Istené. Mi hát a megoldása annak az örök, tragikus ösztönnek, hogy az ember Isten akar lenni, és erre az egyetlen törekvésére mindig ugyanaz a felelet, eddig és ne tovább? Hát a megoldás az, erre a tragikus törekvésre, hogy az ember legyen Istenné, a megoldás az, hogy az Isten emberré lett. Ez oldja meg a kérdés. Ez oldotta fel az örök emberi tragédiát, a titáni sorsot, a kereszt pályájával. Feloldotta először azzal, hogy Jézus Krisztusban emberré lett az Isten. Tehát beleköltözött a mi mindennapi életünkbe az örökké való Istennek dicsősége és szentsége. A testélet íge pedig azáltal, hogy áldozatul mutatta be érettünk magát, kibékítette Istent az emberrel, az embert Istennel. A szomorú és szent Isten tűz lényéből megeredtek a kegyelemnek és irgalomnak forró árnyai. Elfogad most minket, az ő népe és gyermeke gyanánt, nemzetiségévé

0: hazahívó ígézetével. Isten lett emberré. Ez azt jelenti, hogy benne Isten egészen a miénk. Halleluja! Békéje, öröme, akarása, céla, célja és győzelme. Benne mássá leszünk. Úgy érzünk, úgy ítélünk, úgy áldozunk, úgy tűrünk és úgy győzünk, mint ő, az egyszülött, s a velő való közösségben függetlenné válunk külső sorstól, fájdalomtól és haláltól. Kedveseim, akik lépéseket próbáltok az igazság útján, tudjátok meg ebből a leckéből, hogy Isten a nagy vég. Vég az, akiben Isten hozzánk érkezik, és átözönlik belénk, mint ahogy a felhőszakadás megtölti a virágkelyheket. De ő a vég, a közös akarás teljessége, akiben mi érkezünk Istenhez, és ömlünk bele fölséges deltával az ő dicsőségének óceánjába. Őt megalkotni, kiábrázolni, az emberiség legnagyobb vállalkozása, legfőbb ügye, egy minden gondolatot, akaratot és életet magába foglaló egyetlen feladat, amely azért lehetséges, mert erre éppen ő az egyetlen és elegendő segítség. Ha el tudod mondani, kedves hallgatom, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, akkor te már Istené vagy, és Isten a tied. Benne alázatosokká, várakozókká és örvendezőkké válunk. A várakozó alázatos örvendezés, ez a hit. A hit pedig nem más, mint szerv arra, hogy éljünk a felénk nyúló és minket kereső kegyelemmel. Kedves hallgatóink, az omló Bábel tornyának árnyékában a romlás és emberi elbukás szimbóluma megett, diadalmasan emelkedik ki a Golgota keresztje. A rettentő tiltás helyett eddig és ne tovább felzendül az örök hívogatás, jöjjetek én hozzám mindnyájan. És a Kolosseum óriás kő omladéka, alázatos keret és talapzat egy fakereszt számára, amely a mártírok véréből nő, Isten emberré lett, s ezért, csak is ezért az ember Istenné lehet. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon velünk mind örökké. Amen.
1: Kedves Lelkész Úr, megköszönjük a hallgatók nevében is az értékes gondolatokat, és reméljük, hogy mindaz, amit hallottunk, segít majd más szemmel értékelni a világ menetét, haladását, nem kevésbé pedig a saját lehetőségeinket is. Ugyanakkor szeretném a kedves Lelkész Urat meghívni következő adásunkba, hogy tovább haladjunk az igazság útján, még ha apró léptekkel is,

0: kitartóan, következetesen.
1: Köszönöm a meghívást, ha Isten éltet, és egészségesek leszünk. Jövök válaszolni meghívásodra.
0: Kedves hallgatóink, Timis Balázsi Sándor lelkésszel beszélgettünk ma este. Az emberi akarat és az isteni kegyelem világa egy ősrégi építmény szimbólumában címmel.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt. Adja néked is irgalmát.

üljetek és zengedezzetek. Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltányosan.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik,
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

Családi kör. Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatót a Családi kör mai műsorában. Eltelt a nyár, amikor nagyon sok esküvőre került sor, nagyon sok új család kezdte meg az ő közös életét, bár lehet, hogy már most őszre nem marad olyan sok, de lehet, hogy annál többen kezdenek el már készülni a jövő évi esküvő kötésekre, amikor szeretnének házasságra lépni azzal a személlyel, akit nagyon szeretnek. És ebben a készülődésben nagyon sok kérdés fogalmazódik meg bennünk. Ezért úgy döntöttünk Csergezán Bernárd kollégámmal, hogy erről a témáról, ezekkel a kérdésekkel fogunk foglalkozni. Miért is olyan fontos a házasság? Melyek azok az álmok, amelyek ott vannak a mi lelkünk mélyén, akarva akaratlanul